0: lehet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nevér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.

0: Mária rádió és fénysugár a lelkednek.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét emlékedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júd egyik városába, ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben. Föléleszti a magzati létet. Újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júd egyik városába sietett, hozzánk is elsiet. mert nem az a fontos, hogy hol élsz, hanem hogy milyen hittel vagy jelen. A betegségedben, a szenvedésben, az örömödben. És Mária kész eljönni és átadni az ő életörömét. Az Istennel való kapcsolatának az örömét. Kész átadni nekünk is, nem csak Erzsébetnek annak idején, hanem nekünk is átadja. Figyeljünk az ő köszöntésére. Mária úgy köszöntötte Erzsébetet, hogy ismerte őt, szerette őt. Képzeljük el, csendesedjünk el, hallgassuk meg, vajon hogyan ismer bennünket Mária? Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogyan hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedése van, az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előreáradott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja-e Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként. Sokszor vagyunk mi is így, amikor egy életet bíznak ránk, mint hogyha nem lennénk elég biztosak abban, hogy képesek vagyunk erre. És Mária látogatása éppen ezt segítette elő. Mária látogatása, Mária köszöntése éppen ezt segíti elő a mi lelkünkben is. És Máriás lelkülettel ugyanezt kell megtennünk nekünk is, hogy az elbizonytalanodott emberekben megerősíteni azt a bizonyosságot, hogy Isten, ha bizalmat szavazott és ad nekünk életet, és ránk bíz életet, életeket, akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Erzsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? És hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengességem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik. Bizalomra épít. Bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében. És helyes saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja, ígi édesanyja, reánk Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége. Szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen. Az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezekléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk,

szemünkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Isten szereti, annak könnyebb szentté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet csordultig betöltse az ő lelkét, és fölkiáltott, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy reánk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől, vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rá tekinteni. Nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengességünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket, és ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve. Ennek a
Végs

Megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet. És hogy nem az szerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval. Fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. És hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését. Fölismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban. Fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel,
egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal, lehet az életünk Isten magasztalás egy kézfogásban, egy érintésben, egy imádságban, lehet az életünk magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével, hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életében, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével ott volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária a tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról, de a valódi otthon, ahová hazatér Mária is, amit a mennybe menetelkor ünneplünk nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk. Mária elsőként közülünk megdicsőül, és hazatér. Máriaval együtt mi is készülhetünk, hogy ne érjen váratlanul minket a hazatérés pillanata. Állj meg, csendesedj el egy picit. Hunyd be a szemed, és képzeld el Mária köszöntését a te életedben. És add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben, és szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban.
magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi Szentlélek templomból, ahonnan szentségimádást fogunk közvetíteni. István Fiszilárd atya és a plébánia hívei vezetésével imádkozzanak velünk.

0: Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeretett Mária Rádió hallgatók, Krisztus mindnyájunkat meghívott az ő asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Ezért most lélekben arra hívunk mindenkit, közel és távol a világ minden részén, akik bekapcsolódnak plébániánk szentségimádásába, hogy az előimádkozott részre majd közösen feleljük, Krisztus égi kenyér adj nekünk örök életet. Krisztus, élő Isten fia, te azt parancsoltad, hogy emlékezetedre üljük meg az eukarisztikus lakomát, szent titkait hűséges ünneplésével, tedd gazdagabbá most egyházadat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus a magasságban Isten egyetlen főpapja. Te áldozatod bemutatását papjaidra bíztad. Törzsd el szívünket mindazzal, amit rendelésed szerint ezekben a jelekben ünnepelnek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei manna, te egy testé teszed azokat, akik az egy kenyérből részesülnek, ápold minden benned hívőben a békét és az egyetértést. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, mennyei orvosunk, te a halhatatlanság orvosságát és a feltámadás zálogát adott kenyeredben. Add vissza az egészséget a betegeknek és az élő reményt a bűnösöknek. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Krisztus, eljövendő királyunk, te azt parancsoltad, hogy halálod szent titkát ünnepeljük, míg csak el nem jössz. Tedd feltámadásod részeseivé a benned elhunytakat. Krisztus, égi kenyér, adj nekünk örök életet. Amen.

te mindig egyedül vagy a tabernákulumban. Mi meg szanaszét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy köztünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes felfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésük, hogy elhagynak téged, ha kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is nekünk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Nem, a föld nem maradt hideg és puszta, hiszen te nálunk maradtál. Mi is lenne életünkből, ha nem rejtenének téged a tabernákulumok? Te egyszer eljegyezted az emberiséget, és hű maradtál hozzá. Imádunk téged, Urunk, a világ összes tabernákulumában. Köztünk vannak, értünk vannak itt. Nincsenek olyan távol, mint a csillagok az égbolton, bár azokat is nekünk adtad. Mindenütt találkozhatunk veled, csillagoknak és minden teremtménynek királya. Hála neked, Uram, ezért a mérhetetlen ajándékért. A menny leszállott a földre. A csillagos ég kicsi, a föld nagy, mert tele van hintve az eukarisztiával. Isten velünk, Isten közöttünk, Isten értünk.

Jézusom, olyan jó itt melletted lenni, téged egyedül, csak téged szeretni. Szent kegyelmet fénye a lelkembe ragyog, Jézusom, ilyenkor nagyon boldog vagyok. Szent szíved itt dobog, és úgy megért engem, a teremtményekhez miért tapadna lelkem? A te hajlékodban elég egy kis sarok, ahonnan nézhetlek, s akkor boldog vagyok. Nincsenek terveim, semmit nem kívánok, csak szeretni forrón, csak szeretni vágyok. Mint a szűzi lelkek, a szentek, a nagyok, Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok. Gyenge, gyarló vagyok, a jó kevés bennem. Taníts, jó mesterem, hogyan, mit kell tennem? Szólj, mit kívánsz tőlem? Érted, mindent hagyok. Csak te légy az enyém, s akkor boldog vagyok. Csak te légy mindenem, a szívem égjen. Lángoló szerelmed, csak folyton emészen. Védj magadhoz, Jézus, hogyha majd meghalok, örökké mondhassam, nagyon boldog vagyok.

Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudom, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a te erődre, hogy el ne essek annyiszor. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én életem, és nélküled csökken az én buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert te vagy az én világosságom, és nélküled a sötétségben vagyok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a te akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam a te hangodat, és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a te számodra a vigasz helye, a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, az élet, az örökké valóság, és szükséges, hogy megkettőzzem az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések, és mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakáján szükségem van rád. Tedd, hogy úgy ismerjelek, mint a tanítványok a kenyérszeléskor, vagyis az eukarisztikus egyesülés legyen a világosság, mely fenntart engem, és egyetlen boldogsága legyen szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is valójában a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem a te isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram, téged kereslek, a te lelkedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te szívedet, mert szeretlek tégedet, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeretni téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szeresselek az örökké valóságban. Amen.

Szeretet és dicsőség, Atya, védj meg engem, hogy elzárt kertként és lepecsételt forrásként őrizzem tisztaságom szentélyét. Hadd találjalak meg téged ebben a szentélyben, Istenem. Hadd szorítsalak magamhoz, hadd maradjak mindig veled. Add, hogy lelkem minden erejével, éjjel, nappal éberen virasszak, hogy soha ne találj engem álomba merülten. Hitem és lelkem szabad elé siet. Szívem legyen éber, de testem aludjék, nehogy saját káromra elkezdjek virasztani a bűnben. Szavadat tedd pecsétként a szívemre és a karomra, hogy minden érzésemben és tettemben egyedül te ragyogj, én pedig egyedül te rád nézek, és te rólad beszéljek. Amen.

Mi atyánk, aki az oltári szentségben valóságosan jelen vagy, szenteltessék meg a te neved, ismerje meg minden ember ezt a nagy szentséget, és itt elrejtőzött végtelen szeretetedet. Szentelje meg szívét és életét mindenki azzal, hogy élő hittel megismer és megszeret téged. Jöjjön el a te országod, az oltári szentség országa, és minden lélek hódolva imádjon téged, isteni szeretetet fönséges titkában. Teljesedjék a te szent akaratod, hogy minden ember imádja egy csodálatos kenyér színe alatt istenségedet és emberségedet. Sokasodjék az imádók és az áldozók száma szent asztalod előtt, hogy minél többen megizlelhessék a mennyei gyönyörűségek előízét. Miként az ég angyalai szent örömmel énekelnek a szeplőtelen bárány előtt, ami lelkünket is járja át, isteni jelenléted kimondhatatlan gyönyörűsége. Add meg nekünk mindennapi kenyerünket, a legfölségesebb oltári szentséget. Add, hogy valahányszor magunkhoz vesszük, mindenkor méltóan fogadhassuk. Add, hogy az égi kenyér mindenkor lelkünk gyönyörűsége és a bűn kísértései ellen oltalmunk legyen. Bocsásd meg bűneinket, melyeket az imádandó oltári szentség ellen elkövettünk. Érezzük, hogy tiszteletlen viselkedésünkkel, lanyha, szórakozott és közönyös szent áldozásainkkal megbántottunk téged. Bocsásd meg bűneinket, miként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, soha ne fogyatkozzék meg hitünk a legfölségesebb oltári szentség iránt. Távol legyen tőlünk minden kételkedés a te isteni jelenlétedben, szentségi méltóságodban. Szabadíts meg minket minden gonosztól, minden bűntől, de főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől. Szentségi Jézus, kérünk, add meg nekünk mindezeket, és kegyelmesen hallgass meg.

Uram, olyan magától érthetődő dolog, hogy minden nap kezedet nyújtod, megmentesz a pusztulástól, magadhoz ölelsz, és kenyereddel, testeddel táplálsz. Hazamegyek most, és sajnos órákra, talán napokra megfeledkezem rólad. Nem, ezt mégse enged. Nem tudom ugyan megtenni, hogy gondolatban állandóan veled foglalkozhassam, ezt nem is kívánod. De maradj velem szüntelenül, ahogyan ígérted, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úgy éljek a világban, ahogyan te élnél otthon, a gondok és tervezgetések között. Úgy dolgozzam, ahogyan te dolgoznál, a számok és az akták tömegében. Legyek szelíd és alázatos. Este is, ha majd fáradt leszek, és gyermekek lármáznak körülöttem. Légy velem örömeimben is, sosem csupán önmagamért, hanem mindig a szeretet szolidaritásában. Téged lássalak másik emberben, akiben ugyanúgy élsz, mint bennem. Milyen jó lenne, ha csupa Krisztus lenne a világ. De most már indulok, mielőtt fantáziám elragadna, indulok megvalósítani a bennem és a hétköznapokban állandóan megújuló halálodat és feltámadásodat. Amen.

század csendes magányában itt térdelek. Átérzem, hogy a hely, ahol tartózkodom, az szent. Az oltárszekrény fehér ostjájában a te jelenléted világít. A te szeretettől lángoló szíved dobog. A kenyér színében rejtőzött isteni fölségből a kegyelem sugara árad. Ott vagy, Uram, a fenséges bazilikák oltárszekrényében, a világvárosok tabernákulumaiban, kis falvak, kolostorok, apró hegyi kápolnák szent csöndjében, s mindenütt a lelki elmélyülés, életszentség és szeretet nevelője vagy. Jó nekem itt lennem, Uram! Jó ehhez az egyházközséghez tartoznom, jó tudnom azt, hogy plébániám mindenben, a lelkiekben, szellemiekben az örök életre való utat mutatja nekem. Milyen jó, hogy itt imádhatunk mi közösen téged, Urunk. Milyen sokan csak otthon hallgatnak téged, ebbe a szentségimádásba is belekapcsolódva. Valóban nincs nép, melyhez ilyen közel lenne Istene. Nézz reám! Nézz közösségünkre, a Szentlélek plébániára. Nézz azokra, akik hallgatnak, akik csendben vannak, akik szenvednek, akik magányosak a világ minden táján. Hallgasd meg a fiatalok, a gyermekek, az idősek, a családok imáit. Akár szavakkal, akár titokzatos érzésekkel szállnak hozzád. Szólj, Uram, hozzájuk is, hozzánk, mert hallgatni akarunk te rád. Összegyűltünk itt a te szentséges szereteted előtt, hogy ünnepélyesen a te oltalmad alá helyezzük családjainkat, és elismerjük hatalmadat családjunk felett. Minden nap életünket szent akaratodhoz óhajtjuk igazítani, Uram. Törekedni akarunk arra, hogy minden erőnkkel, családunkban és életünkben azok az erények virágozzanak, amelyekért már itt a földön békédet és áldásodat ígérted. Távol akarjuk tartani magunktól a világi a szellemet, amelyet kárhoztattál. Te uralkodjál értelmünkön, hitünk egyszerűségében, és szívünkön is osztatlan szeretetedben. Jézus szentséges szíve, légy a mi keresztény családjaink pártfogója, védelmezd meg minket, szeretteinket, közösségeinket, iskoláinkat, családjainkat, plébániáinkat, egyházunkat, minden szükségünkben. Őrizd meg a félelemtől és aggodalomtól, hogy rád hagyatkozzunk, Urunk. Szenteld meg szórakozásunkat és örömeinket, a szenvedésben pedig légy vigasztalunk. Ha pedig valaki közülünk megbántana téged, ó Jézus szentséges szíve, emlékeztesd arra, hogy te az őszinte bűnbánóhoz mindig kegyes és irgalmas vagy. És ha üt az elválás órája, és a halál gyászba borítja családjainkat, akkor mi valamennyien távozók is itt maradtak, készségesen belenyugszunk szent akaratodba. Ez az élet, ez a földi élet. Vigasztaljon majd akkor az a gondolat, hogy eljön még a nap, amikor a mennyben egész családunk ismét együtt lesz, és együtt dicsőítheti, magasztalhatja majd jó téteményeidet. Urunk, légy áldott mindenért, amit kapunk tőled. Annyi mindent szeretnénk mondani, kérni, megköszönni neked, Urunk, de te vagy egyedül, aki ismered szavak nélkül is minden lelki sóhajtozásunkat, hálánkat és pillanatnyi lelki állapotunkat. Fogadj el bennünket így, ahogy vagyunk. Áld meg ezt az egyházközséget és a világ minden templomán keresztül. Erősítsd hívő népedet. Amen.

0: Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk! Uram, irgalmaz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennybéli Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szentlélek Úristen! Szent Háromság egy Isten! Élő kenyér ki az égből szállott alá, irgalmaz nekünk! Elrejtett Isten és üdvözítő, irgalmaz nekünk! Választotta gabonája, irgalmaz nekünk! Szüzeket nevelő bor,
1: irgalmaz nekünk!
0: Csodás kenyér királyok gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szüntelen tartó áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tiszta felajánlás,
1: irgalmaz nekünk!
0: Legtisztább asztal,
1: irgalmaz nekünk!
0: Angyalok eledele,
1: irgalmaz nekünk!
0: Elrejtett manna,
1: irgalmaz nekünk!
0: Isten csodáinak emlékezete,
1: irgalmaz nekünk!
0: Természet fölötti kenyér,
1: irgalmaz nekünk!
0: Testélet ige,
1: irgalmaz nekünk!
0: Velünk lakó szent ostya,
1: irgalmaz nekünk!
0: Áldásnak kelyhe,
1: irgalmaz nekünk!
0: A hitnek titka,
1: irgalmaz nekünk!
0: Magasztos tisztelendő szentség,
1: irgalmaz nekünk!
0: Legszentebb áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Engesztelő áldozat élőkért és holtakért,
1: irgalmaz nekünk!
0: Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Minden csodák csodája,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,
1: irgalmaz nekünk!
0: Minden bőséget meghaladó ajándék,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az isteni bőkezűség túláradása,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentséges és felséges titok,
1: irgalmaz nekünk!
0: Halhatatlanság orvossága,
1: irgalmaz nekünk!
0: Félelmetes és éltető szentség,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az ige minden hatóságával testté vált kenyér,
1: irgalmaz nekünk!
0: Vérontás nélkül való áldozat,
1: irgalmaz nekünk!
0: Étel és vendég,
1: irgalmaz nekünk!
0: Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,
1: irgalmaz nekünk!
0: Kegyesség szentsége,
1: irgalmaz nekünk!
0: A szeretet köteléke,
1: irgalmaz nekünk!
0: Bemutató és bemutatott ajándék,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tulajdon kútfeje minden lelki édességnek,
1: irgalmaz nekünk!
0: Tiszta lelkek tápláléka,
1: irgalmaz nekünk!
0: Az Úrban meghalók úti eledele,
1: irgalmaz nekünk!
0: A jövendő dicsőség záloga,
1: irgalmaz nekünk!
0: Isten, irgalmaz nekünk! Isten, irgalmaz nekünk! Uram, kegyelmez nekünk!
1: Uram, kegyelmez nekünk!
0: Isten, irgalmaz nekünk!
1: Isten, irgalmaz nekünk!
0: Uram, hallgass meg minket!
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Szent tested és véred méltatlan vételétől, ments meg, Uram, minket! A test kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: A szemek kívánságaitól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Az élet kevésségeitől,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Minden bűn alkalomtól,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Vágyakozásod által, amellyel a húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad, ments meg, Uram, minket! Nagy alázatosságod által, melyel a tanítványok lábát megmostad, ments meg, Uram, minket! Nagy szereteted által, melyel az isteni szentséget szerezted,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Kiontott véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Szentséges tested öt sebe által, melyeket értünk fölvettél,
1: ments meg, Uram, minket!
0: Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket! hogy a csodálatos szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az oltári szentség gyakori vételére vezetni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Hogy halálunk óráján ezzel a mennyei úti jeleddellel bátorítani és erősíteni méltóztassál.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jézus Istennek fia, kérünk téged, hallgass meg minket! Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk, Uram! Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk,

Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, szent tested és véred szent

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból, melyet István Fiszilárd atya, a plébániai fiatalja és a hívek vezetés.

Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy ezen a mai estén is együtt lehetünk a Jóistennek a jelenlétében. Áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom a helyszínről. Szűcs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a holtüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat,

0: Ékraik megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas tűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma a hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Új irgalmas tűzanya, Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.

0: számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, az is vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izaiás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk,

0: ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenekelőtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szent Atya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szent Atya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
3: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szent Atya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat. Kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek, elmélkedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanaz

0: Önazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szent Atya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
1: Leó Pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó Pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó Pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia a békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
2: Hozzád száll fel, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te nekéd. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beleplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkembe. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltözted jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettesz szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a keresztény élet elsősorban vallásos szokások gyakorlását jelenti. Templomba járást, különféle ájtatosságok végzését, vagy szép imádságok mormolását. Ezek mind fontosak, de önmagukban még nem jelentik azt, hogy valaki Isten akarata szerint él. A példabeszédek könyve egy meglepő kijelentést fogalmaz meg. Irgalmasságot és igazságot tenni kedvesebb az Úr előtt az áldozatnál. Isten ezáltal arra figyelmeztet, hogy a vallásos cselekedetek elveszítik az értéküket, ha közben nem változik meg a szívünk. Ugyanezt tanítja Jézus is, amikor ezt mondja: azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik. Nem a vér szerinti családját utasítja el, hanem arra mutat rá, hogy az Istennel való igazi, mély baráti kapcsolat nem a származáson, hanem az engedelmes életünkön múlik. Sokkal könnyebb meghallgatni egy prédikációt, mint megbocsátani annak, aki megbántott. Könnyebb imádkozni egy teljes rózsafűzért, mint türelmesnek maradni a házastársunkkal vagy a gyermekeinkkel. Könnyebb beszélni a szeretetről, mint időt szánni egy magányos emberre. Pedig éppen ezekben a hétköznapi döntésekben válik láthatóvá, hogy valóban komolyan vesszük-e Isten igéjét. Nem csak olvasnod vagy hallgatnod kell az igét, hanem meg is kell azt cselekedned. Engedned kell, hogy életre keljen benned. Ezért ma ne elégedj meg azzal, hogy meghallgatod Isten szavát. Kérdezd meg magadtól: mi az, amit a hallottakból életre kell váltanom? Melyik evangéliumi tanítást szeretném a Jézus rajtam keresztül megvalósítani? Bátorítsanak ebben Jakab apostol szavai: a tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg.

Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal.

0: Kedves testvéreim, mennyei hivatásunk tudatában áldjuk Jézust főpapunkat, és mondjuk, Urunk, megváltó Istenünk. Mindenható királyunk, aki a keresztség által királyi papságodban részesítettél minket, add, hogy szüntelenül dicsérő áldozattal hódoljunk előtted.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add, hogy megtartsuk parancsaidat, és a Szent Lélek által benned maradjunk, és te mi bennünk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Add nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és általunk munkálkodjék.
1: Urunk, megváltó Istenünk!
0: Engedd, hogy ma senkit meg ne szomorítsunk, hanem mindenkit megörvendeztessünk, akivel csak találkozunk.
1: Urunk, megváltó Istenünk!

0: Urunk Istenünk, tekints irgalmasan kérésünkre, amelyen reggeli imánkban hozzád esedezünk, és ragyogd be szívünk rejtekét jóságot gyógyító kegyelmével. Ne engedd, hogy sötét vágyak tartsanak hatalmukban minket, akiket új életre vezetett mennyei kegyelmet fényessége. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz, mondta Friedrich Dürrenmatt.

dicsőség a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt. A pontos idő 6 óra és 48 perc, az ökör szem kedves énekes madár hangjával ébresztjük Önöket. Hívjuk, hogy tartsanak velünk, rádiózzunk együtt. Nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan a nap örömhíre lesz hallható, amelyhez Bátor Botond Pálos atya fűz majd gondolatokat. 7 órától az úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, ezt követően hírek és programajánlóval jelentkezünk. Mindezek végén majd hallhatnak a nap szentjéről, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perctől majd a nap témája műsorral, itt a reggel ébresztő műsor keretein belül folytatódik a reggel ébresztő műsorunk, ezt követően majd zenés köszöntő rész lesz itt a Csíksomi stúdióból, köszönhetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, majd egy nagyon szép, tiszteletem méltó Márton Áron püspökatyántól választott gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. Nyolc órától szentmisét közvetítünk Cseraljáról, Marosvásárhelyről, majd a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az Önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől pedig a fájdalmas rózsafűzét imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunk lesz hallható, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk folytatódik. 11 óra 30 perctől útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya vár Önöket Nagyváradról. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, ezt követően majd a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük el. Majd folytatódik a műsorunk, a Déli Magazin műsor. 12 óra 55 perctől majd egy műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a rovatunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, a nap örömhíre következik.

0: nap evangéliuma.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Lukács könyvéből a 8. fejezet 19. verstől a 21. versig szól. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják.

0: Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ebben a most hallott evangéliumi szakaszban fölmerülhet bennünk a kérdés, és bevallom őszintén, hogy én sokszor elgondolkodtam rajta, hogy úgy tűnik, mintha Jézus elutasítaná édesanyját, rokonait, nem tartaná őket fontosnak, olyan bántónak tűnik. De ebben a helyzetben ismét nem tesz mást az Úr, mint tanít bennünket. Mindannyian tudjuk jól, hogy aki legjobban megértette Jézus tanítását, és legközelebb állt hozzá, az pontosan az ő édesanyja volt, a szűzanya. És itt erről van szó. Jézus a hallgatóságnak el akarja mondani, és ez az esemény kiválóan segített ebben, mint egy példát tudott mutatni, hogy a legfontosabb Isten akaratával, Isten ügyével törődni. Tehát nem elutasítja a családját, hanem fölállítja azt a sorrendet, amely minden keresztény ember életében így kellene lennie. Első helyen kell Istennek, az ő tanításának és akaratának lennie. Mert hogyha számomra az Istennel való személyes kapcsolat egyre inkább elmélyül, onnantól kezdve teljesen más lesz az emberekkel való kapcsolatom is. Nagyon sokszor fölcserélődnek a dolgok. Nagyon sokszor az ember isteníti akár a házastársát, gyermekeit, vagyis a családtagjait, vagy azok közül valakit. Oda helyezi a biztonságát. Ebben Istennek az a szerepe, hogy asszisztáljon ennek a fölállásnak a fönntartásában. Ebből nagyon sok probléma adódik. Viszont az az ember, aki szívében valóban első helyen éli meg az Istennel való kapcsolatot, ezen keresztül másképpen fogja már látni a családtagjait, és egyáltalán azokat az embereket, akikkel kapcsolatban van. El tudja mondani magában: Uram, most ebben a helyzetben saját emberi erőmből gyenge vagyok a megbocsátáshoz, vagy éppen egy nehéz helyzet elviseléséhez, legyen az akár betegség, vagy munkahelyi problémák. De érted, és veled együtt tudom, hogy mindezt túl tudom élni, és nem csak, hogy túlélem, hanem valamilyen formában tudom, hogy ebből gyümölcs fog fakadni, mert te így akarod. És hogyha ezzel a lelkülettel éljük a mindennapokat, akkor azt veszük észre, hogy nem csak a hitünkben erősödünk, hanem a szeretet kapcsolataink is erősödnek, a tűrőképességünk és a türelmünk is megerősödik. A gyakorlat egyszerű. Az ember sokszor mondogassa magában: Jézusom, bízom benned. Jézusom, te szólaljál meg általam, vagy Jézusom, te cselekedjél általam. Most jön egy nehéz helyzet, egy nehéz beszélgetés, közben mondogassam magamban: Jézus, Jézus. Vagy: Uram Jézus, irgalmazz nekem bűnösnek, mint ahogy a keleti egyházban, a Jézus imában sokszor megfogalmazzák. Fontos, hogy jelen legyen, ott legyen az Isten ezekben a kapcsolatokban. Nem mindig sikerül, de erre törekedhetünk, és meg fogjuk érezni, meg fogjuk tapasztalni ennek gyümölcsét.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Élektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Hadd, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató! 2026. szeptember 22-en a Mária Rádió Csíksomlyói stúdió mikrofonjánál
1: Ferenc Kornélia
0: és Bátor Botond. Pálos szerzetes köszönti önöket, technikai munkatársunk Pál Gellért. A pontos idő 7 óra 7 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Balán bányai templomban tartanak örökös szentség imádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békért és a lelkek megmentéséért. Önkénteseket keres a Csíki Játékszín.
0: Olyan 15 éves kort betöltött önkénteseket keres a Csíki Játékszín munkaközössége, akiket érdekel a színház világa, szeretnének betekintést nyerni a kulisszák mögé, és tagjai lennének egy aktív és kreatív csapatnak. Az önkéntesek feladatai közé tartozik a közönség fogadása és eligazítása, plakátok, szórólapok kihelyezésének segítése, valamint reklámanyagok, videók készítésében való segítségnyújtás. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a 0752 113 929-es telefonszámon, vagy a művészeti.titkár@csikijatekszin.ro e-mail címen lehet.

0: Brassóban ülésezik a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia.
1: Szeptember 21 és 23-a között Brassóban tartják a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi plenáris ülését. Ezen a plenáris ülésen az ország római és görögkatolikus főpásztorai vesznek részt. A találkozó házigazdája és szervezője ezúttal a Gyulafehérvár fogarasi görögkatolikus nagy érsekség. A háromnapos tanácskozás során a főpásztorok a romániai katolikus egyház életét érintő aktuális, pasztorális és adminisztratív kérdéseket tekintenek át. Megosztják egymással az egyházmegyék tapasztalatait, valamint egyeztetnek azokról a közös feladatokról és kezdeményezésekről, amelyek az ország katolikus közösségeinek szolgálatát segítik. A rendszeresen megtartott plenáris ülések lehetőséget teremtenek arra, hogy a különböző ritusú és hagyományú katolikus egyházmegyék főpásztorai közösen keressék a választ az egyház előtt álló lelkipásztori kihívásokra, és összehangolják mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek a hívek javát, az evangelizációt és az egyházi közösség építését szolgálják. Böcskei László, nagyváradi megyés püspök, a testület elnökeként vesz részt a tárgyalásokon. Kamarazenei est Székelyudvarhelyen.
0: Kamarazenei estet ad az osztrák duó Noema ma délután 6 órától a Székelyudvarhelyi Városháza Szent István termében. Az eseményen cellón játszik Georg Zatluk, zongorázik Gotthard Benjamin, az érdeklődők Ludwig von Bertamen és Gheorghe Enescu műveit hallhatják. Az előadásra érvényes a Balogh Ferenc kamarazenei bérlet, jegyek a helyszínen kaphatók 17 órától. A felnőtt jegy 40, a nyugdíjas 30, a diákjegyek ára pedig 10 lej. Katekézis sorozat felnőtteknek Nagyváradon.
1: Szeptember 22 és november 24 között minden kedden este fél héttől felnőtteknek és fiatal felnőtteknek szóló katekézis sorozatra hív minden érdeklődőt a nagyváradi római katolikus püspökség a kanonok sor 13 szám alá. A katekézis sorozat nyitó előadását ma este Karácsony Tibor, az Erdély Mária Rádió műsorigazgatója tartja. Jézus Krisztus tanítványai régen és ma címmel. Az esték során olyan témákat járnak körül, amelyek a keresztény élet mindennapjait érintik. Az evangélium és annak megélése, az ima élet, a Szentlélek vezetése, a közösség szerepe, talentumaink felismerése és kamatoztatása, a tanúságtétel és hitünk továbbadása, illetve mindaz, ami segített abban, hogy tudatosabban és örömtelibben éljük meg kereszténységünket. Ez nem csupán előadás sorozat, hanem találkozás, közös gondolkodás és lelki elmélyülés. Olyan tér, ahol kérdéseinknek is helye van, ahol tanulhatunk egymástól, és ahol együtt fedezhetjük fel mit jelent ma Jézus tanítványaként élni.

0: bérmálás Bihart Szent Jánoson.
1: Vasárnap a déli 12 órakor kezdődő szentmise keretében Böcskei László nagyváradi megyés püspök 11 fiatalnak és 2 felnőttnek szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a Bihar Szent Jánosi templomban. A bérmálás a keresztény beavatás egyik szentsége, amelyben a megkeresztelt ember a Szentlélek ajándékai által megerősítést kap arra, hogy hitét egyre tudatosabban élje meg, Krisztusról tanúságot tegyen és felelősséggel kapcsolódjon be az egyház életébe. Ezért is nevezik gyakran a keresztény nagykorúság szentségének. A bérmálkozókat Vas Csaba, lazarista szerzetes, plébános készítette fel.

0: Zarándoklatok Medjugorjéban.
1: Zarándoklat az imádság útján. A csíkdelnei plébánia október 4 és 10-e között zarándoklatot szervez Medjugorjéba. Jelenleg a medjugorjei zarándoklatra van még 5 szabad hely. Jelentkezni és érdeklődni Csiki Szabolcs plébánosnál lehet a 0753 926 280-as telefonszámon. Megismétlem a telefonszámot: 0753 926 280.

Kedves hallgatóink, még egy zaránduklat a október végére, Csíkszeredából induló medjugorjei zaránduklatra hívja Kádár Gizella október 22-e és 28-a között a kedves zarándokolni vágyó híveket. A telefonszám, amin jelentkezhetnek, Kádár Gizella 0740-088-629. Megismétlem a telefonszámot, 0740-088-629. Kedves hallgatóink, amennyiben kedvük van és a Szüzanya hívását érzik, jelentkezzenek valamelyik zarándoklatra.

0: Kedves hallgatóink, ismét sor kerül a Pálos 70 zarándoklatra, amelyre Botond atya hívja a zarándokolni vágyókat.
1: Október 1-e és 4-e között van a zarándoklat, pontosabban innét Erdélyből, ahol 70 kilométeres szakaszon 3 napon keresztül gyalogolnak, imádkoznak, zarándokolnak a kedves testvérek. Most már több mint 10 éve hagyományként történik ez a zarándoklat. Részletes tájékoztatást a pálos70.hu weboldalon találhatnak. Az Erdélyből induló csoporthoz jelentkezni lehet a 0723 765 846-os telefonszámon. Megismétlem, 0723 765 846-os telefonszámon.

0: és most néhány szó van az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a nappali csúcsértékek átlagosan 8 és 12 fokkal zuhannak vissza, így az éjszakhoz képest kifejezetten hideg lesz. A lehűlés hétfőn az ország északi felében kezdődött, ma és holnap pedig a déli régiókra is kiterjed. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 21 fok között alakul. A szerdára, illetve a csütörtökre virradó éjszakákon a minimumok 2 és 11 fok közé süllyednek, a legalacsonyabb értékeket a medencékben mérik. A hegyvidéki területeken, különösen 1700 méteres magasság felett átmenetileg havas eső és havazás váltja fel az esőzést. Ma szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi északnyugati szél. Napos, gomoly, felhős idő várható, elszórtan futó záporokkal, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűlt le a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcimban és a Bánságban. Fogarason 7 fok van, Brassóban, Sepi-Szentgyörgyön és Baróton 8 fokot mérnek. 7 fok van Kézdivásárhelyen, 6 fokot mérnek Székelyudvarhelyen és Gyergyóalfaluban, 8 fok van Csíkszeredában, 5 fokot mértek Marosvízen. 8 fok van Dicsőszentmártonban, 6 fokot mértek Marosvásárhelyen, 8 fok van Tordán, 7 fokot mértek Nagysármáson, 6 fok van Kolozsváron, 8 fok a pontos adat Besztercén, 5 fokot mérnek Dézsen, 9 fok van Aknasugatagon, Máramarosszigeten és Szatmárnémediben, 8 fokot mértek Nagybányán, 9 fok van Zilahon, 7 fokot mérnek Bánfihunyadon, 8 fok van Nagyváradon, 7 fokot mérnek Aradon, 10 fok van Temesváron, 6 fokot mértek Lugozson, 7 fokot mérnek Resicabányán, 4 fok van Petrozsémben, 8 fok van Déván, 6 fokot mérnek Gyulafehérváron és Százsebesen, 5 fok van Balázsfalván, míg végezetül 7 fokot mértek Nagyszebenben, ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végre értünk, köszönjük figyelmüket, friss híreken, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Tébai Szent Mór és társai. Vértanúk. Már a második századból maradtak fenn tudósítások arról, hogy keresztények csoportosan is lettek vértanúk. Különösen a császári hadseregben, mivel az üldöző rendeletek a katonákra fokozott szigorral voltak érvényesek. A keleti egyház a 40 szebasztei vértanút ünnepli, míg a latin egyház a tébai légióról emlékezik meg. Mór és társai a tébai légió katonáiként szolgáltak. A légió onnan kapta a nevét, hogy tagjai az alsó egyiptomi Théba környékéről származtak. Ezen a vidéken nagyon korán befogadták az evangéliumot, ezért semmi lehetetlenség nincs abban, hogy ezek a katonák mind keresztények voltak. A hagyomány szerint a vértanúságuk helye a mai Svájc területén, a Genfitótól keletre lévő Agónum, ma Szent Moritz. 293 előtt kellett meghalniuk Krisztusért, mert nagy Konstantin atya, Konstantinus Chlorus ezen a területen végezte a keresztények üldözését. Vértanúságukat Szent Eucherius lioni püspök régi hagyomány alapján így beszéli el. Maximianus Dioklecianus társ császára volt, és a keresztények üldözésében sem maradt le mögötte. Aki megmerte vallani Krisztust, azt megkínoztatta, vagy megölette. Ha éppen nem kellett hadat viselnie, katonáit is a keresztények ellen vetette be. Volt a hadseregben egy légió, melynek katonái Thébából valók voltak. Járatosak a hadviselésben, erényekben nemesek, de még nemesebbek a hitükben. Amikor megérkezett a császári parancs, hogy a sereg induljon a keresztények ellen, ez a légió megtagadta az engedelmességet. Maximianus megparancsolta, hogy tizedeljék meg őket, és akire a sors esik, karddal öljék meg. Így akarta megfélemlíteni őket, hogy engedelmességre kényszerítse a többieket. Amikor az első tizedelés megtörtént, megismételte a parancsot, ami együtt járt az indulás előtti áldozott bemutatással is. A tébaiak tábora nyíltan megtagadta mind az áldozatbemutatást, mind az indulást. A császár tehetetlen dühében ismét tizedelést rendelt el. Ekkor Mór volt a többiek lelkesítője, és így beszélt a császárhoz. A katonáid vagyunk ugyan, császár. De szabadon megvalljuk, hogy Isten szolgái is vagyunk. Neked katonai szolgálattal, neki ártatlansággal tartozunk. Tőled zsoldot kapunk, tőle az élet kezdetét kaptuk. Parancsaidnak nem engedelmeskedhetünk, mert nem tagadhatjuk meg a Teremtő Istent, aki a mi teremtünk, de akár akarod, akár nem, neked is urad és teremtőd. Ha nem olyasmit parancsolsz, amivel őt megbántanánk, engedelmeskedünk, de ha másként van, akkor inkább engedelmeskedünk neki, mint neked. Felajánlottuk neked, hogy ellenségeid ellen harcolunk, de gonoszságnak tartjuk, ha ártatlanokra emelünk kezet. A gonoszok és ellenségek ellen jobbunk fegyvert ragad, de képtelen ártatlan polgárokat sebezni. Nem felejtettük el, hogy a polgárokért és nem a polgárok ellen álltunk fegyverbe. Mindig az igazságért, a jóságért, az ártatlanok megvédéséért harcoltunk. Eddig ezért vállaltuk a veszélyt. Harcoltunk hűségből, de hogyan lehetnénk hűek hozzád, ha most hűtlenek lennénk Istenhez? Először Istenre, utána a császárra esküdtünk. Ha megszegjük az elsőt, ki kötelezhet a második megtartására? Azt parancsoltad, hogy induljunk és kutassuk fel a keresztényeket. Ne keres másod keresztényeket. Előtted állnak, akik vallják mindenek Teremtő Atya Istenét, és hiszik az ő fiát, Jézus Krisztust, mint Istent. Láttuk, hogyan öletted meg társainkat. Vérükből ránk is hullott. Mégsem siratjuk szent bajtársaink halálát, és nem temetjük őket jajgatással. Inkább hálát adunk értük, és örömmel állunk holttestük mellett, mert méltónak találtattak arra, hogy Istenért szenvedjenek. És most lásd, az életveszély nem indít zendülésre. Nem ragadunk fegyvert ellened. Jól lehet, nincs reményünk az életre. Kezünkben a fegyver és ime. Lásd, nem állunk ellen. Mert inkább akarunk ártatlanul meghalni, mint gonoszul életben maradni. Bármit parancsolsz. Megégessenek, megkínozzanak, karddal megöljenek. Elfogadjuk. Keresztények vagyunk. Nem lehetünk katonáid a keresztények üldözésében. A császár parancsot adott, hogy a légió minden tagját karddal öljék meg. Ők pedig letették fegyverüket, és mint a bárány, szelíden várták a halált. A vértanúk sírja fölé hamarosan templom épült, melyet az idők folyamán átépítettek és kibővítettek, majd kolostor is épült melléje. A Szent Mórról elnevezett apátságban mindmáig őrzik a vértanú katonák tiszteletét. Mórt afrikai származása miatt a késő középkorban sötétbőrű lovag vagy katona képében szokták ábrázolni. A középkori lovagrendek és katonák őt tekintették védőszentjüknek.

Kedves hallgatóink, a mai nap, szeptember 22-én, elsőként Herceg Ferencre emlékezem, aki Versecen született 1863. szeptember 22-én, és Budapesten hunyt el. A Horthy korszak legnépszerűbb írója, az Új Idők című irodalmi hetilap főszerkesztője. Nagyon sok regényt, novellát, színdarabot írt, azonban a kommunista hatalom átvétel után életművét a rendszer cenzurázta. Emiatt személye nagy részt feledésbe merült. Herceg Ferenc magyarországi 2020-as nemzeti alaptanterv kötelező szerzői közé került. A döntés, amelyet egyesek üdvözöltek, mások viszont erőszakos kanonizálásnak, politikai indításnak vélték, megosztotta a közvéleményt. Kedves hallgatóink, Herceg Ferenc művei új kiadásban, napjainkban is kaphatók, ajánlom figyelmükbe, elsősorban a Pogányok, a Pro Libertate című regényeit. A mai napon emlékezem más szerzőkre is, úgy, mint Benedek Marcelre, Benedek Elek írónak a fiára, aki megírta a magyar háromkötetes magyar irodalmi lexikont és irodalmi lexikonok főszerkesztője. A mai napon még emlékezem Báró altorjai Apor Péterre, aki altorján született 1676-ban, és szintén altorján hunyt el 1752. szeptember 22-én. Apor Péter történetíró, főispán, királybíró. Az altorjai Apor családból származik. Főműve a Metamorfózis Transzilvániai, azaz Erdélynek régi, együgyű, alázatos, ideibe való gazdagságából és mostani kevés cifra felfordult állapotjában koldusságra való változása, ez a mű hosszabb főcíme. Kedves hallgatóink, ezt a munkáját Apor Péternek a Kriterion kiadó a Téka sorozatban is megjelentette, amely mai napig kapható az Antikváriumban. És végezetül Vikár Bélára emlékezem, aki hetesen született és Dunavecsén halt meg 1945. szeptember 22-én. Vikár Béla magyar etnográfus, műfordító, eszperantista, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Ő a Kalevala műfordítója. Ő készítette el a Kalevala első, a finn eredeti alapján készült fordítását. Ezen kívül jelentős műfordítói teljesítménye a grúz eposz, a Szótár Rustavelli, Tariel, a Párduc bőrös lovak című munkájának magyarra ültetése. Ezt 1917-ben jelentették meg, és lefordította La Fontaine összes meséjét, amelyet 1929-ben adott ki a Dante kiadó.

versenyünkre Ferences István költő verses hímnuszát tanuljuk meg, mely Márta Márkus urat dicséri. Zenéjét egy öreg papbácsi Márk atya szerezte. Napnak, holnap, csillagoknak szép ija, téged küldött pásztorunknak, Mária.

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben hallhatták a szentegyházi gyerekek énekét, a csíksomlyói kegytemplomban készült a felvétel, Ferences István versét József atya zenésítette meg. Önöknek az alkalomból játszottuk be ezt a kis párperces előadást, hogy lezárult, illetve hogy beteltek a helyek, nem lehet már jelentkezni a 28. Márton-Áron zarándoklatra. Majd a tavasszal fogunk újra zarándoklatot szervezni, akik elmaradtak, jelentkezzenek majd akkor. Most a nap témájában Botond atyát kérem meg, hogy beszéljen a Pálos 70 zarándoklatról bővebben.
2: Most már több mint 10 éve kezdődött a Pálos 70 zarándoklat, ennek az volt a legfőbb célja, hogy megfogni azokat az embereket, akik igazából nem zarándokolnak, hanem túráznak, vagy teljesítménytúráznak úgy, hogy valamilyen formában összekapcsolódjon ez egy zarándoklattal. Hát amikor először előjöttek ezzel a gondolattal, nagyon megijedtem tőle, mondom, hogy hogy lehet ezt összekutyolni, de nagyon jól sikerült már az első alkalom. Tudnilik, mindenki ki tudja választani, hogy ő melyik úton szeretne menni. Tehát lehet zarándokolni, lehet zarándokolni csoporttal, ez péntek, szombat, vasárnap történik. Lehet zarándokolni egyénileg, ez szombaton indul az egyéni zarándok csoportok, vagy egyéni zarándokok, és lehet teljesítménytúrázóként is részt venni, akik szintén szombaton teszik meg ezt a 70 kilométeres távolságot. Az egyéni zarándokok azok válogathatnak 35, 20, 25, 40 kilométeres utak között, ezek mind meg vannak nevezve, van Boldogözséb zarándokút, Remete Szentpál, és így tovább. Tehát mindegyik zarándok útnak, szakaszoknak van külön elnevezése. Ami a közös mindebben, hogy a zarándok pontokon ott várják őket a zarándok pontoknak a szervezői, minden zarándok pontnak van egy kis szervező csapata, akik az egyéni ügyességükre van bízva, hogy milyen gondolatokat ajándékoznak azoknak, akik ott részt vesznek, hűsítővel, vannak kijelölt helyek, ahol étellel is segítik a zarándokokat, illetve a teljesítménytúrázókat. Ebben a formában különben azok is, akik abszolút nem vallási célzattal vesznek részt ezen a zarándoklaton, mégis kapnak valami fajta lelki muníciót, és ezt nagyon szívesen fogadják. Már az első alkalommal nagyon lelkesek voltak. Az első alkalommal különben a teljesítménytúrázóknak a listáján az első helyen volt a Pálos 70 zarándoklat, a szervezés és a ötletgazdaság miatt is, és hát természetesen nagyon szép útvonalon megy keresztül. Ebben az évben is természetesen, hogy elindul ez a Pálos 70 zarándoklat, október 2-án, 3-án és 4-én, ez a második, ez péntek, tehát ez a vezetett zarándoklat, ahol pálos atyák, általában Puskás Antal atya, aki volt tartományfőnök, illetve Csóka János atya, aki szintén volt tartományfőnök, ők szokták vezetni ezt a zarándoklatot. Különben van gyermekek zarándoklata is külön, tehát az is egy nagyon érdekes, nagyon sok család jön, és családosok jönnek. Ez egy rövid szakasz, de óvodapedagógusokkal, az ő segítségükkel vesznek részt ezen a zarándoklaton a gyermekek, és tényleg egy nagyon hangulatos, imádságos, és mégis közös, és ugyanakkor közösségépítő hangulatú a zarándoklat. Innét Erdélyből is most már évek óta indul egy-egy csoport, és most is fog menni egy csoport. Október 1-én indul a autóbusz Csíkszeredából reggel, és hát még van egy pár hely, úgyhogy lehet jelentkezni a következő telefonszámon 0723 765 846-os számon. Tehát még egyszer mondom, 0723 765 846-os szám. Itt lehet érdeklődni a részletekről. Aki szeretne még többet megtudni különben a Pálos 70 zarándoklatról, az megtekintheti a pálos70.hu weboldalon, ahol gyakorlatilag az összes útnak a leírása megtalálható. Ehhez még azért hozzáfűzném, hogy ez a Pálos 70 zarándoklat, ez már kiterjedt egész évre. Ami azt jelenti, hogy természetesen ez az időszak az, amikor szervezetten, közösen, nagyobb csoportban, különben 600 és 1000 fő között szokott részt venni a zarándoklaton, amit nem lehet látni egyszerre természetesen. Az úton találkoznak egymással, de nem egyszerre megy ennyi ember, hanem a különböző szakaszokat összeadva szoktak ennyien részt venni. A legnagyobb együtt menetel az pedig Szobról Mária Nosztár, az egy olyan 7 és 8 kilométer között van, ott 2-300 ember szokott összegyűlni, a Szobon a vonattal megjönnek, és akkor úgy mennek az addig már gyalogos vezetett zarándoklaton résztvevőkhöz kapcsolódva szoktak elzarándokolni a Mária Nosztára, az ünnepi szentmisére. Tehát egy olyan applikációval segített Pálos 70-es zarándoklatot lehet például akár a Pilisben, vagy most már a Mecsekben is kiépült, hogy vannak pálos helyeket megjelölő kis oszlopok, azokon egy QR kóddal fölismerhető az adott helynek a leírása, illetve minden egyes helyhez van egy elmélkedés. És így tudnak már menni akik egyénileg akarják végigjárni bármelyik időszakban az év folyamán ezeket a zarándok utakat, úgyhogy ilyen formán szép lassan úgy kezdte jól értelemben kinőni magát ez a Pálos 70 zarándoklat, és a túrázók számára is nagyon hasznos és nagyon sok pozitív visszajelzés van. Most viszont még egyszer mondom, október 1 és 4 között innét Erdélyből egy autóbusz indul, és aztán csatlakozik a vezetett gyalogos zarándoklathoz a csoport, amely 2-án, 3-án és 4-én vesz részt a Pálos 70 zarándoklaton. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, aki esetleg még a telefonszámot nem írta föl, 0723 765 846-os, ezen a számon lehet jelentkezni.

pontos idő 7 óra 48 perc, elérkeztünk azon részhez itt az ébresztő műsorban, amikor is köszönhetik a nap ünnepeltjeit. A mai napon a Móricz nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük, névnapjuk alkalmából Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat. Amennyiben szeretnék önök is köszönteni szeretteiket, hívjanak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, szöveges üzenetheiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.

0: Halló, tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Halló, mit szeretessék a Jézus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket is. Szeretném köszönteni Orosz Egyen születésnapi alkalmából Vas Ilonkát, a Jóisten éltesse sokáig, hosszú boldog életet kívánok, és a családom, a drága családomat, unokáimat, fiaimat, a drága jó férjemet, a Jóisten éltesse, és adjon neki egészséget továbbra is. Nagyon szépen köszönöm, így értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen.

0: Halló, tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Mindörök
0: ilyen, nem.
1: Egy szép áldozatot kívánok önöknek, és szeretném köszönteni Csíkszentgyörgyön Cikó Ágotát, aki a tegnap töltötte az egy évet. Jó egészséget, szép gyermekkort kívánok, a szüleinek is jó egészséget, és szeressék az Istent, és tanítsák arra a gyermeküket, arra kérem. Ezt kívánják a nagyszülők Csíkmenaságról és Csíkszentgyörgyön. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen.

Kedves hallgatóink, Márton Áron püspök úr gondolatait olvasom föl. Aki nem ad a tulajdonából, az idejéből, vagy legalább a szívéből, aki nem ad enni az éhezőnek, nem enyhíti a szomjazó szomjúságát, nem ad szállást a hajléktalannak, nem ad ruhát a ruhátlannak, nem látogatja meg beteg embertársát, nem vigasztalja és nem segíti az élet elesettjeit, ez nem keresztény. Az áldozatnak valóság.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk ébresztő műsorunk végéhez, nem is maradt más hátra, mint egy rövid tájékoztató műsorismertetővel zárjuk mai ébresztő műsorunkat. Kedves hallgatóink, hamarosan az igéző lesz hallható, majd 8 órától szentmisét közvetítünk Marosvásárhelyről, a Cserealjáról, melynek a végén, a szentmise végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 10 órától jelenünk és jövünk műsorra jelentkezünk, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható, 11 óra 30 perctől Útigazság és élet címmel Vankos Alex atya vár önöket. 12 órakor visszakapcsolunk ide Csíksomjóra, az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő délutánra vonatkozóan. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól.
1: Kedves hallgatóink, elköszönünk az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. A mai reggelen önöket ébresztette Ferenc Kornélia.
2: És Bátor Botond Pálos szerzetes.
1: Technikai segítségünk volt Pál Gellért.
2: Kedves testvérek, a mai evangélium nyomán véssük a szívünkbe, hogy tényleg első helyen szerepeljen a Jóisten, és ennek függvényében egészen másképpen látjuk a mindennapi kapcsolatainkat. Nagyobb lendülettel és nagyobb szeretettel tudunk mások felé fordulni, és talán a nehézségeket is sokkal jobban tudjuk hordozni, türelemmel. Ehhez adjon nekünk a mindenható Isten erőt és kegyelmet.

Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jutathatja most csak általam. János Evangélium 14. fejezet 6. versében van benne. Én ezt választottam papi jelmondatomnak, mert Piarista gimnáziumban a tanítási imádságban van benne, ez jobban kifejtve, részletesebben, hosszabban elmondva, ezt ott a 4 év alatt mindig elimádkoztuk. És ez valahogy annyira belém ivódott, hogy amikor készültünk a szentelésre és jelmondatot kellett választani, akkor más nem is fordult meg a fejemben. Egy elsősorban Jézussal való kapcsolatra törekedjünk, vele való egyesülésre, az ő igazságában való növekedésre, így részesedhetünk, akkor az ő életében lehetünk itt már földön munkatársai. Ez az, amit én követek mai napig. A célunk az örök élet mindannyiunknak, minden hívő embernek, és hogy mennyei kincseket gyűjtsünk már itt a földön. Az Isten szolgálatában, főleg papként pedig rengeteg alkalom nyílik erre, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk, sőt, nem csak magunknak, hanem hogy a mi szolgálatunk által mások is részesedjenek ilyen mennyei kincsekben. Nem csak a magunk üdvösségért, hanem mások üdvösségért is dolgozunk. Úgyhogy nem csupán ebben a föld életben akarunk kiteljesedni, hanem az örök életben. És az örök életet, meg az Isten országot már itt megtapasztaljuk így az egyházban. Ezek nagyon jó élmények, egy nagyon szép élet a napi élet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a vásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Balázs Ferenc plébános. A kántori szolgálatot Orbán Kálmán kántor úr látja.

Testvéreim, tesszük fel a kérdést, ki tartozik az Úr Jézus Krisztushoz, ki tekintheti magát az Úr testvérének. Mindazok, akik Isten igéjét hallgatják és azt szerint cselekszenek, ezek Jézussal együtt egy új lelki családot alkotnak. Néha a cselekedetünk nem felel meg az Úr igéjének, ismerjük be, hogy ezzel vétkeztünk, és kérjük Isten irgalmát, Isten szeretetét az életünkre, a Szentmise áldozatot szándékra ajánljuk fel.

0: Om a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem,
1: gondolattal, szóval, cselekedettel
0: és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos minden
1: Szűz Máriát, az összes Magyarban érszenteket,
0: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok
1: értem, Urunkhoz, Istenünkhez.
0: Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörünk. Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltod össze. Add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben,

Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így tanít az örök bölcsesség, olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahová akarja, oda irányítja. Az ember minden útja helyes a saját szemében, a szívek igaz megmérője azonban az Úr. Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevésség és a szív felfúvalkodottsága a gonoszok lámpása. Minden csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegényebben marad. Akik hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreiben. Gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon, kiált majd egyszerű is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odaértek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, Istennek nem az a szándéka, hogy az ember egyedül maradjon és magányos legyen, hanem hogy kapcsolatokat építsen embertársaival. Családtagok, a barátok, a munkatársak közti kapcsolatok alapja az egymás iránti szeretet, egymásnak a megbecsülése, egymásnak a tisztelete. Mai evangéliumi történetben az Úr Jézushoz érkezik az édesanyja Mária, és még jó néhányan a rokonságból. Lukács evangélista nem tartja fontosnak megemlíteni, hogy miért mentek oda, miért keresték fel Jézust. Márk evangéliumában azonban ennél a jelenetnél azt olvassuk, hogy nyugtalanító hírek kezdtek terjedni az Úr Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, és pedig elég rossz hírek, olyanok, hogy talán megszállta a gonosz lélek, hogy megháborodott. És azért jönnek a rokonok, hogy hazavigyék Jézust, mert ez az egész családra rossz fényt vet, ha tovább terjednének családtagjukról a rossz hírek. Érkezésükről az Úr Jézus közvetve szerez tudomást, mert olyan sokan veszik körül a házat, ahol ő tartózkodik, hogy nem férnek a közelében. És ekkor mondja az Úr Jézus, kik az én anyám és kik az én rokonaim. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és azt tettekre is váltják. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus kijelentésével nem megtagadja az édesanyját, aki életet adott neki, nem megtagadja a családját, amelyben felnevelkedett, hanem sokkal inkább a szavai azt az üzenetet hordozzák, hogy nem a születés révén válhatunk az Úr Jézus tanítványává, hanem az ő tanításának a hallgatása, az ő tanításának a megtartása által. Ma az Úr Jézus Krisztus nekünk is ebben a szentmisében azt üzeni, hogy hallgassam én is szívesen az ő tanítását, és próbáljam megvalósítani mindazt, amit ő kér tőlem. Amen. Testvéreim, kérjük Urunk Jézus Krisztust, aki Szűz Mária fiam, segíts népedet, hogy az Isten igéjét készségesen hallgassam.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Segítsd mindazokat, akik a társadalom különböző csoportjai közötti több igazságosságért harcolnak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ne hagyd cserben a szükséget szenvedőket, és küldj nekik segítőket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vezess bennünket, hogy Máriához hasonlóan az Isten ígéje szerint cselekedjünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Isten, te boldogságos szűz Máriát választottad, hogy fiad édesanyjává legyen. Közben járására hallgasd meg kéréseinket, Krisztus, a mi Úrunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Istenem őt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevéjén dicsőségére dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet

A te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy Isten erőddel segítesz halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusát.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árad rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A csara után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségén. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szemtitka. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Kozma és Damiánnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő által, ő vele, és ő bennünk. A tiéd, minden ható, Atya Isten, a Szent Lélek keretségben,

Minden gondosztól, adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmadból minden kor bűn és baj nélkül éljünk. Végre minkeve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzet, hanem egyházat hitét.

0: Íme az Isten bárányai, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
1: Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia,
1: te az Atya akaratából, a Szent Élet közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, Szent Tested és élet által, minden védkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.

0: Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szereplek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Könyörög, Jézus! Szentségeiddel erősítesz minket, Úrunk Istenünk! Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk egyelmét ezekben a misztériumokban, és keresztény életünkben is elnyerjük.

0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Csodákat kilátni vágytok, hogy jöjjetek Szent Antalhoz, fekélyt nyomort, vétket halált, sátánt elűzd gyógyulást hoz.
1: Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és ag visszanyerik.
0: Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, ikérezték Szent Antalnak jó tetteit.
1: Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és ad visszanyerik.
0: Dicsőséget zengünk neked, Atya, Fiú és Szent Lélek, Szent Háromság egy Istennek, áldás legyen és dicséret.
1: Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont, ifjú és ad visszanyerik.
0: Imádkozál érettünk, páduai Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szelid és kegyes Jézus, te, páduai Szent Antal, a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerjük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökkéig.
1: Amen.
0: Ha kívántok nagy csodákat, Szent Antalhoz menjetek. Ha szenvedtek bajt, fagságot, gyámot tőle kérjetek. Soha azon ínség tévei sem a vétek nem fogott, akit Antal szent kezével pajzsa alá fogadott. Intésére a tengernek csillapodnak a viai, s a kárvallott jó embernek megkerülnek javai. A bilincsek szétszakadnak, a veszély is elsimul, a csapások ellankadnak, és az áldás bőven hull. Legyen áldás az Atyának, a mennyvéri trónuson, legyen áldás Szent Fiának, most és minden korokon. Legyen áldás a léleknek,
1: ki lelkünket szenteli.
0: Vegye bérét a mennyeknek, ki Szent Antal tiszteli. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítettünk a vásárhelyi Szent Kozma és Damján templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Balázs Ferenc plébános, a kántori szolgálatot ellátta Orbán Kálmán kántor úr. Ha tehetik, maradjanak a Mária Rádióval, a mikrofonnál Szabó Ári Attila búcsúzik önöktől.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján cserealjai plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely három földrajzi tájesség találkozásánál fekszik, a Mezőség, a Marosvölgye és a Nyárádmente határán, 320 méterrel a tengerszint felett. A város a Maros mindkét partjára kiterjedt, központja és nagyobb része a bal parton található. A belváros közelében emelkedik a Somostető, a város legmagasabb pontja. Maros-Szentgyörgy, Jedd, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr községek övezik. A települést 1323-ban Székely-Újvásárhely néven említik, majd 1616-ban Betlen Gábor városi rangra emelte, ekkor kapta a Marosvásárhely nevet. A város délkeleti részén a Segesvár felé vezető út mentén található a Tudor Vladimirescu lakónegyed, közismert nevén Cserealja. Nevét az egykor fölötte húzódó Csere erdőről kapta. Az 1960-as években épült, és ma Marosvásárhely lakosságának mindegy egyharmadát fogadja be. A kommunista időszakban templomépítés nem volt engedélyezett, ezért a különböző felekezetek hívei magánházakban alakítottak ki imatermeket. A cserealjai római katolikus közösség története az 1970-es években kezdődött, amikor Léstyán Ferenc plébános a Hosszú utcában vásárolt egy házat imaház széljára. Az engedély megszületése előtt az örökösök lefoglalták az ingatlant, így a hívek a Zsidó Vértanúk utcájában vásároltak újabb házat, ahol 1984-ben misézési engedélyt kaptak. A rendszerváltás után 1990-ben a cserealjai gyülekezet önálló plébániává alakult, első plébánossa 1993-tól idős Nagy József lett. A hívek száma gyorsan növekedett, ezért nagyobb templomra volt szükség. 1993-ban deszka templomot építettek a plébánia udvarán, ahol 1994-ben Jakubinyi György érsek 121 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. 1995. március 2-án érseki rendelkezés alapján a plébániához csatolták Koronka, Kebele és Kebele Szent Ivány filiákat. 1996-ban Hadnagy Judit elkészítette az új templom tervrajzát, és megindultak az adományok, amelyek lehetővé tették az építkezés folytatását. 1999-ben idős Nagy József egészségügyi okok miatt áthelyezését kérte, helyére augusztus 1-én Papp László érkezett. A római katolikus plébánia templom 2001-ben épült fel Cserealján. Május 1-én kinevezték Braun Jenőt plébánosnak, majd szeptember 27-én Jakubinyi György érsek felszentelte a templomot Szent Kozma és Damján titulussal. A templom névadói Szent Kozma és Szent Damján 287 körül működtek Kis-Ázsiában. Ikertestvérek voltak, buzgó keresztények, akik orvosi szolgálataikat soha nem pénzért, hanem szeretetből és hitből végezték. A gyógyító hivatások védőszentjeiként tiszteli őket az egyház. A hagyomány szerint 303-ban szenvedtek vértanúhalált. A történetek úgy őrzik emléküket, hogy vízbe dobták őket, megkötözve, de a kötelékek csodás módon kibomlottak, mágjára vetették őket, de a tűz nem ártott nekik, nyílakkal próbálták megölni őket, de a nyílak lepattantak testükről. Végül kardaroltották ki életüket. Első templomukat sírjuk fölé emelték, tiszteletük pedig hamar elterjedt mind a keleti, mind a nyugati egyházban. A Cserealja Szent Kozma és Damián templom belső kialakítása a modern építészet letisztult vonalait és a keresztény hagyomány méltóságát egyesíti. A világos fehér falak és a természetes fagerendák békés, imádságos légkört teremtenek. A szentély központi elemei, az oltár és a feszület ünnepélyesen emelkednek ki. A templom két oldalán mellékoltárok találhatók, az egyik Szűz Máriát, a másik Szent Józsefet ábrázolja. A padsorok félköríves elrendezése a közösség egységét fejezi ki, a falakon elhelyezett szobrok és domborművek pedig a templom lelki örökségét gazdagítják. A karzat alatt láthatók a védőszentek faragott ábrázolásai. A bejárat fölötti karzaton kapott helyet az orgona, amely a liturgia zenei szolgálatát biztosítja. A toronyban két harang található, egy nagy harang és egy kis harang, amelyek a hétköznapi és ünnepi harangszó hangját adják. A plébánia épület és a rehabilitációs központ 2004 és 2009 között készült el, nagyszámú hazai és külföldi adományozó támogatásával Braun Jenő címzetes esperes idején. Dr. Jakubinyi György érsek 2009. július 12-én áldotta meg az elkészült központot és a plébánia épületet, és ugyanebben az évben, augusztus 1-én Braun Jenő esperes úr be is költözött. Az egyház községben gazdag hitélet zajlik, több közösség is tevékenykedik, a Jakab Antal Kulturális Központ, a Kolping család, Rózsafűzér társulatok, az Árpádházi Szent Margit Nőszövetség, a Reménység Kórus, az Ifjúsági Csoport, a Szentlélek Ima Csoport, a Szent Pál Ima Csoport és a minisztránsok. A hívek száma mindegy 2800 fő, a gyermekektől az idősekig. 2026-ban a templom szentelés 25. évfordulója alkalmából a plébánia ünnepségsorozattal készült, amely a negyed lakóit, a korábbi lelkipásztorokat és a meghívott vendégeket közös háladásra hívta a búcsús szentmise keretében. A Cserealjai Szent Kozma és Damián plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye marosi főesperesi kerületéhez tartozik. Búcsús ünnepét szeptember 26-án tartják, örökös szentségimádási napja pedig október 25-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a Marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll.

a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted, csapott le rejám a szava, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod, és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik, az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntjük ismételten a kedves hallgatókat a csíksomlyói stúdióból. Egy nagyon pici kiesés után ismételten itt vagyunk, ugyanis felújítás volt itt a csíksomlyói stúdióban. Nagyon szép, tessenek eljönni, megnézni, térjenek be hozzánk. Fogadjuk az önök imakéréseit.
1: Csatlós Robert
0: és Csatlós Éva, elérhetőségeink
1: 0259-420-555 és a 0359-420-555-es telefonszámokon, SMS számunkon 0758-420-555, honlapunkra is írhatnak imakérést a www.mariaradio.ro címen, az ima szándékra kattintva. Az általános ima szándékok között imádkozzunk együtt közösen a mai napon a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
0: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Négy faluból egy édesanyja a lánya gyógyulásáért szeretne ima segítséget kérni, ezért is imádkozzunk közösen. Kurta János gyógyulásáért ajánlom ezt a rózsafűzért, a Jóisten fizesse mindenki imáját. A rózsafűzért a családom egészségért, békességért, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvéért ajánljuk. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, szeretteik Csíkszent Mihályról. Imád kérek és imádkozunk Ilona egészségért, sikeres műtétért és műtét után való felgyógyulásáért, a Jóisten fizesse meg egy önkéntes. Imád kérek szüleimért, Manci nénémért, betegekért és a feleségemért, Isten fizesse erős Mátyás tart velünk. Felajánljuk Nyullas Jolánka halálának 2 éves évfordulója emlékére, és Csík Taplocára Imre Veronika halálának évfordulója emlékére. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Ezt az imát felajánlom a betegeim gyógyulásukért, Balázsért, aki balesetet szenvedett, Mónikáért, Tamásért és Ülkébe Anna néni gyógyulásukért. Isten fizesse, Jézuson bízom benned. Ezt az imát ajánlom az idősekért, betegekért, unokáim, dédunokáim, gyermekeimért. Itt remény, szeretet, béke költözzön a szívükbe, halottaim nyugalmukért. Jézuson bízom benned. Imád kérek Emma testvérünk gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért és a 7 minden imáját egy édesanyja és egy édesapa ajánlja fel ön szeretett gyermekéért, Gergőért, akit az élet túl korán nehéz megpróbáltatás elé állított, de tudjuk, szűzanyánk soha nem hagyott cserbe azokat, akik közbejárásodért hozzád folyamodnak. Szívből kérünk, segítsd az orvosokat, óvja és nagyon vigyázzon a gyermekünkre. Kitartást kívánunk a kedves szülőknek, az orvosokot áldja meg a Jóisten és az ápolókot is.
1: E-mailben is érkezett imakérésünk, Pánia Erika írja nekünk. Mai rózsafűzért és szentmiséket szeretném felajánlani édesanyám gyógyulásáért, testi és lelki megerősödésért, hogy minél hamarabb hazakerüljön a kórházból. Önökkel imádkozom egy állandó hallgató, Ér Mihály falván, dicsértessék a Jézus Krisztus. Jóisten segítse meg, és mielőbbi felgyógyulást kívánunk. SMS-ekkel folytatom, imád kérek Máté Anna lelke üdvért, aki ma egy éve távozott, Margit szomszédasszonya Csíkszeredából. Imád szeretnék kérni gyógyulásomért, a műtét után egészségért, kérem a Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét, köszönöm. Hálából a Szűzanyának és az ő Szent Fiának ajánlom a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Imád szeretnék kérni családomért, gyermekeimért, testi lelki gyógyulásért, családi békért, pontos szándékra, egy mindennapos hallgató.
0: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
2: Ezt a rózsafűzét a papbácsiknak, és a betegeknek, és az ápolók, és a nővéreknek, a takarítót, és magamnak is, és akinek halt, mindenkinek. és a háború megszínesítése, a fennmaradását. Imádkozunk együtt, dicsertessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
1: További SMS-ek. Ezt a rózsafűzét felállom Vaszi Tamás testi-lelki gyógyulásáért, családjának kitartást, a hit, remény és szeretet jegyében. Jézuson bízom, benned Isten, fizesse mindenki imáját. Kérem szépen a mostani rózsafűzést és szentmisét minden imát a mai napon, drága súlyos beteg férjemért és családi békéért. Isten fizesse minden velem együtt imádkozónak szolgálatát, egy aggódó feleség és édesanyjam. Imádkozzunk erre a szándékra is közösen. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja tart velünk az imában. A rózsafűzért élet, a rózsafűzért és a szentmiséket felállom hálából a drága családomért, akik utaznak külföldre repülővel, nagyon kérem a szűzanyát és a szent fiát, hogy vigyázzon rájuk és takarja be védőpalástjával, hogy szerencsésen érkezzenek meg, imádkozzanak velünk közösen, Isten fizesse mindenki imáját. Gyimesből kérem Márton Áron közbenjárását a Jóistennél, hogy adja vissza a fülem hallását. Önökkel imádkozva minden rózsafűzért, egy állandó hallgató és imádkozó, köszönöm mindenki imáját, Erzsébet.
0: És egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Halló!
0: Igen, hallgatjuk szeretettel.
3: Dicsértessék az Úristen, a Szent Neve.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a mai szemmiséget, a rózsafűzéket felajánlom a feleségem egészségé, az én egészségemé, a fának a lábaim, a szomszédaimé, a sok beteg, a gyimesbükki beteg heketé, és van egy onokám Székely Gáspinak Elincén, balesetjelként a lábával, és imádkozzunk együtt.
0: A jó Isten hallgassa meg. Mindörökké, amely jó egészséget és az unokának mielőbbi felgyógyulást kívánunk szeretettel. Még mindig a füzetből olvasok, imádkozzunk ima csoportjainkért, katolikus egyházunkért, papjainkért és papi hivatásokért, fiataljainkért, párválasztásért, népünk jövőjéért, bűnösök megtéréséért, az elhagyott gyermekekért, a válságban lévő családokért, minden kiszolgáltatott testvérünkért, haldoklókért, betegekért, szenvedőkért, szenvedélybetegekért, halottaink lelki üdvér, a kegyhelyek, templomok és az őket látogatott biztonságáért, védelméért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hitér, reményér, szeretetér és a technika helyes alkalmazásáért, minden ima szándék meghallgatásáért nagyon szépen összefoglalt imakérés, hallgassa meg a jó Isten.
1: További SMS-ek, e-mailünk egyelőre nem érkezett. Ezt a rózsafűzért felállom hálából mindazokért, akikért imádkozni tartozom, Isten fizessen. Ezt a rózsafűzért felállom hálából a gonosztól való szabadulásért, Isten fizessen. Felállom a rózsafűzért, hálából a Jóistennek gyermekeim sikeres műtétért, kérem a gyógyulás kegyelmét továbbra is, és felállom elhúgy gyermekem és elhúgy szeretteim lelki üdvért. Uram, kérlek, bocsáss meg minden bűnünket, és add, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. Isten fizesse, egy édesanyja. Betelefonálót köszöntünk, halló, itt a Mára Rádió.
4: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké,
4: amen. A rózsafűzért, szentmiséket önökkel imádkozva felajánlom a Jóistennek és a Boldogságos Szűz Máriának, megköszönve nekik azt a sok kegyelmet, amivel elhalmoznak, és kérve továbbra is az áldásaikot és segítségükét. Imádkozom a gyermekeim egészségéért, a hitük megerősödéséért, szerencséjükért, a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a munka közösségéért, hallgatóiért és minden beteg ember gyógyulásáért. Imádkozom az elhunyt szeretteim lelki üdvéért is. Jézusom, bízom benned, egy áldott szép napot kívánok önöknek, gyere jobból, egy mindennapi hallgató vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozom velünk közösen az elmondott szándékokra. Köszönjük szépen. További SMS-ek. Istenem, bocsáss meg bűnömet, köszönöm, hogy megsegítettél. Légy tovább is velem munkahelyen, mert nagy szükség van rá, segítsd, és fogd a kezem, ne engedd el. maradjon velünk az imában a kedves hallgatóm. Ezt a rózsafűzét felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A már hangzó rózsafűzét és szentmisét felállom orvosokért, ápolókért, és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató tart velünk Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzést felállom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. A héten állangzó összes imád felállom hálából az eddig kapott kegyelmekért, felajánlom a fiam családjáért, békességért, lányom családjáért, a betegekért és az összes halottaimért, egy fontos szándékra Isten fizesse mindenki imáját egy édesanyja. Minden imát és szentmiséket, rózsafűzéreket felállom hálából Kápolnás faluba. Péter Orsolya néni halálának 15. évfordulójára jó Isten nyugtass az anyaföldben, nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében Isten fizesse.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Tetszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az Úr Jézusnak. Felajánlom mosorvezetők és saját magam egészségéért, bűneim bocsánatáért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Én is azt mondom, hogy Isten fizesse minden értünk elmondott imát mindenkinek.
1: A rózsafűzét felállom még édesanyánknak hálából a közbenjárásáért, a családom testi-lelki ajándékaért, halottaim békés nyugalmáért köszönöm. Felállom a rózsafűzét kicsi Gergőért, aki szívműtét előtt áll, őrizd és védelmez Krisztusunk most is, kegyelmez Uram.
0: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
5: Halló, halló, dikét a fét a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen, üdvözöljük.
5: Mert szeretettel köszöntöm én ikét is.
0: Robert.
5: Felhatását kérem az életükre. Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, a sok-sok szép termését, amivel a Jóisten megáll.
0: Bizony.
5: És a Csitrákos és Göröcsfal egyházközség minden lakójáért, de különösen az öregekért, a betegekért, a magukra maradottokért, a magányosokért, mindazokért, akikért nincs ki imádkozzon. Az ifjúságért megkezdték az iskolát, hogy tartsanak ki, vigyázzanak magukra, a vizsgázóknak. A tanárokért szeretném felajánlani a sok-sok halottamért, férjem, fiam, menyem, szüleim, és nagyon sokan vannak, hogy a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat. De különösen most szeretném felajánlani egy keresztleányomért, aki műtőben van éppen, hogy a Jóisten segíje meg az orvosoknak, adjon nagyon-nagyon jó kitartást, bízom,
0: úgy legyen,
5: hogy sikerüljön a műtét. Az én kicsi családom testi-lelki gyógyulásáért, a Mária Rádió nagy családjáért, Üki Barna néniét és mindenkit, akiért imádkozni tartozom. Imádkozunk együtt és egymásért hittel és bizalommal.
0: Mindörökké, amen, nagyon szépen köszönjük Anna néninek, és minden jót, nagyon szép napot kívánunk. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket hittel, bízalommal. Kérjük a jó Istent és a szűzanya közbenjárását, hallgassa meg mindannyiunk kérését. Műsorba voltunk
1: Csatlós Robert
0: és Csatlós Éva, a Csíkszentdomokosi Bánosi Társulatot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével a fájdalmas rózsafűzért és a Szent Antal litániáját végezzük. Arra hívjuk önöket is, kapcsolódjanak a közös imába. Nagyon szép napot kívánunk, szeretettel mindannyiuknak.
6: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
7: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
8: Amen.
7: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretébe és szeretetébe, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
8: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom,
8: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Jézus a Gecemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek és imádkozok, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeusz két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötörni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt, és virasszatok velem. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Az ilyen harc és ilyen győzelem csak az imádságban lehetséges. Jézus imádsága által győzött a kísértőn nyilvános működése kezdetén és vérrel verejtékezésének végső csatájába. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Istenem, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel vetítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Asszony.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Fájdalmas olvasó második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta, és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisekből koszorút fontak, fejére tették, és bíbor színű köppányt adtak rá. Aztán eléjá járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözl légy, zsidó királya, és arcul ütötték. Jézus szenvedése konkrét történeti alakot öltött abból kifolyólag, hogy a vének, a főpapok és az írástudók elvetették, és kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap

0: vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony...

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszony!

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó harmadik titka, akit érettünk, tevissel koronáztak. A hájtartó katonái bevitték Jézust a hájtartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetköztették, és bíbor színű köppenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlés, zsidó királya! Mindvégig szerette övőit. Ez az, ami Krisztus áldozatának és megváltás és jóvátétele, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindannyiunkat ismert és szeretett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
1: Asszony!

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztok.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te viselkoronáztak.
1: Asszonyok!

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te viselkoronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te viselkoronáztak.

0: Koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A fájdalmas olvasó negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirenei Simont, Sándor és Rufusz atyát, aki éppen a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Majd kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz Koponya hája neve. Emberi akaratával elfogadta Jézus, hogy legyen meg az Atya akarata, és így halálát megváltó tettként fogadta el, vétkeinket a saját testébe fölvitte a keresztfára. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas olvasó 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre írtak, amelynek Koponya hája neve, keresztre feszítették. Ugyanúgy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikot balról. Jézus akkor felkiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. 6. óra táján sötétség támadt az egész földön. A 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok

0: Szentlélek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Mária,
0: édesanyánk,

0: lehet Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Paduai Szent Antal litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk!
1: Páduai Szent Antal,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal Istenhű szolgája,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal szerzeted ékessége,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal az egyház oszlopa,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a sértetlen tisztaság liliuma,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a szegénység kedvelője,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal az alázatosság mintaképe,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal az engedelmesség hőse,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a türelem tükre,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal az életszentség csillaga,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal apostoli hit hirdető,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a bűn buzgó írtója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a gonosz lélek félelme,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a jövendők látója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a holtak föltámasztója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal a foglyok kiváltója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal, te hatalmas szószóló,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal, te nagy csodatevő,
0: könyörög érettünk!
1: Szent Antal, szerető pártfogónk,
0: könyörög érettünk!
1: Légy irgalmas!
0: Uram, kegyelmezz nekünk!
1: Légy irgalmas!
0: Uram, hallgass meg minket!
2: Minden gonosztól!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Minden bűntől!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az ördög cseleitől!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az örök haláltól!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal érdemeiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal hősies erényeiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal szeráfi szeretetéért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal buzgóságáért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal dicső haláláért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Szent Antal csodatetteiért!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Az ítélet napján!
0: Ments meg, Uram, minket!
2: Mi bűnösök!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy minket igaz bűnbe

0: Bánatra indíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy szeretetet tüzét bennünk felgyulasszad.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy minket Szent Antal igazi tisztelőjévé tégy.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy Szent Antal közbenjárására minden gonosztól megoltalmaz minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy minden szükségben megsegíts minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy halálunk óráján megvédj bennünket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy országodba felvegyél minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmaz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: hogy minket meghallgass.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: Jézus Istennek fia.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk,
0: imádkozzál érettünk Szent Antal,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el, add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemeiből meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
1: Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte

törik meg. Ő imái gyermekednek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Ez itt a jelenünk és jövőnk egy kicsit másképpen, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Mitra Lévia. Hát ez már tudod, hogy ez a műsorunk nekünk egy interaktív szokott lenni. Beszélgettünk mi, és akkor várjuk a kedves hallgatókat is hozzászóljanak bármikor, amit témához, amit mi felhozunk. Elmondanám a telefonszámainkat, hogy akármikor bekapcsolódhatnak a műsorba, 0259 420 555, valamint 0359 420 555, ha pedig SMS-t szeretnének írni, azt is megtehetik a 0758 420 555-ös számról.
1: Így van, előbb beszámolunk egy pár dologról, és utána lehet majd hívni bennünket.
0: Igen. Hát én azt kérdezném tettőled, hogy tudjuk azt nagyon jól, hogy a Mária Rádiónak a 20 éves évfordulója alkalmából nagyjából minden stúdió részt vett már ebből az ünnepségből, kivéve ugye, ami még hátra van, a Szatmár Németi stúdió. Hát legutóbb, ha úgy tudom, én nem voltam ott, de te ott voltál a kolozsvári stúdióból, amennyibe beszámolnál erről az eseményről, megköszönném.
1: Így van. Mert tulajdonképpen 20 év, és hogy érdekességképpen kiszámoltam, az körülbelül 2600 hétköznap és ünnep.
0: Az igen.
1: És ugye ebben imák, beszélgetések, találkozások, könnyek, örömök, minden 20 esztendő, amely alatt a rádió hullámain keresztül Isten szeretetének üzenete számtalan ember otthonába, szívébe és életébe eljutott, és szeptember 18-án különleges ünnepre gyűltünk össze Kolozsváron, az Erdélyi Mária Rádió fennállásának 20. évfordulójának adtunk hálát, de egyben a kolozsvári stúdiónak a 13. szülinapját is ünnepeltük, és a jubileumi eseménynek a kolozsvári Szent Mihály templomban adtunk helyet. Az ünnep az 17 órától szentségimádással kezdődött, és 18 órakor kezdődött a hálaadó szentmise. A szentségimádás csendjében talán mindannyian ugyanazt éreztük, hogy milyen sok minden történt a kolozsvári stúdióban az elmúlt 13 év alatt, és az Erdély Mária Rádiónak a 20 esztendejében hány ember emelte fel a telefont, hogy imád kérjen, hány idős embernek lett társa a rádió a magányos estéken, délutánokon, hogy hány család otthonában szólt együtt a rózsafűzér, hány beteg, szenvedő, vagy éppen reményvesztett ember hallhatott egy mondatot, amely új erőt adott neki, és itt emelném ki, hogy, és ott is kiemeltem a beszédben, hogy a rádió ugyanis nem csupán egy rádióállomás, nem csupán műsorokat készít és sugároz, hanem egy közösséget épít, imádkozó közösséget, olyan lelki családot, amelynek a tagjai sokszor nem is ismerik egymást, de mégis összeköti őket valami, és ez nem más, mint a hit, az imádság és a szűzanya szeretete. És ugye hát a születésnap az mindig egy alkalom arra, hogy visszafelé is tekintsünk, és a keresztény közösség számára a visszatekintés az mindig egy hálaadás szokott lenni. Nem azt kérdezzük csupán, hogy mit értünk el, hanem azt is, hogy kinek köszönhetjük, hogy idáig eljutottunk, és a válasz egyértelmű, természetesen az első számú, akinek hálát adtunk, az a mindenható jó Isten, és a szűzanya, és ők adtak erőt akkor ugye mindig, amikor nehéz volt, ők támogattak, akkor is, amikor úgy tűnt, hogy minden megáll, és a mindenható Atya Istennek a gondviselése az, amely küldött embereket, amikor munkatársa, önkéntesre vagy támogatásra volt szükség. Tehát a szűzanya közbenjárására a mindenható Isten nyitotta meg a hallgatók szívét, hogy befogadják az evangélium üzenetét, és hisszük, hogy ő volt jelen minden egyes imában, amely a stúdióban elhangzik. Tehát a 20 év története tulajdonképpen nem csupán egy intézmény története, hanem ez egy isteni gondviselésnek a története. és a Mária Rádiónak ugye ez az értéke, az isteni gondviselésbe való hit, az önkéntesség, a Szűzanya iránti tisztelet, vagyis a Máriás lelkiség. Ez egy, te is tudod jól, hogy ez egy láthatatlan szolgálat, az önkéntesség. Erről tudnál te többet beszélni, hogy a hallgató ugye csak a hangodat hallja, de nem lát, viszont ez egy olyan szolgálat, ez a láthatatlan szolgálat, amelynek eredménye van és életet ad.
0: Hát igen, mi mit látunk itten? Magunk előtt egy mikrofont, egy fekete mikrofont, vagy legyen a színes mikrofon, akinek beszélünk, mint hogyha éppensége ott lenne egy nagy közösség, éppen úgy beszélünk ebbe a mikrofonba, de viszont a hangunk az messze elhaladszik, és messze ismernek bennünket a hangunkról, de viszont az, hogy ki is van a hang mögött, azt nem tudják csak elképzelni, hogy legyen ez egy kedves, vagy pedig egy mogorva, de viszont a hang az mindig kedves kell legyen, mert a hallgatók ezt akarják, hogy egy kedves hang szólítsa meg őket, hiszen annyi sok minden történik az életben, morgás, meg minden, de a rádió mikrofonján mögött az a hang az mindig kedves kell legyen, és azt várják, hogy a Szűzanya szóljon hozzájuk, természetesen a mi hangunkkal, amit még fel se fogunk, hogy mi is ez. Most arról szeretném, hogy meséljél egy kicsit, Tibor atya, hogy a közönség, akik ottan voltak, azok hogy fogadtak, hiszen téged már ismernek, nem csak a hangodról, hanem mint papot. Erről egy kicsit mesélnél, hogy fogadtak.
1: Igen, hát nélkülük az önkéntesek és az ottani hallgatóink nélkül nem lenne teljes a történet a rádió életében, és így az ünnepségen belül sem. És ugye volt egy olyan idős néni, hogy a szentségimádás alatt a hátam mögött ült, de nagyon idős volt, és képes volt fogadni valakit autóval, hogy hozza előtt a templomba, hogy találkozhasson velünk. És a szentségimádás alatt ugye én is beültem a padba, és pont mögém ült, végig zokogott, de hangosan a szentségimádás alatt. Annyira meghatotta őt maga az, hogy ünneplünk, és hogy mi ott vagyunk, és úgy élőben láthat, és hogy pont mellettem mögém ülhetett le, és a szentmise végén természetesen oda hivatott, bemutatta, azt hiszem az unokája volt, aki elhozta őt autóval, és hát nem akart elengedni a kezem, csak nézett a szemembe az idős hölgy, és folytak a könnyei. És ebben a könnyekben benne volt a hála, benne volt ott a szeretet, ott benne volt minden. Tehát itt ezt akartam ebből kiemelni, hogy az az ember, aki talán egyedül ül otthon, és bekapcsolja a rádiót, egyszer csak azt érzi, hogy nincs egyedül. Na most megérezték azt, hogy most személyesen is láttak bennünket, és nem voltak egyedül. Tehát ezért van az, hogy a rádió hangja átlépi a falakat, az országútakat, a kilométereket, és így kíváncsiak vagyunk mindig egymásra, hogy hogyan is nézünk ki, akkor te mit is csinálsz, meg stb. Amúgy az ottani önkéntesek nagyon hiányoltak téged, hogy miért nem jöttél el te is. Mondtam, hogy hát lett volna hely elhozni, de visszafele már nem lett volna, akivel egyere. Igen, de hát mondtam, ami késik, nem múlik, és
0: sokokkal fogunk találkozni közeljövőbe.
1: Igen, arról is majd beszélünk egy picit később. Igen, a Mária Rádió az egyik legfontosabb küldetése, tehát nem az, hogy mindig sokat mondjon, hanem az, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő szót mondja ki, és talán ezért van ekkora nagy kisugárzása és eredménye, értéke az Erdély Mária Rádiónak. Igen, és itt akkor meg is köszönném még egyszer kolléganőmnek, Ferenc Emesének, hogy megszervezte a háttérben ezt az ünnepséget, László Attila főesperes úrnak is, aki nagyon kedvesen és szívesen fogadott bennünket, és a végén a vacsorát is ő úgymond szponzorizálta az önkénteseknek és nekünk munkatársaknak, akik együtt voltunk akkor este. Mindenkinek hála és köszönet a munkatársainknak, önkénteseknek, kolozsvári önkénteseknek, hallgatóknak egyaránt. Úgyhogy hát ilyen jó hangulatban telt az egész kolozsvári ünnepségünk, szép, rövid, velős, jó hangulatban.
0: Hát a nyáron nagyon sokszor voltál úton, alig láttam itten az arcodat, alig voltunk együtt műsorban is, hiszen annyi sok ünneplés volt a nyáron, az egész Székelyföldet bejártad, mindenütt, ahogy voltak az önkéntes találkozók. Azt hiszem, hogy a kedves hallgatók mostan többet láttak belőled, jobban megismertek, és biztos nagyon hálásak voltak neked, hogy mindenütt ott voltál, és tudtak veled beszélgetni, tudtak hozzád szólni. Hát ez nagyon fontos, és mindenütt vannak az ilyen kis mamák, nem csak Kolozsváron, szerintem mindenütt
1: így van.
0: Mindenütt vannak, akik könnyes szemekkel fogják a kezedet, vagy éppen a kezünket, akik ottan vagyunk, és annyira nem is tudjuk felfogni, hogy mit jelent ezeknek az, hogy igenis láthatnak téged, atya.
1: Nem csak engem így van, ebben igazad van, nagyon sokan kíváncsiak, nagyon sokan úgyhogy is nézzünk ki, de hát engem már a fényképekről mindenki ismer már. Igen, maga az a tény, hogy meg vannak elégedve a műsorokkal, ez nekem egy nagy megnyugvás. Természetesen vannak olyan kritikák is, amelyek pozitívvá válnak bennünk, mert meg kell hallgatni őket is, hiszen az hallgatóké a rádió tulajdonképpen, az adakozóké az önkénteseké, tehát nem az enyém. És ennek próbálunk mindenkinek eleget tenni. Ebből a szempontból is természetesen nem mindig mindenkit hallgatunk meg, mert ha meghallgatnánk mindig mindenkit, akkor a rádió szétesne. Tehát mit kell legyen egy vezérvonal, és ehhez ragaszkodunk, és ezt be is tartjuk mindig. Vannak olyan dolgok, amiben tudunk, amiben tévedünk, de azt beismerjük, és azon mindig tudunk korrigálni. Úgyhogy az egész teszi ki, az egészé a rádiót, és ettől vagyunk mi egy igazi lelki híd, ember és ember között, templom és otthon között, a hétköznapok és az ünnepek között, és természetesen nekem is ünnep az, amikor a hallgatókkal találkozhatok a hétköznapokban, de mindenek előtt híd vagyunk az emberi szív és Isten között.
0: Hogy milyen szép volt ez a hozzászólásod, és ez a szöveged neked.
1: Ja,
0: hát ezt szeretik a kedves hallgatók, és a főképpen a mamák, hogy milyen szépen beszélt ez a Tibrotya. Jaj, milyen csodálatosan prédikált. Igen, valóban szépen beszélt, szépen prédikált, és lelkiből prédikált. Hát az építő jellegű kritikák azok mindig jók, és most egy rövid zene után folytassuk majd a műsorunkat.
1: Maradjanak velünk.

0: Ez itt megint a jelenünk és jövőnk, akik önökkel vannak, a Mitra Lívia.
1: És Libor atya.
0: Ugye mostan egy kicsit másképpen van a jelenünk és jövőnk műsora. Erről eddig arról beszéltünk, hogy a Mária Rádiónak a 20 éves évfordulóját Kolozsváron tartottuk legutóbb, és a Tibor atya erről mesélt. Szeretném folytatni a beszélgetésünket mostan arról, hogy tudtommal nem sokára a Mária Rádió megtartja megint a Mariatont. Ha erről mesélnél a Tibor atya egy kicsit nekünk.
1: Természetesen eldöntöttük, hogy az idén ugye a világcsalád az mindig előírja, hogy évente kétszer kell Mariaton tartani, és a tavaszi Mariaton az mindig a világcsalád részére szokott történni, de abban is kivételek vagyunk, hiszen mi a négy magyar nyelvű rádió együtt egymás részére szoktunk gyűjteni, hisz a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió nem állnak úgy anyagilag, mint akkor a támogatottságuk, mint nálunk, és ilyenkor őket szoktuk segíteni. És a novemberi Mariatonunk az pedig a saját célra szokott mindig történni, úgyhogy november 12 és 15-ek között fogjuk tartani az Erdélyi Mária Rádió fejlődése érdekében a Mariatont, vagyis a gyűjtést. Ugye én azt a mottót adtam neki, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. E körül fogunk majd ünnepelni azon a négy napon keresztül. Hívjuk a kedves hallgatóinkat, önkénteseinket, mindazokat, akiknek fontos, hogy Erdélyben továbbra is megszólaljon a remény, az imádság és az evangélium hangja. Ugye a Mariaton azt tudjuk, hogy nem egyszerűen csak egy adománygyűjtő alkalom, hanem az egy találkozás a szeretet cselekedeteken keresztül, vagyis az adakozáson keresztül. Ez egy háladás, egy közös imádság, annak a megtapasztalása, hogy együtt mi sokkal többre vagyunk képesek. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy az Erdélyi Mária Rádió mögött mindig egy nagy család áll, és ott vannak a hallgatók, akik nap mint nap velünk imádkoznak, ott vannak az önkéntesek, akik idejüket, a tehetségüket adják, ott vannak a munkatársak, akik a háttérben azért dolgoznak, hogy a rádió megszólalhasson, és a műsoros önkéntesek úgy szintén. Ott vannak ugye mindig azok a támogatók, akik anyagi segítségükkel teszik lehetővé az, hogy ezt a szolgálatot tovább tudjuk folytatni. Tehát a rádió csak együtt, közösen, velünk együtt tud tovább szólni, és erre hívjuk majd novemberben a kedves hallgatóinkat, hogy ebbe az ünnepi sorozatba négy napon keresztül, tehát november 12 és 15-ek között együtt ünnepelhessünk, és együtt adjunk hálát.
0: Itt vagyunk Nagyváradon, és látjuk, hogy mi van itt nálunk a stúdió környékén. Amennyiben tudnál-e pár szóval mondani arról, hogy milyen munkálatok is folynak, és mire is akarunk most gyűjteni, mert hát tényleg hatalmas munkálatok előtt áll a Nagyváradi Mária Rádió stúdiója. Erről, hogyha mesélnél kicsit a kedves hallgatóknak.
1: Igen, tehát több mint egy éve nekiálltunk, hogy az egész stúdiót felújítsuk. Közben szóltak ilyen bürokrácia, meg mindenféle dolgok, amik miatt késleltetve lettünk a munkálatokban. Így tehát most vagyunk abban az utolsó fázisban, amikor szinte minden engedélyünk megvan, mondja a püspökség, mint az állami hivatal részéről, úgyhogy ezután tudnánk csak igazából konkrét dolgot mondani, de az egész stúdió, mind a három emelet szét van bombázva, most már csak a belülről, úgyhogy már várjuk az engedélyeket, hogy tovább tudjuk folytatni, de állítólag most már, ahogy beszélgettem az elnökünkkel, már egy pár lépés választ el attól, hogy teljes gőzzel nekiálljunk, és ha nekiállunk, akkor úgy néz ki, hogy a következő év, tehát születésnapunk alkalmára már akkor ott vissza tudunk költözni. Ugyanis az emeletről leköltöztessük a kápolnát a földszintre, hogy könnyebb legyen, mindenkinek elérhetőbb legyen a kápolna, és liftet is szereltetünk fel, és utána ablakcsere, ajtócsere, mindenhol, tehát ugye az épületnek a külső úgymond látványossága is változik, és ezekre is külön engedélyeket kellett beszerezni. Tehát kívül-belül mindenféle munkálat meg lesz. Nagyjából annyira leszünk készen március 25-ére a szülinapunkra, hogy a stúdiónk tudjanak működni.
0: Hát ezt mi már a nagyváradiak alig várjuk, hiszen már olyan régóta így szét vagyunk szóródva a városba, és csak ilyen önkéntes találkozókon szoktunk részt venni, hogy mégis ne felejtsük el egymást. Itt a Tibor atyánál van egy mini stúdió, ahol alig férünk be ketten, hiszen nem vagyunk egy nátszálak, se én, se ő, de azért tudjuk tartani a frontot, de azért az, hogy már visszaköltözhessünk a szép, kényelmes váradi stúdiónkban, hát már alig várjuk, nem beszélve arról, hogy a szentmiséket, ugye a Szent József templomnak hála, hogy ottan tudjuk tartani a Szent József templomban a szentmiséket, az imá, a heti imáinkat, a rózsafűzéreket, akkor a szentségimádásokat, de az a közösség, ami a Mária Rádióba minket összehoz, összetart, az nagyon, de nagyon, de nagyon hiányzik. Csak azt tudja, aki ilyenen átesett mi most mi, hogy tényleg csak imitam ott találkozunk, na de hát hála jó Istennek azért semmiből nem maradt le a Mária Rádió, ugyanúgy folyt eddig minden, mint eddig, ebből nem sokat éreztek a kedves hallgatók szerintem. Hát erre tudnám bíztatni így mostan a kedves hallgatókat, hiszen jelenünk és jövőnkről szól ez a műsor, hogy gondolkozzanak ezen, hogy hogy is fognak bennünket támogatni. Egy rövid szünet után szerintem interaktívra veszük a műsort, hogy betelefonálhatnak. Tartsanak velünk!

0: Ez itt a Jelenünk és Jövőnk, folytassuk az adásunkat, amin már mondtam, hogy mi a programunk, ugye, hogy a Marioton és ennek a gyűjtése, Mariotonnak a gyűjtése, a Nagyváradi Mária Rádió stúdiójának a teljes felépülése, felépítése, jobban mondva, úgymond kialakítása, és ez nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül szerintem, amit én fel se tudok fogni, és erre kérném a kedves hallgatókat, hogy most a Marioton keretén belül vegyék figyelembe azt, hogy igenis erre gyűjtünk, és ennek függvényébe próbáljanak kicsit segíteni a Mária Rádión, hogy továbbra is tudjon működni ilyen szinten, sőt még jobban, mint eddig. Elmondanám a telefonszámainkat, 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon hívhatnak bennünket, ha pedig SMS-t akarnak írni, 0758 420 555-ös számon azt is megtehetik. De nem csak erre kapcsolatban, hanem bármivel kapcsolatban hívhatnak bennünket, és hozzászólhatnak a Mária Rádió működéséhez, vagy bármilyen észrevételeik vannak, vagy javaslataik vannak, vagy kritikáit, azt is szívesen fogadjuk.
1: Várjuk hívásaikat.
0: Igen, hát ameddig várjuk a hívásaikat, de azt hiszem, hogy nem. Na hát, hogyha lesz valaki, akinek lesz bátorsága és hozzászól mindezekhez, amiket elmondottunk. De tudtom, nem sokára, hogyha ameddig lesz telefon hívás, nem sokára lesz Szatmáron a találkozó.
1: Arról igen, jó, hogy eszembe is juttattad, így van, be is jelentem hivatalosan, hogy november 29-e, azt hiszem pontosan, de megnézem, mert itt van a naptár előttem, nem, november 27-e, a Csodás Érmi Boldogasszony napján lesz a Szatmári Stúdiónak az ünneplése. Megbeszéltük a püspökatyával, Sömberger Jánő püspökatyával, és szintén ugyanúgy, mint Kolozsváron, délután 5-től lenne egy szentségimádás, ugye akkor már egy adventi hangulatban, igen, kezdünk már lenni, utána a püspöki szentmise, és utána szintén egy állófogadás, ahol találkozhatunk mi is a hallgatóinkkal és önkénteseinkkel.
0: Hát ők a legfiatalabb stúdió, tudtam mal, igaz?
1: Így van, és hát várjuk mi is, mert rég nem voltam én is abban a stúdióban.
0: Hát igen, mert te csak Székelyföld, te csak mész haza a világ közepére.
1: Várjuk a hívásokat.
0: Igen. 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon várjuk kedves hívásaikat. Szóljanak hozzá az eddigi elhangzott beszélgetéshez. Akár lehet építő kritika is, vagy hozzászólás bármihez. Minden szeretettel várunk és fogadunk.

0: Itt vagyunk megint, háló, itt a Mária Rádió.
1: Háló.
0: Igen. Igen, szeretettel.
1: Köszöntöm Önöket.
0: Szeretettel várjuk, fogadjuk.
1: Köszöntöm Önöket. Hát én hozzászólok egy kicsit, mert nagyon nagy híva vagyok a Mária Rádiónak, hála Istennek. Nagyon örvendek, és nagyon szeretem a műsoraikat. Hát a prédikációkat, a szentségimádát. Szóval hétfőtől szombatig minden programot tudok, hát Istennek. Nem kötelességnek kell ezt érezni, hogy adományozni kell, hanem ez szívből, lélekből kell jöjjön, aki a Mária Rádiót hallgatja az én véleményem szerint. Mert ez egy olyan adás, amit hát ez egy pótolhatatlan betegeknek, öregeknek, persze az egészségeseknek is, és annyi fele lehet adományozni gyógyszertárba, üzletbe, templomba, önkéntesnek. Szóval ez nem kötelességnek kell érezni, hanem ez szívből, lélekből kell jöjjön, aki ezt hallgatja, mert ez elképzelhetetlen volt a régi időben. Szegény édesanyám ágyhoz volt kötve, és mit nem adott volna, hogyha egy héten nem tudott kilépni a lakásból, hogyha egy héten három misét tudott volna legalább hallgatni egy Mária Rádióba, amit nem tudott volna megköszönni, nyugtatta a Jóisten. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez szívből, lélekből kell jöjjön, nem kötelesség, és nagyon várom én is, hogy sikerüljön, hogy kész legyen a stúdiójuk. Én Szatmár megyéből vagyok, és nagyon remélem, hogyha Jóisten is úgy akarja, hogy jelen fogok lenni a találkozón, mert én is úgy vagyok, mint sok, hogy hallásból sokat ismerek, látásból nem sokat, csak az újságból, amiket látok, és de hallásból akárki megszólal, rögtön tudom, hogy ki a műsorvezető. Szóval minden jót kívánok, és fel a fejjel, mert minden a helyén lesz, a szűzanya ott lesz mindenkivel. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Szép napot kívánok mindenkinek. Fel a fejjel, visszértessék a Jézus.
0: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönöm a betelefonálását és ezeket a szép szavakat, amelyikkel illette a Mária Rádiót. Hát egy biztató szó volt szerintem ez mindenki számára. Örülök, hogy ilyen hallgatóink vannak, akik így látják, így éreznek a Mária Rádió iránt. Várjuk továbbra is a kedves hallgatóknak a bejelentkezését. Szeretettel várunk minden kritikát is, építő jellegű kritikát természetesen, vagy hozzászólást, ahogy szeretnének bármit is elérni, vagy bármit is hallani, azt is nagyon szívesen fogadjuk és várjuk, hogy telefonáljanak nekünk továbbra is, hiszen tudom azt, hogy mindenkinek, nagyon sok mindenkinek van ilyen mondani valója, mindenek a kedves hallgatónak volt hozzászólása. Várjuk a kedves hallgatók hívását.

Eljetsz ki, Géza, másokért élni. Életünket adni másokért, igen magas mérce ez nekünk. Keresztethez jövünk, hogy ott fényt, új fény gyűjtsünk az éjszakához, hogy mégse legyen olyan sötét. Hol csupán önmagunkig látunk fényt, erőt, akaratot, igényt. Adj nekünk, Krisztus, hogy legalább próbáljuk, mit elénk szab igéd, életünket adni másokért.

0: Halló!
1: Halló, halló!
0: Tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Hallgatjuk szeretettel, tessék!
0: Nagyon nehezen juttam be, és összefoglalt szép szavakot, amit szerettem volna önöknek a Máriatonnal kapcsolatosan mondani, és önök szép, kedves, drága szép műsorát továbbra is szeretnénk hallgatni, és adakozzunk, mert a szűzanya megsegít, és nem vesszük észre se, hogy egy kevesebb összeget adtunk, és hogy erősítsük továbbra is a Mária Rádió drága, értelmes műsorát, ami tanít és neveli a fiatalságot, az időseknek pedig pihenni és nyugalmat ad. Tehát továbbra is persze támogatjuk. Én is már 20-hány éve tagja vagyok, és nem tudok önkénteskedni, mert már 84 éves vagyok, de nagyon nagy szeretettel adok, és mindenféleképpen támogatom a Mária Rádiót, és önöknek is kívánok továbbra is jó egészséget, továbbra is ilyen szép, kedves, aranyos műsorokat, ami az embert felaranyozza, megaranyozza, és békét hoz a szívünkbe. Köszönöm szépen, Isten áldja önököt, továbbra is a Mária Rádió éjjel, Isten dicsőségébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Magdi néni voltam, Csíkszeredából.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a betelefonálók ezt a kedves biztató szavait. Éljenek ezekkel a lehetőségekkel, bátran szóljanak hozzá önök is. Minden hozzászólónak a mondani valóját nagyon szívesen fogadjuk és várjuk.

Turmezei Erzsébet, testvérszem, testvérkéz. Itt minden szemben más lélek lakik, az egyikből barát tekint elő, a másikból ellenség, a harmadikból csábító szirén, a negyedikből a hatalmas én, a századikból testvér. Uram, én nekem adj testvér szemet, a melegekben fénylik mindenneknél. Hadd nézzek, mint a testvér az emberekre, öreg koldusra, sápad gyermekekre, nézzek az egyre és az ezrekre, úgy, mint testvér. Uram, adj én nekem testvér szemet, az melegebben fénylik mindeneknél. Itt minden kézben más lélek lakik, az egyik üt, a másik rombol, a harmadik is önmagának épít, a negyedik simogat, hogy szeressék. Uram, adj én nekem testvér kezet, az nem azért segít, hogy másnak tessék. Hadd legyen testvérkéz az én kezem,

0: Sajnos nem tudtunk több telefonálót kapcsolni, nem tudom, hogy a technika ördöge egy kicsit játszott velünk, itten próbáltuk, de nem jött össze. Amit szeretnénk önökkel megosztani mostan, vagy...
1: Nincs telefonáló.
0: Nincs telefonáló, jó. Akkor ha kicsit mondanál, mesélnél, vagy a közeljövőbeli programunkról, Tibor atya?
1: Igen, tehát a Medjugorje zarándoklatról lenne szó, amely október 25-én kezdődik. Tehát Székelyföldről indul az autóbusz, két busszal nagyjából már telve vagyunk, még vannak üres helyek, várjuk a kedves hallgatóinkat, zarándokokainkat, akik szeretnének velünk jönni, velünk ünnepelni október végén. Mindig azért választjuk ezt az időpontot, mert nincs nagy meleg, de hideg sincs. Ilyenkor csend van Medjugorjeban, és mélyen át lehet élni mindent, egy igazi lelki gyakorlat, ahol Melinda Dumitrescuval is személyesen tudunk találkozni, tanúságtételeken veszünk részt, és a mi zarándoklatunk azért több anyagilag, mert mi egy nappal tovább szoktunk mindig maradni, mint más zarándok szervezők, úgyhogy ezért telepődjenek meg a kedves hallgatók, ha mi egy picit több anyagit kérünk erre a zarándoklatra, hisz mi vasárnap indulunk és szombaton jövünk vissza, tehát egy nappal több a szállásnál, kajánál, mindennél az anyagi, úgyhogy ezért nálunk drágább. Ha valaki mással akar menni, nyugodtan megteheti, mi nem kötelezünk senkit, de várjuk nagy-nagy szeretettel. Két autóbusz szinte tele van, tehát Székelyföldről indulnak az autóbuszok, és sorra útközben vesszük fel az zarándokokat Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Kolozsvár és Nagyvárad irányába. Nagyváradra, amikor megérkeznek, akkor kezdődik a zarándoklat igazából egy szentmisével a nagyváradi bazilikában, és másnap reggel már is ott vagyunk Medjugorjeban, ahol folytatódik a szép programunk.
0: Igen, és amire felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy amikor mi ott vagyunk, vakáció van abban azon a héten, hogyha valaki akar jönni úgy, hogy a gyerekkel, nyugodtan megteheti, hiszen vakáció van, hozhatja, nagyon nagy szeretettel várunk minden olyan gyereket is, aki iskolás, és akarna velünk a szülő vagy nagyszülő zarándokolni, akkor azt megtehetik az unokákkal vagy a gyerekükkel, hiszen vakáción vagyunk. Mint ahogy mondta Tibor atya, nagyjából a két busz tele van, még egy pár hely, ami felszabadult betegség miatt, ami nem olyan sok, 4-5 hely, azt ha elfoglalnák minél hamarabb, mert az a biztos, a többit már csak várólistára tudjuk felvenni, de még várjuk a jelentkezőket ezt a pár helyre, amennyibe akarnak velünk zarándokolni, hívjanak.
1: Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is velünk, ma is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
0: Mitra Lívia.
1: És Tibor atya.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy tematikus, spirituális műsorral jelentkezünk köbben, kollégákkal, Kutas Attilával, Simon István, Kutas Attila kollégákkal vagyok itt. Állj meg egy pillanatra, ez lenne a témánk. Ugye, kedves testvérek, a világ egyre gyorsabban pörög, miközben mi is rohanunk, megfelelni, teljesíteni, helytállni. Folyton rohanunk, a teendők, az elvárások, a világ sodrása visz magával. De vajon észrevesszük-e közben azokat a dolgokat, amik igazán számítanak? A belső csendünket, a kapcsolatokat, önmagunkat. Hát át is adnám a szót Kutas Attilának, Attila atyának, ugye, aki ezüstmisés, és hát ugye elég sokakat megörvendeztett az idei esztendőbe a jelenlétével, az ezüstmisés áldásaival, és hát már ez a találkozás is, meg ez a műsor is, meg vagyok el, hogy győződ, hogy nagyon ezüstös és áldásos lesz. Kedves Attila, esetleg mi jut erről eszedben, meg egyáltalán most te hogy éled meg az idei esztendőt? Tehát beszélj picit arról is, hogy mit jelent neked az, hogy állj meg egy pillanatra. Szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntelek benneteket, köszöntöm a rádió hallgatókat is. Valóban idén 25 éve, 25 esztendeje szenteltek pappá, ezüstmisét ünneplek, és hálát adok 7-szer, 7 szentmise keretében a Nagy Magyarország különböző pontjain. És ahogy az első ezüstmisémen, a Bói ezüstmisén, ahol szolgálok, ugye Bói városában, Pécsi Egyházmegyében, Baranya megyében, hogy kezdtem a hálaadást, hogy...
0: Bocsánat, miért folytatnád, ez a 7-es szám, ez tudatos?
1: Hogy nem, ez véletlenül alakult. Így, de utólag döbbentem, mert ez a teljesség, tehát így lesz teljes a hálaadás. Hogy hálát adtam Bolyvárosában, hálát adtam Nyugat-Magyarországon, Kőszegen, hálát adtam Székelyföldön, Zetevárajján, aztán következik Budapesten, a Szent János Bogár közösség keretében, vagy az ő részvételükkel, aztán az egyik kisfalumban Nagy Nyárádon, majd Parcium Éradony, és Kárpátalján Jánosiban. No, de ahogy kezdtem Bolyon a hálaadó imádságot, vagy gondolatokat, hogy nem lehet megszámolni a küllőket, ha forog a kerék, ez egy ősi igazság, hogy ahhoz, hogy megszámoljam a bicikli kereken levő küllőket, ahhoz le kell lassítani, legalább le kell lassítani a kereket. Így van az életben is, hogy én magam is így próbáltam tudatosan erre az évfordulóra készülni, egy kicsit belsőleg lelassulni a gondolataimat, az érzéseimet és egész tevékenységemet picit lelassítani, hiszen tényleg olyan tempót diktál a mai világ, és nekünk is, akár a gondolatok szintjén is, hogy mondok valamit, és már a következő gondolat van a fejemben, és nem hagyom magamnak, hogy ki tudjam mondani végig azt a gondolatot, ami bennem van. Tehát, hogy gondolatok szintjén is egy olyan tempót diktál, mintha valamit, nem tudom én, olyan sok mindent ki kellene mondanunk. És a lelassítás erre nagyon jó, hogy megszámolni a lényeges pontokat az életben, hogy melyek azok a lényeges pontok, amelyekre oda kell figyelni, amelyek ahhoz kellenek, hogy az ember élete gyümölcsöző legyen. És hát itt az egyik a lelki, spirituális lelassítás, tehát hogy mi az, ami fogható a jó Istenből, amit tudok észlelni ő belőle. Ilyen a szellemi kincsek, tehát mi az, ami irodalom, zene, vagy valami ilyen minőség, amire több időt szállnak kicsit, és engedem, hogy ezen évforduló kapcsán a lelassulásban erősebben feljöjjön. És testileg is picit azért szembesülni azzal, hogy múlnak az évek, ugyanakkor, hogy sok minden rajta múlik, amit meg kell tegyek, és időt kell szálljak rá, hogy mondjuk így, hogy egészséges maradjak. Tehát én ezt a mottót, ezt a szép mondást, bölcs mondást, ami nem tőlem származik, ezt hívtam segítségül ebben, és hívom segítségül ebben az esztendőben, hogy nem lehet megszámolni a küllőket, ha forog a kerék.
0: De jó. Köszönjük szépen. a nyugalom és a tudatosság lehetősége egy rohanó világban, egy könyvet is segítségül hívtam a mai beszélgetésünkre. Könyv címe, hogy azok a dolgok, amiket csak akkor látsz, ha lelassítasz. Kedves, tiszteletes István, neked mit jelent ez a mondás, ez a cím, vagy egyáltalán de hogy látod ezt a lelassítást, ezt a...
2: Köszönöm a szót, én is köszöntök mindenkit, a rádióhallgatókat is, titeket is, és Marcinak is. Köszönöm az újabb lehetőséget. Megszoktuk már, és mindig élmény nekünk a Mária Rádió füle hallatára beszélgetni egymással. Nos, először is Attinak szeretnék gratulálni, meg hálát adni, és megköszönni neki azt, hogy tulajdonképpen mióta ugye Ezüst Misi, és azóta módunk van nekünk is arra, hogy egy kicsit megálljunk, és hálát adjunk. Mert a hálaadás is megállás. Hogy nincs rohanás, hanem megállunk, szép ünnep volt például Bolyban, de Kőszegen is. És akkor mi történik? Akkor együtt vagyunk, a Szent Mise keretében hálát adunk, nagyon-nagyon szép liturgiák, és nagyon szép igehirdetések hangzottak el, és ez már önmagában is ez a hálaadás, és a megállás. És ezt köszönöm Attilának, és most is, amikor így együtt vagyunk, akkor is tulajdonképpen a hálaadás után vagyunk így együtt. És ez is azt gondolom, hogy tanulságos, és elmondhatjuk másoknak is, hiszen tegnap ünnep volt, hálát adtunk, illetve hát nem is tegnap, vasárnap hálát adtunk, és nem rohantunk el egymástól, hanem azóta is együtt vagyunk, beszélgetünk, és megpihenünk. És ezt mindenkinek lehet javasolni. Van egy történet, ami arról szól, hogy a benszülöttek élén egy kutató haladt, és nagyon az őserdőben mentek végig, nagy tempóval, mert nagyon sok dolga volt ennek a kutatónak, és hát vitte magával a benszülötteket, akik őt támogatták meg. És egyszer csak a benszülöttek megálltak, és leültek. Mikor már úgy leültek, és kérdezte ez az experiment, hogy mit csináltok ti? Azt mondja, hogy várunk. Hát de mire vártok? Várjuk a lelkünket, mert a rohanásban elhagytuk a saját lelkünket, és szeretnénk megvárni, míg ránk talál. Hát így vagyunk sokszor tényleg a rohanásra. Én is tanulgatom azt, hogy meg kell állni. Azt gondolom, hogy van egy olyan tanult viselkedés bennünk, hogy akkor vagyunk hasznosak, ha mindig valamit teszünk, hogyha cselekszünk. Pedig az édes semmittevés, ugye, ahogy mondják, az azt jelenti, hogy megállunk, és egy kicsit befelé fordulunk, hallgatózunk, hallgatjuk a csendet, és így próbálunk igazán találkozni önmagunkkal és a túlnanival.
0: Köszönjük szépen! A könyvből hoznék egy nagyon rövid kis részt, és akkor ennek kapcsán folytatjuk a beszélgetést. Azt írja a szerző, hogy mielőtt a gyermekeit felnőnek, utazgassatok a családdal, amennyit csak tudtok. Noha minden egyes nap látjuk a családunkat, valójában kevés időt töltünk egymással. A környezetváltozás csodákra képes. Közelebb hozza egymáshoz a családtagokat, egy jó családi kirándulás megelőzheti a válást. És akkor most, ugye amiről Attila az előbb beszéltél, azt is ide szól, hogy a zene gyönyörűségét a hangjegyek közötti távolság adja. A beszéd hatásosságát a szavak között tartott szünet adja. Időről időre vehetnénk egy nagy levegőt, és odafigyelhetnénk a hangok közötti csendre. Hogy Attila, te is, meg az István is elég sokat jártok. Ilyen koncertekre, vagy operákra, vagy erről picit mit tudtál mondani, hogy a hangjegyek közötti távolság, ugye adja a csendet, te pedig ugye verseket is írsz, ugye István, hogy a beszéd hatásosságát a szavak között tartott szünet is adja. Nagy szokor, Attila.
1: Hát a zenében gyakran megjelenik ez a generál pauze, ez a nagy szünet, nagy csend, ami előkészít valami vagy döbbenetes eseményt, vagy örömteli eseményt. Hát ha egész konkrét példát hozhatok, akkor a Puccini Bohém Élet című operájában az utolsó felvonásban meghal a Mimi, az egyik főszereplő, és előtte Puccini egy, azt hiszem a vonósokban egy hangot húznak körülbelül olyan 40 másodpercen keresztül, ami döbbenetes, előkészíti azt, hogy itt most észre fogják venni, hogy Mimi eltávozott a földi létből. És tényleg a nézőtéren, a színpadon is egy mély csönd szokott lenni. Érdekes, hogy szól egy hang, de ez az a nem kuka csend, hanem az a csend, ami rákészít, ami előkészíti a bensőmet, hogy valami nagyon más fog történni. Úgyhogy ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig szoktam régi riportokat hallgatni a YouTube-on, és hogy beszélt egy Rutka Éva, vagy egy, nem tudom, egy Latinovics 50-60 évvel ezelőtt egy riportban. Tehát nem akar mindent kimondani, és sokkal lassabb tempommal beszél, mint mi most. A riporter sem már ugrásra kész, hogy nem engedi végigmondani, ami ma divat ugye a médiában, hogy nem engedik végigmondani, akit kérdeznek. Igazából nem is kíváncsi rá lehet a kérdező, hanem ő akarja elmondani magáit, de hogy ez egy ilyen, nem is biztos, hogy ez motiválja, de hanem ez benne van a vérünkbe, hogy nincs türelem, hogy végig mondjunk, vagy meghallgassam azt, amit a másik mond, de még ahhoz se, hogy én végig gondoljak valamit. Ugye van egy kollega a Székelyföldön, akinél voltunk, ő mondta, hogy nagyon jó el van, mert ő leszokott ülni és gondolkodik. Hát ezt nem tudom, ma hányan mondják el, hogy leülök. Azért ülök rá, hogy gondolkodjak, nem azért, hogy csinálják valamit, hanem hogy átgondoljam azt, ami történt velem, vagy amit tenni szeretnék, vagy készülök egy eseményre már 2 évvel azelőtt, és forgatom magamban, hogy ez tényleg úgy sikerüljön, hogy mert azt gondolom, ha erre nem szánunk csendet, időt, pauzét, akkor ezért talán az ünnepeink is néha kapkodósak, mert nem is készülünk föl belsőleg se. Lehet, hogy a praktikus dolgokat megszervezzük, de egy belső felkészülés nincs, és azt gondolom, hogy ez a készületben ott van ez a csend, amit kérdeztél, hogy ez hogy jelenik meg akár a zenében, akár az irodalomban, akár a hétköznapi életben. Tehát, hogy a csend az arra jó, hogy ott fölbukkanjon az, ami lényeges. Tehát, ha egy csendben marad az ember, nem kuka csendben, és nem akarja uralni a csendet, hanem figyel, akkor ott feljön az, ami mondjuk egy szép eseményt készítek elő, mi az, ami lényeges feljön, és akkor arra tud fókuszálni utána.
0: Kedves rádióhallgatók, nem látják, de Attila Tyetemben szépen gesztikulál, mint egy karmester, de mint hogyha olyan csendeket is beintene.
1: Igen, hát igaz, hogy ez rádió, sokat mém a testvéreinkre is gondoltam, tehát akik nem hallanak, nem látnak.
2: És mielőtt... Amúgy is karnagynak készült, Atti, valamikor.
0: Igen.
1: És a mozgás is a szavak böjtje, tehát mennyire érdekes a balettművészet, hogy ott az...
0: Mielőtt István kérdezni, még az itt olyan tovább kérdeznék Attilánám, hogy a döntés elé került az is, hogy amikor valamiben dönteni kellene, hogy ott is a csend. Ugye a fontos döntésre készülsz, mondja a könyv, ne hagyd, hogy álmatlan éjszakáig legyenek. Vegyél be egy különleges gyógyszert, az időt, és várj. A tudattaladit meg fogja találni a választ. 2-3 nap múlva rájössz a megoldásra, ébredős közben, a zuhany alatt, vagy miközben egy barátoddal beszélgetsz.
1: Igen, hát ezt lehet nagyon mindegyikünk élményanyaga, hogy nem tudom, én érettségire készültem, és nem értettem egy matek példát este, és úgy feküdtem le, hogy sík, ideges voltam, és másnap reggel elolvastam, és minden világos volt, de zenedarabnál is, ugye zongorázni tanultam, gyakoroltam este, nem jött ki a dallam, nem hallottam, hogy mi az üzenet. Másnap reggel elővettem a kótát, leültem, a zongoráz is teljesen világos volt. Tehát valóban ez engedni az időben, hogy, mert ugye az időben, az idő az nem old meg semmit, de az időben én változom, vagy pedig feljön az, ami a fontos, amire oda kell figyelni.
0: Jó, akkor most István kérdezném, ugye felolvasom, ugye a zene gyönyörűségét a hangjegyek közötti távolság adja, a beszéd hatásosságát a szavak között tartott szünet adja. Időről időre vehetnénk egy nagy levegőt, és odafigyelhetnénk a hangok közötti csendre. És van a te életedben ez hogy van jelen, a munkásságodban, a alkotásodban?
2: Köszönöm, jó kérdés, az az igazság, hogy nehézségem van ezzel, mert volt egy drága édesanyám, aki hát nagyváradi, majdnem telekdi születésű volt, és ő nem szerette a csendet, egy csodálatos teremtés volt, de tudom, hogy pláne idős korában mindig szerette, hogyha valami zaj van körülötte, rádió, tévé, meg egyéb. És én egy kicsit örököltem ezt tőle, de most, hogy így idősödöm, tudatosan ügyelek arra, hogy legyen a csendem. De valahogy én is megszoktam, hogy hát a rádiót bekapcsolom. Bár a zene, a Bartók rádiót szoktam sokszor hallgatni, ami zenét sugárzik. De visszatérve, valamikor nagyon fiatal voltam, még amikor a Margit-szigeten sétáltunk, és ott van egy pici kápolna, aminek a falára belül föl van írva egy szép mondás. És ezt a mondást ma is őrizgetem. Ez így szól, hogy csak akkor szólj, ha szebbet tudsz mondani, mint a csend. És én ezt a mondást szeretem, és igyekszem gyakorolni, és majd egy pár szót mondok arról, valóban néha szoktam írni valamit. Attinak is próbáltam, főként a barátoknak.
0: Is, meg
2: nektek
0: sokan,
2: is. Igen, sokan, de hát...
0: Sokunknak megörvendeztetted a...
2: Hát, hála Istennek érte. De én egy igazi amatőr vagyok, ugye a nagyfiunk az, aki költő, én csak amatőr vagyok, de valóban találkozom azzal, hogy mit jelent az ihlet, vagy mit jelent a csend, és amikor a csendben megszólal valami. Mert ugye, ahogy Illés történetében is, Illés ugye se a viharban, se a szélvédben nem találkozik a mindenhatóval, de a csendben, amikor egy halk és szerint szó megszólal, akkor hallja meg. És valóban így van, hogyha írok nagy szeretettel, nagyon sokat küszködöm bevalló, és valóban ott a csend az, ami inspirál, és hogy melyik az a szó, pláne amikor kötött verset ír az ember, melyik az a szó, melyik odavaló. És ez nagy kegyelem, amikor ez a szó megszületik, vagy megjelenik ott. Úgyhogy valóban nagy ajándék a csend, és én is tanulom a csendet, és próbálom gyakorolni is, és a csend inspirálhat, segíthet abban, hogy megtaláljuk a békénket, a békességünket.
0: Ugye hát nem csak a 25 év alatt, hanem akár mi is, ha visszanézünk az elmúlt éveinkre, de most Attila tőled kérdez, nem mindig úgy sültek el a dolgok talán, ahogy szeretted volna. És itt megint a könyvet hívom segítségül, azt mondja, ha valami rosszul sül el, gyakran befelé fordulunk és magunkat okoljuk. De tényleg mi hibáztunk ilyenkor? Ha például én James Taylor lennék, és valaki Pavarottit keresné, természetes, hogy nem engem választana. Ez nem azt jelentene, hogy nincs tehetségem a zenéhez, csupán annyit jelentene, hogy nem engem keres. Legyen tehát önbizalmad, és ne kínozd magad olyan dolgok miatt, amiből nem te tehetsz. És ez ilyen szerű tapasztalatod volt már, hogy...
1: Igen, ez, hogy nem sikerül valami, vagy nem úgy sül el az, amit akartam, ahogy én azt elképzeltem, ez is...
0: Vagy olyant kértek tőled, amiről úgy gondoltad, érezted, igen, hogy erre nem én vagyok a legalkalmasabb ember, olyankor...
1: Igen, tehát ez sok ilyen volt, ugye a hivatásom a papság, a küldetésem pedig az egyházban ami a felszentelt papoknak a dolga, és volt olyan felkérés püspök részéről is, vagy a közösség részéről is, amiről abszolút éreztem, hogy nagy kabát. Volt, amiben belevágtam, megpróbáltam.
0: Akkor megimádkoztad, meg minden, hogy elcsendesülve, hogy, hát igen, hogy ez nem az én kabátom, vagy...
1: Igen, tehát ez volt, amire közben jöttem rá, tehát hogy nem, hiába imádkoztam, meg mégis rosszul sült el, ha már az elsülés az vált a véletlen is. Tehát, hogy nem úgy alakult, tehát, hogy volt ilyen, ami De volt, amire tudtam nemet mondani, ami akkor, ugye, amit talán idéztél az előbb a könyvben, hogy mindig azt érezzük, hogy nekünk meg kell felelni és csinálni kell. Ugye itt most azért tegyük hozzá, hogy nem a lustaságról, meg a nem tudom miről van szó, hogy nem arra biztatunk senkit.
0: Igen.
1: De hogy valóban azt meg kell tanulnom, most is sikerült nemet mondani egy bizonyos felkérésre, nem püspökség részéről, hanem valaki egy szertartásra kért fel egy régi baráti körből. De egyszerűen végig gondoltam, hogy akkor mi mindent kellene utána végigjátszani, hogy nagy Isten a szolgálati helyben jön egy felkérés, akkor ott kellene helyettes találnom, hogyha, és nem vagyok olyan mélyen kapcsolatban már azzal az illetővel és azzal a családdal. Szóval, hogy most már tudok így nemet mondani, de hogy valóban voltak olyan felkérések, amelyekre tényleg, hála Istennek, tudtam nemet mondani, mert nagykabátnak tűnt, volt, amire közben jöttem rá, hogy nagykabát korrigálni kellett. Ezek ilyen elsülések, igen, tehát, de ezektől érdekes módon sose szenvedtem, egy nagy hálát éreztem, amikor sikerült szabadulni tőle. Tehát, hogy tényleg nem engem keresett az a feladat, tegyük ki, vagy nevezzük így, vagy a püspök, aki engem felkért például, vagy az a család, akkor azt nem imádkozta át eléggé, hogy engem kérjen fel, hogyha ilyen kicsit lelkiségi háttérszelet is akarunk adni. Ugye ezt tudjuk, ilyen csapatépítő tréningeken nekünk is van már ilyen, ugye az egyházban, hogy kell felkérni valakit egy feladatra, hogyha teljesen bizonyos vagy arról, hogy ő az, aki ezt meg tudja csinálni, de ő bizonytalankodik. Hogy kell úgy felkérni, hogy ne érezze ezt tehernek. Viszont a vezetőnek az is dolga, hogy észrevegye, hogy most egy olyas valamire kértem fel valakit, ami megfojtja. És akkor azt hogyan kell úgy visszavenni, hogy ne bántódjon meg, ne sértődjön meg, ne érezze rosszul magát. Mondjuk én ebből a szempontból jó adottságokat kaptam, mert én sose bántódok meg, ha valamit visszavesznek tőlem. De a legtöbb ember azért ezt az önbizalma, meg önbecsülése sérül, azt tapasztalom. Úgyhogy ezt mind plébánosnak is gyakorolnom is kell.
0: Igen, és szinte a könyvből idéznék, és akkor ehhez még lenne egy rövid hozzászólás István, meg Attila terészetről is, hogy ezt mondja, a humor kitárja a szívet. A humor kiszabadíthat minket gondolataik fogságából, amikor mosolygunk, úgy érezzük, el tudunk fogadni olyan dolgokat, amiket korábban nem tudtunk. Úgy érezzük, meg tudunk bocsájtani azoknak, akik rosszul bántak velünk, a humor lényegi része az életünknek.
2: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, és hogy ez a témánk most, mert valamit elfelejtettem az imént, ami humorral kapcsolatos, a csenddel és a humorral kapcsolatos, úgyhogy csak akkor szólj, ha szebbet tudsz mondani, mint a csend. És hittanórán, amikor a gyerekek egy kicsit zajosak voltak, ez ott volt a mi gyermekünk is, az armi fiunk, akkor szóltam nekik, és azt mondtam, hogy csak akkor szóljatok, ha szebbet tudtok mondani, mint a csend. Erre armi megszólalt, Jézus. Jézus.
1: Nagyon jó.
2: Valóban a humornak óriási jelentősége van. Ugye a vidám szív a legjobb orvosság, mondja a prédikátor. És az Istennek is van humora. Ugye az evangéliumban is itt-ott felfedezhető a humor, most talán így nem tudok konkrét példákat, de a nevetés, és milyen érdekes, hogy a 146. Zsoltárban, ha jól emlékszem, ott van szó arról, hogy te teremtetted a cethalat,
0: igen.
2: Azért teremtetted a cethalat, mondja a Zsoltás, hogy játszadozzál vele, mondja a Zsoltár, tehát hogy az Isten is szeret, az Isten játékos Isten, aki szeret játszani, és aki szeret mosolyogni is. És Pál apostol mondja, de nem sokszor, tehát egyszer-két, hogy a boldog Isten. Talán egyszer vagy kétszer használja ezt a kifejezést, hogy a boldog Isten. Tehát azt gondolom, hogy a humornak óriási szerepe van, és pont Marci, a mi barátunk, aki nagy viccmesélő vagy, ma is megörvendeztettél minket jó néhány viccel, és valóban isteni ajándéknak tekintem sokszor az, hogy olyan jókat tud nevetni az ember. Csak még annyit egy halálos beteg ember, ugye már készült a halálra, de mégis jött egy olyan gondolat, hogy na akkor nevessünk, és elkezdett olyan nevettető filmeket nézni reggeltől estig, amitől meggyógyult. Annyit nevetett, hogy meggyógyult.
0: Köszönjük szépen. Attila, neked talán még a mottod is egy picit, a papi mottod, ez közel áll? Vagy
1: igen, hát ha nem lesztek olyan, mint a gyermeket, nem mentek be a mennyek országába, tehát a játékosság az mindenképpen. Igen. A gyerek ösztönösen érzi, hogy a játék az felszabadultság, ugyanakkor szabályai vannak, tehát ha én megszegem a szabályokat, akkor annak szankciója van, tehát a fociban is, ami játék, ott van a bíró, és bizony van büntető is, meg sárga, meg egyéb. A humor az pedig, ugye valaki írt, hogy ha valakiről mondasz valamit, akkor három dolgot vizsgálj meg. Először is az, hogy igaz-e, hogyha azt nem tudod, nem látod át, akkor azt nézd meg, hogy szolgálja-e azoknak a javát, akiknek elmondod, tehát ha valakiről beszélsz. Igaz-e, amit mondasz róla, hogyha elmondod, az szolgálja-e annak a javát, akiről beszélsz, vagy harmadik, ha egyik, akkor legalább humoros-e, amit mondasz róla. Tehát, hogy ha már mindenképpen késztetésed van arra, hogy valakiről beszélj, akkor legalább humoros legyen, hogy tehát valahogy üsd el egy kis humorral, mert akkor nem megbántás, nem tudom, mi lesz belőle, hanem azt a részét emeled ki, ami valóban az Isten csodája, a nevettetés, hogy megkacagtasson minket, és lehet, hogy egy ember, aki egy jó ízűt tudsz nevetni, nem olyan kinevetett, hanem hogy olyan, az egész lénye olyan, hogy humoros, és hát ugye megnézünk egy Benny Hillre, vagy most nem mondok direkt magyar színészt, ránézel, és tényleg a nevetés jut eszedbe róla, és ez szerintem nagyon szép dolog. Kiemel ebből a mókus kerékből. Időtlen a humor.
0: Köszönjük szépen, és most végezetül a könyv szerzőit idézem. Azt mondja, az imánk kezdetben ilyen formán hangzik. Kérlek, add meg ezt, kérlek, add meg azt. Később ez lesz belőle. Köszönök, köszönök mindent. Majd tovább fejlődik. Szeretnék hozzád hasonlítani. Szeretnék hozzád hasonlítani. Végül az imánk meghaladja a nyelv határait, és teljes légyünkkel imádkozunk a szent csendben. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Békesség Istentől.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Türelmet kérek tőled. Türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmittevő várakozásra vágyom. Ülni a körben, hásítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásultan belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek. Kitartást, ha csapás ér. Helytállást és erőt. Tűrni fáradtságot. Legyőzni minden rosszat. Mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni. Jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyian csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkreteszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét, hisz te is türelmes vagy velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem, mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

csótkeresők vagyunk. Jézus Krisztus. Utak, szabályok, célok. Mindenütt kétségessé lettek. A tudományban, a politikában, a szeretetben. Olyan hangulatban élünk, amelyben keveredik a szabadulás vágy, meg az aggodalom. Ne hagyj el ebben a bizonytalanságban. Ments meg attól, hogy hajdani vélemények bunkerében keressünk menedéket. De ments meg attól is, hogy elfogadjuk a gondolatot, hogy nincs semmiféle út, szabály, amit megismerhetünk, cél, amiért élhetünk. Jézus Krisztus, felfedezők vagyunk, és segítségre várunk. Volt idő, amikor célokat és szabályokat parancsoltak ránk. A törvény előírja, a Biblia tanítja, az egyház mondja. Mi érzékenyen reagáltunk minden cél meghatározra és előírásra. Állítsd be érzékenységünket a helyes mértékre. Mert ha nincs cél meg szabály, az út könnyen zsákutcába és katasztrófába visz. Jézus Krisztus, nekünk segítség kell a kutatáshoz, térkép és iránytű, hogy segítségükkel megtaláljuk a magunk útját. Nem akarunk parancsfelvevő antennák lenni, szemellenzősek. Küldj olyan embereket, akik segítőkészen mellénk állnak, akik keresni segítenek. Számukra nincs merebb szabály, akikről felismerhető, hogy ugyancsak vándorok velünk és értünk. Jézus Krisztus, így a hozzád vezető út nem ránk parancsolt út lesz, amit kedvetlenül járunk, hanem a mi saját útunk, amelyért minden fáradtságot, örömest vállalunk, mert újra látjuk a célt.

messze vagyunk már az időktől, amikor az ember minden ismeretlent és meg nem magyarázhatót Istennek kiáltott ki, és körülvett babonás tisztelettel. Istenem, mi nem úgy tisztelünk téged, mint bálványt a tudomány réseiben, fülkeiben és üregeiben. Mert akkor te nem Isten volnál, csak egy föl nem tárt természeti törvény vagy ismeretlen csillag. Ember nem járt a hegycsúcs. Istenem, mi úgy tisztelünk téged, mint végső titkát a dolgoknak, a természeti törvényeknek, a tudományos megismerésnek. Mi úgy tisztelünk téged, mint akitől ered, és akihez tart minden élet. Nagy tudósok vallják, hogy minden új fölfedezésük elmélyítette tiszteletüket a dolgok végső oka iránt. A mi életünk nem rettegés az ismeretlentől, hanem elismerése annak a titoknak, mely ott rejlik minden élet mögött. A tisztelet életünk része. Istenem, add, hogy tiszteljük a szépséget és erőt, amely megérint a világ mindenség pompájában, a tengerviharában és minden létezőben. Istenem, add, hogy tiszteljünk minden embert. Mert az ember titkát szín, hang, tudás nem tárja föl. A szeretet sejteti meg velünk. A szeretet az Isten emberre mutat. Istenem, add, hogy tiszteljük mindazt, ami fölöttünk van, ami hozzó, hasonló hozzánk, ami alattunk van. Ez kezdete a szeretetnek.

Uram, én már nem tudok úgy beszélni bűnről és lelkismeretesen, ahogy régen a hittanban tanultam. Nem tudok azért, mert idősebb lettem. Aztán meg a bűnök korábbi besorolása ma már alig hiteles. Segíts meg a változások között. Uram, vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket régen bűnnek ítéltem, de ma már helyesnek tartok. Vannak gondolatok, szavak, tettek, amelyeket azelőtt jónak véltem, és ma már hibáztatok. Segíts meg, hogy helyesen ítéljek. Uram, én már nem tudom a lelkiismeretemre gépiesen azt mondani, Isten szava. Én tapasztaltam és megéltem, mennyi sokféle nevelést, korszellemet és társadalmi normát fogadott el biztos szabályként a lelkiismeret. A belső hang, mikor igazán a te hangod? Segíts ebben a tanástalanságban. Uram, mindez a kétség és bizonytalanság elméleti játszadozássá fajulhat, tovább prédikáljuk a bűnt és értékét veszti a lelki ismeret. Engedd, hogy felismerjem a bűnt, és hogy van-e olyan bűn, ami senkinek sem árt, és te mégis bűnnek nevezed. Szabadíts meg az öncsalástól, adj biztosan lelkiismeretet, ítélő lelkiismeretet, amelynek mértéke a szeretet, a te fő parancsod. Segíts, ha tanácstalan a lelkiismeretem.

Nagyszerűen aludtam, Istenem. Mélységes, mélyen és nyugodtan. Nem zavart semmi. Minden rossz.

szálom elkerült. Köszönöm ezt az éjszakát. A tegnap a zavaros világ alámerült az éjbe. Békességben aludtam át. Adtál álmot. Köszönet érte. Az álom mindig az új nap reménye, amint megint újra kezdhetek. Istenem, szebb dolog nekem az alvás, mint az evés-ivás örömei. Az alvás több nekem, mint csak erőt gyűjteni. Most nem alusták és a gyávák álmairól beszélek. Ők behunják a szemüket, hogy elaltassák a felelősséget. Amire én gondolok, alvás. Kemény nap után, amikor kimerültem, mindent félreteszek és rád bízom magamat, munkámat és gondjaimat. És reggel, mikor visszakapok mindent, az új nap új erőt, új bátorságot ad. Istenem, azt mondják, az alvás testvére a halálnak, de nekem a halál annyi, mint ott lenni nálad. És nem olyanok-e a reggelek, mint egy új élet? Tőled, veled.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ózd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk. Akik az Úr törvénye szerint élnek.
1: Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből.
0: Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak.
1: Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat.
0: Hagyj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem.
1: Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom.
0: Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz.
1: Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyjál soha engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak.
1: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat?
0: Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem?
1: Nézd rám és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!
0: Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargot én se újjongjanak, hogy ingadozom!
1: Mert én hűségedben bízom, hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Azoktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan.
1: Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent.
0: Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem.
1: Hát nem térnek észre a gonosztevők? Akik mint kenyeret pusztítják népemet?
0: Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni. Mert az Úr az igazak mellett áll.
1: A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok. Ám az Úr lesz annak menedéke.
0: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjong majd Jákob és örül Izrael.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled.
1: És kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozták velünk az úrangyala imát és a zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mária Rádiót. Egy nagyon szép ének után Déli Magazin rovatunkkal jelentkezünk.

0: 2026. szeptember 22-én, kedden 12 óra 15 perckor köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
1: Fülöp Lóránt
0: és Pál Gellért. A Déli Magazin témája 2026. szeptember 22-én, kedden, hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak, ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pál Satya fűz majd gondolatokat.
1: Déli magazinunk második részében majd dr. Darvas Kozma József esperes plébános úrt várjuk ide a stúdiónkba. A Krisztus világa az erdélyi katolikus keresztény családok lapjának szeptemberi lapszemléjével. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. szeptember 22-én a Csíksomi stúdió mikrofonjánál.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránt köszönti Önöket, a pontos idő 12 óra és 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Medjugorje imaest Csíkszeredában.
1: Csütörtökön délután 5 órától Csíkszeredában, a Segítő Mária bentlakás dísztermében a Medjugorje imaestet tartnak. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki vágyik a közös imára, szentmisére, szentségimádásra. Szent Gellért ünnepe Nagybecskereken.
0: Csütörtökön ünneplik a Nagybecskeregi Egyházmegye védőszentjét, Szent Gellért püspököt és vértanút. Az ünnepi püspöki szentmise délután 6 órakor kezdődik Nagybecskereken a Nepomuki Szent János székes egyházban. Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök meghívására Nagyváradról is érkeznek zarándokok erre a jeles ünnepre. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László nagyváradi megyés püspök lesz, aki egyházmegyének kespereseivel érkezik Nagybecskerekre. A látogatás különleges jelentőséget kap azáltal is, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspök szülőföldje, akinek személye szoros lelki kapcsolatot teremt a két egyházmegye között. Karola Szalon, Dálnokon.
1: Dálnokon indítják útnak a Karola Szalont, a Gál Kuria új kulturális program sorozatát. Holnapról hónapra beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, kiállításokkal és más kulturális programokkal várják mindazokat, akik szívesen töltenének el együtt egy tartalmas estét. Az első alkalommal csütörtökön Nagy Borbála Mambo Maternica című filmjét vetítik, majd a film főszereplőjével Töröki és Orsolya színművésszel beszélgetnek. A program délután 6 órától vacsorával egybekötött beszélgetéssel indul a színművésszel, mely 7 órától filmvetítés követ. A vetítés után a filmről beszélgetnek egy pohár bor mellett. A belépő 100 lej, amely magába foglalja a vacsora és egy pohár bor árát. A helyek száma korlátozott, legfeljebb 35 főt tudnak fogadni. Jelentkezés a regisztráció@galkuria.com e-mail címen lehet. Minisztrás találkozó Nagyváradon.
0: Együtt az Úr közelében mottóval szervez egyházmegyei minisztrás találkozót a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye szombaton Nagyváradon. A találkozó a Szent László templomban kezdődik reggel 9 órakor, ahova a szervezők szeretettel várják az egyházmegye valamennyi minisztrását 6 éves kortól egészen 25 éves korig. A programban közös szentmise, körmenet, kiscsoportos beszélgetések és játékok is helyet kapnak. Az együtt töltött nap az imádság és a vidámság jegyében szeretné közelebb vezetni a résztvevőket egymáshoz és ahhoz, akinek szolgálatában az oltár körül állnak, hisz minisztrásnak lenni jóval többet jelent annál, mint segítkezni az oltár körül. Jubileumi programokkal emlékeznek a kolozsvári piaristák 255 évére.
1: 250 évvel ezelőtt, 1776-ban érkeztek Kolozsvára a piaristák. A negyed évezredes jubileum alkalmából októberben kiállítással, tudományos konferenciával és ünnepi szentmisével idézik fel a tanító rendőrökségét. A hitre, a tudásra, szép életre mottóval szervezett jubileumi programsorozat október 2-án délután 6 órakor kiállítás megnyitóval kezdődik a Szentegyház utcai egyházművészeti kiállítótérben. A kolozsvári piaristák 250 évét bemutató tárlaton László Attila főesperes plebános mond köszöntőt, majd az október 30-áig látogatható kiállítást Koltai András gyűjteményvezető nyitja meg. Október 3-án délelőtt 10 órától a Báthori István Elméleti Liceum dísztermében tudományos konferenciát rendeznek a piaristák erdélyi működéséről. Az előadások az első kolozsvári piaristák történetétől a romániai rendtartomány 20. századi működéséig tekintik át a rend múltjának egy-egy fejezetét. Mindemellett az érdeklődők megismerhetik a kolozsvári piarista gimnázium egykori ifjúsági lapját, Sík Sándor piarista és Ikrics Auguszta szociális nevér levelezésének lelki vonatkozásait, valamint Bíró Vencel egykori tartományfőnök alakját is. Terápiás program Magyarországon.
0: Négy napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak október 8-a és 11-e között a Magyarózdi Terápiás Otthonban a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat, továbbá felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges október 1-jéig. További részletek a bonuspastor.ro oldalon.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint a nappali csúcsértékek átlagosan 8-12 fokkal zuhannak vissza, így az évszakhoz képest kifejezetten hideg lesz. A lehűlés hétfőn az ország északi felében kezdődött, ma és holnap pedig a déli régiókra is kiterjed. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 21 fok között alakul. A szerdára, illetve csütörtökre virradó éjszakákon a minimumok 2 és 11 fok közé süllyednek, a legalacsonyabb értékeket a medencékben mérik. Ma szeles marad az idő, élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan futózáporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggelre 4 és 12 fok közé hűlt a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
2: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason és Brassóban egyaránt 12 fokot mérnek, 11 fok van Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 10 fokot mértek Baróton, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában, 9 fok van Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 11 fokot mérnek Marosvásárhelyen, Nagycsármáson és Tordán, 10 fok van Dicsőszentmártonban, 12 fokot mérnek Kolozsváron, 10 fok van Besztercén, 11 fokot mérnek Dézsen, 9 fok van Avnasugatagon, 11 fokot mértek Máramarosszigeten és Nagybányán, Szatmárnémetiben 12 fok van, 10 fokot mérnek Zilahon, 9 fok van Bánfihunyadon, 14 fok van Nagyváradon, 15 fokot mérnek Aradon, 16 fok van Temesváron, 15 fok a pontos adat Lugozson és Resicabányán, 11 fokot mérnek Petrozsémben, 14 fok van Déván és Gyulafehérváron, 15 fokot mérnek Szászsebesen, 12 fok van Balázsfalván, míg végezetül 13 fokot mértek Nagyszebenben, ma délben 12 órakorra.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ro e-mail címre.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Lukács könyvéből a 8. fejezet 19. verstől a 21. versig szól. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt. Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, ebben a most hallott evangéliumi szakaszban fölmerülhet bennünk a kérdés, és bevallom őszintén, hogy én sokszor elgondolkodtam rajta, hogy úgy tűnik, mintha Jézus elutasítaná édesanyját, rokonait, nem tartaná őket fontosnak, olyan bántónak tűnik. De ebben a helyzetben ismét nem tesz mást az Úr, mint tanít bennünket. Mindannyian tudjuk jól, hogy aki legjobban megértette Jézus tanítását, és legközelebb állt hozzá, az pontosan az ő édesanyja volt, a szűzanya. És itt erről van szó. Jézus a hallgatóságnak el akarja mondani, és ez az esemény kiválóan segített ebben, mint egy példát tudott mutatni, hogy a legfontosabb Isten akaratával, Isten ügyével törődni. Tehát nem elutasítja a családját, hanem fölállítja azt a sorrendet, amely minden keresztény ember életében így kellene lennie. Első helyen kell Istennek, az ő tanításának és akaratának lennie. Mert hogyha számomra az Istennel való személyes kapcsolat egyre inkább elmélyül, onnantól kezdve teljesen más lesz az emberekkel való kapcsolatom is. Nagyon sokszor fölcserélődnek a dolgok. Nagyon sokszor az ember isteníti akár a házastársát, gyermekeit, vagyis a családtagjait, vagy azok közül valakit. Oda helyezi a biztonságát. Ebben Istennek az a szerepe, hogy asszisztáljon ennek a fölállásnak a fönntartásában. Ebből nagyon sok probléma adódik. Viszont az az ember, aki szívében valóban első helyen éli meg az Istennel való kapcsolatot, ezen keresztül másképpen fogja már látni a családtagjait, és egyáltalán azokat az embereket, akikkel kapcsolatban van. El tudja mondani magában, Uram, most ebben a helyzetben saját emberi erőmből gyenge vagyok a megbocsátáshoz, vagy éppen egy nehéz helyzet elviseléséhez, legyen az akár betegség, vagy munkahelyi problémák, de érted és veled együtt. Tudom, hogy mindezt túl tudom élni, és nem csak, hogy túlélem, hanem valamilyen formában tudom, hogy ebből gyümölcs fog fakadni, mert te így akarod. És hogyha ezzel a lelkülettel éljük a mindennapokat, akkor azt veszük észre, hogy nem csak a hitünkben erősödünk, hanem a szeretet kapcsolataink is erősödnek, a tűrőképességünk és a türelmünk is megerősödik. A gyakorlat egyszerű. Az ember sokszor mondogassa magában, Jézusom, bízom benned. Jézusom, te szólaljál meg általam, vagy Jézusom, te cselekedjél általam. Most jön egy nehéz helyzet, egy nehéz beszélgetés. Közben mondogassam magamban, Jézus, Jézus. Vagy Uram Jézus, irgalmaz nekem bűnösnek, mint ahogy a keleti egyházban a Jézus imában sokszor megfogalmazzák. Fontos, hogy jelen legyen, ott legyen az Isten ezekben a kapcsolatokban. Nem mindig sikerül, de erre törekedhetünk, és meg fogjuk érezni, meg fogjuk tapasztalni ennek gyümölcsét.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhattuk, köszönjük szépen!

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben Krisztus világa az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának szeptemberi lapszemléivel jelentkezik a lap főszerkesztője, dr. Darvas Kozma József esperes plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A szeptemberi lapszám borítóján őszi színek vannak, de ugyanakkor az iskola, óvoda, játszó udvarán, kötélhátson fölkapaszkodó gyermekeket is látunk. Ez már ugye a cikknek a vezér gondolatát is megadja. Vagyis iskola kezdés szeptember, óvoda, iskola, és minden szülőnek van gondja. A család az ima első iskolája. A vezércikk bemutatja, hogy a családnak kiemelt szerepe van a szeretet, a hit és az imádság továbbadásában. Rámutat, hogy a gyermek elsősorban a szülők példájából tanul, ezért a közös családi ima, a hálaadás és a szentmise megtapasztalása fontos része a hitre nevelésnek. Az imádságnál nem feltétlenül a hosszú, hanem a rendszeresség és az őszinteség a legfontosabb. A közös ima nem csak Istenhez közelebb visz, hanem a családtagok összetartozását is erősíti. A vezércikk végső üzenete, hogy a család valóban az ima és a hit első iskolája lehet, ahol a gyermek megtapasztalhatja Isten szeretetét. A könyvek könyve. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ennek kapcsán a Biblia jelentőségére és mindennapi olvasásának fontosságára hívja fel a figyelmet Tamás József segédpüspök úr. Személyes emlékeim keresztül idézi fel a diktatúra időszakát, amikor a Szentíráshoz való hozzájutás nehéz és veszélyes volt szemben a mai lehetőségekkel. Kiemeli, hogy a Biblia Isten és az ember közös műve, ezért olvasásakor a szöveg történelmi és emberi sajátosságai mellett annak isteni üzenetét is keresnünk kell. Az írás szerint a Szentírás nem pusztán ismereteket közvetít, hanem formálja az embert és Krisztus megismeréséhez vezet. Ezért úgy hallgassuk az evangéliumot, mint a jelenlévő Krisztust, idézi Szent Ágostont a püspök atya. Az irgalmasság lelki cselekedetei, 5. rész, türelemmel elviselni az igazságtalanságot. Hoffer József jezsuita atya az igazságtalanság türelmes elviselését és a nehéz emberekhez való keresztény viszonyulás mutatja be. Kiemeli Jézus példabeszédét a kitartó özvegy az asszonyról, aki újra és újra igazságot kér a bírótól, míg végül megkapja azt. Története arra tanít, hogy a türelem nem passzív beletörődés, hanem kitartó küzdelem és remény. Az imádságban az ember megtapasztalhatja, hogy Isten igazságot szolgáltat neki. A szerző szerint ugyanez a lelkület segíthet abban is, hogy a nehéz embereket türelemmel hordozzuk, miközben saját határainkat is megőrizzük. Márton Áron, a próféta. Virt László, tiszteletre méltó Márton Áront olyan prófétai lelkületű főpásztorként mutatja be, aki a történelmi események jeleiből előre felismerte a közelgő veszélyeket. Mára 1930-as években figyelmeztetett a háborúra, Hitler politikájának embertelenségére és az Európát fenyegető újabb katasztrófákra. A II. Világháború kitörésekor következetesen kiállt az erőszak ellen, és sem Hitlerhez, sem Stalinhoz, sem a nagyhatalmi politikához nem igazodott. A háború végén azt is felismerte, hogy Európa korábbi rendje nem tér vissza, és újabb ateista diktatúra kialakulására kell felkészülni. Tanításának középpontjában ezért az erkölcsi és hitbeli megújulás, valamint az embertelenséggel szembeni bátor helytállás állt. Olvassuk a 6. és 7. oldalon. Az iskola táskán túl értékek, szorongások és elengedés egy szülő szemével. Len Rita pedagógus, pszichológus az iskola kezdés apropóján a szülői szerep változását és az elengedés nehézségét mutatja be. A szerző szerint a felnőtté váló gyermekeinknél már nem az a legfontosabb, mi kerül az iskolatáskába, hanem az, milyen értékeket és belső iránytűt visznek magukkal. Arra is rámutat, hogy a mai világban a becsületesség, alázat és érzékenység olykor nehezebben érvényesül, ezért a szülőknek újra kell gondolniuk, hogyan adják át ezeket az értékeket. Fontos felismerés, hogy a gyermek teljesítményével kapcsolatos elvárások mögött gyakran saját félelmeink és szorongásaink húzódnak meg. Keresztény szemléletben a szerző vallja, hogy a gyermek Isten ránk bízott ajándéka, ezért idővel meg kell tanulnunk bízni benne és elengedni. Az írás végső üzenete, hogy szeptember a szülők számára is új tanév, a bizalom, az elengedés és a szeretetteljes hátralépés leckéjét kell megtanulnunk. Út a felnőttség felé. 18. rész, a takarékosság. A takarékosság erényének a fontosságát hangsúlyozza a szerző osztályfőnök, melynek lényege a pénz és a javak ésszerű beosztása, valamint a pazarlás elkerülése. Arra tanít, hogy a család és az ország boldogulásához egyaránt szükség van munkára, szerénységre, felelősségre és becsületességre. A változást mindenkinek saját magán kell elkezdenie, különösen a fiataloknak, akik tanulással és becsületes munkával járulhatnak hozzá az ország jövőjéhez. A szem, mint ablak, Marco Benigni esszéje a szem szimbolikáján keresztül mutatja be, hogy tekintetünk egyszerre tükrözi belső világunkat, és hatással van arra, hogyan formálódunk. A szerző szerint a templom, a liturgia és a közösség által a hit szemeivel Istent és Krisztust is felismerhetjük egymásban. A német cikket fordította Bács Béla János. Ég és föld között Istennel. Palermói Szent Rózália, Bakó Mária hajnal

0: bőséges alamizsnát a koldusnak, kéregetőnek, a tudós embereknek meg egy garas sem. Mire a gazdag ember azt mondta, ki tudja, mit hoz a sors. Én még lehetek koldus, de hogy tudós nem leszek, az biztos. Keresztlejtvényben a 40. Zsoltár két sora rejlik. Készítette néhai Korodi Zoltán tusnádfürdői munkatársunk. A lap Dárdonyi Géza Írás a Bibliába című versével zárul. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forráskútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévelygőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang. Elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszet, haldoklóknak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermekeknek is mi szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, stúl rajta élő hangok, köt, s benn szengő hárfák, lantok. Templomok közlekszök templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom, rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyába málnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne. Köszönjük hűséges olvasóinknak a lapterjesztést és a megrendelést, akik 17 éve hűséges Krisztus világa olvasói, megrendelői, terjesztői. Mindannyiuknak, kedves Mária Rádió hallgatók, kellemes olvasást és lelki gyarapodást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen! Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Krisztus világa az Erdélyi Katolikus Keresztény Családok lapjának szeptemberi lapszemléjét hallhatták, a lap főszerkesztőjétől, dr. Darvas Kozma József esperes plébános úrtól. Köszönjük szépen!

Kedves hallgatóink, nem is maradt más hátra, mint egy nagyon szép műsorismertetőt mondjunk kedves hallgatóinknak, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban a délután folyamán. 13 órától a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől majd ima a békét lesz hallható. 13 óra 30 perctől zenés köszöntő műsorra jelentkezünk, 14 órától családpercek lesznek hallhatók Kertész Mária és Tibor szerkesztésében, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidékán Lokodi Tünde szerkesztésében, 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya vár önöket, 16 órától igéző lesz hallható ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával lesz hallható. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától Szent Misi

0: Sőt, közvetítünk ótelekről, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az Urangyal imára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől pedig Kiutak a szenvedélybetegségekből címmel a Bonuszpásztor Alapítvány műsora lesz hallható. 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mai déli magazinban önökkel volt
1: Fülöp Lóránd
0: és Pál Gellért. Szép délutánt kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és a litániát. Felajánljuk az imát a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért és minden kedves hallgatónk szándékáért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja dobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltó vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívőből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből álladó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uramat, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben lehetőségük van a köszöntésre, arra, hogy felköszöntsék a szeretteiket, az ismerőseiket, arra, hogy szép napot kívánjanak valakinek, hiszen önök tudják, kik azok, akik a mai napon ünnepelnek születésnapot, fontos évfordulót. A mai napon a mórok ünneplik a névnapjukat, ezúton kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják, kérjék az dalokat, ajánlják valakinek fel egy szép dalt, vagy küldjenek neki egy szép dalt, és ezzel szerezzenek neki örömöt. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. És már is telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Csíkszeredába, a Tudor-Vladimirescu utcába Adorján Mátét, a Hit Remény szeretet jegyével, a Csíkszeredai Szűzanya Takarjabá védőpalasztjával, a szüleivel és nagyszüleivel együtt. Ezt kívánom tiszta szívemből, egy nagyon vidám, boldog gyermek úr. Adjon a jó Isten, köszönti egy nagyon jó ismerősen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, nem utolsó sorban önöket is köszöntöm.
0: Mindörökjelmen Isten éltesse a kedves köszöntöttjét. Boldog névnapot kívánunk, ugye a tegnap ünnepeltek a Máték. Ezúton megragadom az alkalmat, Isten Fri Máté atyát köszöntöm, aki sokat segít nekünk itt a Mária Rádióban az ő kedves szavaival, elmélkedéseivel. Kedves Máté, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, így utólag is nagyon boldog névnapot kívánok!

Ameddig megérkezik az újabb telefonáló, azt az öt dalt is elmondom, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a 150. Zsoltár, egy nagyon szép megzenésített változata. A második Édes az Úr szava, a harmadik a Hazatérés a Signumtól, a negyedik Hálát adok Uram az életért, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak, küldhetik szeretteiknek, ismerőseiknek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. Érkezett is egy üzenetünk. Szentegyházára György Csabinak 35. születésnapjára erőben, egészségben, Isten áldását kérjük az élete minden napjára, Isten éltessen sokáig Kápolnás faluról, kereszt szüleid, minden dalt küldenek neked, áldott napot kívánnak, Isten éltesse a köszöntöttet, viszont kívánunk egy szép napot!

Üresek a vonalak, és üres a postaláda is, ezért akkor következzék is a mai zenés köszöntőnknek az első dala, itt a mai szép délutánunkon, a 150. Zsoltár megzenésített változata, hallgassák szeretettel!

Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy köszöntsenek, gondoljanak valakire, kívánjanak valakinek egy szép napot, mert biztosan örül annak, hogyha gondolnak rá, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Érkezett egy üzenetünk. Szeretném köszönteni hidességen Ambrus Saroltát, aki a tegnap ünnepelte születésnapját, a Jóisten éltesen nagyon sokáig jó egészségben családjával együtt. Köszönti testvére Dánfalváról. Isten éltesse a kedves köszöntöttet. Telefonáló is itt van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, mit tesszik a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Felsőbányáról Joli néni köszönti nagyon sok szeretettel. Halló, halló.
0: Mi hallgatjuk Önt.
1: Na jó, azt hittem, hogy nem halljam. Tehát én nagyon sok szeretettel köszöntöm Timikét. Igen. De valaki még beleszól, nem tudom. A halló, hallót nem én mondtam. Azért köszöntöm Tinikét nagyon sok szeretetemmel. Olyan sok szabad idejét leján tölt, és olyan kedves velünk szembe. És én itt, ahogy egyedül ülök, én nekem nagyon megfelelnek az Ön szép beszéde, hangja, hívása, hogy telefonáljunk. Ezért aztán én gondoltam, hogy telefonálok, és köszöntöm Önt és az egész stúdiót. És egy nagyon szép dalt kérek szépen, amit gondolja, hogy megérdemelünk itten. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, Isten éltesse, Önt is áldott és szép napot kívánunk. Érkezett még egy üzenetünk. Szentegyházán szeretném köszönteni Balázs Erzsébetet és családját. Isten áldását kérem élete minden napjára. Isten éltesse sokáig családotokkal együtt minden dallal áldott napot. Erzsébet írta ezt az üzenetet.

0: Legmélyebb hallgató van velünk, Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, drága Timike. A Jóisten áldását kérem önre, és szeretettel vagyok magukkal, önökkel, és én Time a unokámot is köszöntöm szeretettel, nincsen évforduló vagy valami, de örökké olyan szeretettel hívás Svédországból, és én is szeretettel szeretném őt köszönteni, és békességet, szeretetet kívánni neki, és minden lelki testvéremet köszöntöm, és azokat, akik értem is aggódnak, és velem vannak. Köszönöm szépen a Ave Mariát, az ötös számú énekszámot kérném szépen. Köszönöm, Timike, Isten áldását kérem önre is, és szép napot kívánok továbbra is.
0: Isten éltesse a kedves köszöntőjét, és önnek is áldott és szép napot kívánunk. És mivel üresek a vonalak és a postaláda is üres, következzék is akkor az Ave Maria, a Libera gyermekkórus előadásában. Hallgassák szeretettel!

még van egy kis idő a mai zenés köszöntőben, amikor van lehetőség a köszöntésre, arról, hogy kívánjanak, arról, hogy szép napot kívánjanak valakinek, én várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Kedves telefonálót köszönthetek. Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekjelben.
1: Szeretném köszönteni Bacsárcsiba Fodor Katalin születésnapi alkalmával. Kívánok sok-sok egészséget, boldogságot és hosszú életet és szeretetet az egész család körébe. És nem tudom, a dalokat azt nem hallottam, hogy milyenek voltak. Egy dal, amilyen megfelelőt kérek szépen,

Üresek a vonalak, üres a postaláda, és nincsenek újonnan beérkezett üzeneteink, ezért lezárom akkor ezt a mai zenés köszöntőt. Én úgy gondolom, aki szeretett volna bejutni, annak sikerült és tudott köszönteni. Nem hagyom, hogy szóljon az instrumentális zene, ezért következik egy nagyon szép dal így a műsorunk végére. Hálát adok, Uram, az életért, szóljon ez mindenkinek, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, hiszen a hála a mindennapokban nagyon fontos. Minden pillanatért, minden percért hálát kell tudjunk adni a Jóistennek, az ő szeretetéért és azért, hogy mindig mellettünk van. Áldott szép délutánt kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Kertész Marikát hallják, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát. A mai beszélgetésünkben egy olyan témáról lesz szó, amely minden házaspárt érint. A szexualitás kérdéséről. Sokféle üzenet vesz körül bennünket arról, hogy mit jelent a szerelem, az intimitás vagy a házasság, és ezek között sokszor nem könnyű eligazodni. Ma egy olyan házaspárral beszélgetek, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszik az a látásmód, amelyet II. János Pál pápa testteológiája kínál. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan formálja a házasságot, a kapcsolatot, az intimitást? Többek között erről beszélgetünk most, őszintén, egészen nyíltan. Köszöntlek benneteket szeretettel is, hát mindenek előtt arra kérnélek meg, hogy áruljátok el a neveteket, hiszen én ezt most nem mondtam el éppen a felkonferálásban, és hát magatokról is mondjatok néhány szót azok kedvéért, akik nem ismernek.
1: Köszönjük mi is a kedves Mária Rádió hallgatókat, és téged is, Marika. Az én nevem Trinfa Molnár Imola.
2: És az én nevem Trinfa Molnár Csongor.
1: Mindketten az Ő az út ifjúsági szolgálatnak dolgozunk, teljes idei szolgálóként. Brassóiak vagyunk, de Marosvásárhelyen élünk már egy jó ideje.
0: Említettem a felvezetésben, hogy a szexualitás témakörét fogjuk ma körbejárni. A testteológiájáról lesz szó. Ti hogyan találkoztatok először a testteológiájával, és miért vált ez fontos a számotokra?
2: Először egy magyarországi csapat jött ide Erdélyben, és ők tartották a testteológiai kurzust. Én azon a kurzuson részt vettem, és igazából akkor találkoztam először az egésszel. És amiért fontossá vált nekem, az hát itt nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy valami olyasmit tudott nekem üzenni, amit azelőtt soha nem hallottam, és nem csak a szexualitásról, hanem magáról Istenről, és hogy milyen ő, ki ő, és milyen szerepe van még az én életemben.
1: Én Angliában találkoztam először a tanításaiban, a Christopher Westnek a Testológiája kezdőknek című könyvvel. Én ott voltam 4 évig egy katolikus közösségben misszionárius, és így ennek a keretén belül találkoztam a tanítással, és akkor nekem ilyen életet megváltoztató volt, nem azért, mert addig még nem hallottam soha akár a tisztaságról, akár valamilyen szinten arról, hogy Istennek terve van a szexualitással, de egy olyan átfogó és csontig hatoló víziót és képet tárt elém a testteológiája, hogy egyszerűen utána már nem tudtam ugyanúgy tekinteni sem a testemre, sem a szexualitásra, sem arra, hogy hogyan van ebben az egészben Isten jelen, és igazából ez az a ami motivál, ami fontosra tette számomra azt, hogy ezt ne csak megtartsam magamnak, hanem minél több ember hallhasson róla.
0: Szerintem nagyon sokan a hallgatók közül nem igazán tudják, hogy miről is beszélünk, úgyhogy az ő kedvükért kérlek, hogy egy kicsit próbáljátok meg összefoglalni, hogy miről szól ez a tanítás. Tudom, hogy nehezet kérek, de hogy mégis, hogyha lehetne néhány mondatban bár a legfontosabb üzenetet átadni.
1: Hát a testteológiája, ahogyan mondtad, a Szent II. János Pál pápának az összeszedett, összefoglalt tanítása, nem különösen csak a szexualitással kapcsolatban, hanem egyáltalán arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent embernek lenni, mi az élet értelme, és hogyan tudunk Isten akarata szerint élni, hogyan tudunk valóban boldoggá válni, és miközben ennek az egészhez a testnek és a szexualitásnak, és a pápának a tanítása, 129 tanítása van összefoglalva így, és ezen a néven híres, hogy a test teológiája, és ennek a tanításnak valójában ez a lényege, hogy Isten minket az ő képére és hasonlatosságára alkotott meg, és testben és lélekben, és ennek az egységében, és hogy a női és férfi testnek a különbözősége, de annak a lehetősége, hogy egyé váljon, a nemi aktusban, ez elárul valamit Istenről, az ő mienségéről, arról, hogy milyen egységre hív meg valójában önmagával, mint teljes szent háromság, és hogy ez annyira központi a hitünknek, a hitünk számára, hogy ezt az Isten a testünkbe írta, hogy jel legyen a testünk egymás számára, hogy Isten meghív minket erre a mély, bensőséges kapcsolatra, egységre vele.
0: Köszönöm szépen ezt a rövid összefoglalást. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez a tanítás, ami számotokra jeleztétek, hogy rendkívül fontos, milyen hatással van, vagy volt a ti házasságotokra, a ti intimitásotok, szexualitásotok megélésére?
2: Azzal tudom kezdeni, hogy egyrészt, amikor először hallottam erről a testteológiáról, akkor nem voltam házas, és már akkor a szexualitásomra volt hatással. Olyan szempontból, hogy inkább segített ránézni egy más szemmel arra, hogy mi az én elhívásom, mármint a hivatásom házasként, hogy hogyan tudom átadni magam az én majd jövendőbeli páromnak is. Mit jelent is az a szó, hogy jön ajándékozás. És ezek így lelkesítettek akkor, és majd amikor meg lett imola, akkor meg meglepő módon, majd később ezt kimondtam, de hogy most azt mondom, hogy meglepő módon eléggé könnyen tudott jönni ez az önajándékozás, és hát igazából azt tudom mondani, hogy ez a házasságunkat nagyon nagy mértékben építette, és igen, csupa jó hatással volt, ezt tudom mondani az én életemben.
1: Én is egyedülálló voltam, amikor először találkoztam a tanítással, és elsősorban azt a hatást fejtette ki rám, hogy őszintén szembenézek azzal, hogy én hogyan is állok a saját testemmel, milyen érzések, gondolatok fűznek hozzá, és nem csak a saját testemmel, hanem egyáltalán a szexualitással, a nemi vágyal. Én sokáig szerintem elfojtottam ezt a vágyat, vagy akár negatívnak tartottam, valahol bűnösnek, és nem teljesen láttam ebben, hogy hol van Istennek a helye, vagy a terve, és így a tanítás ezt lassan, lépésről lépésre így átformálta bennem, megtisztította, átalakította, és aztán a párkapcsolatunkban így a tisztosság, mint életstílus, hogy akkor ezt hogyan tudok szeretni jól a testemmel, ezt segítette, hogy hogyan gyakoroljuk egymás felé abban a keretben, ami tényleg Istennek kedves. És a házasságunkban pedig így, amit Csongi is mondott, hogy az önajándékozás is nem csak fizikailag, hogy azt keresni, hogy hogyan tudom a másikat jobban szeretni, nem csak magában a nemi együttlétben, hanem mindenben, a házas élet minden egyes területén, hogyan tudom a másikat szeretni, szolgálni, hogyan tudok tényleg ajándékká válni a számára. Ez az a gondolat, vagy ez a, hát igen, gondolat, ami így vezérfonala a házasságunknak, hogy újra és újra emlékeztet, hogy mi a cél, vagy mire szeretnénk fókuszálni, mi az, ami átsegít a nehéz pillanatokon.
2: Igen, ezt még hozzátenném én is, hogy a párkereső időszakomban szenvedtem egy függőségtől, egy szexuális függőségtől, és igazából ennek a tanításnak a hatására sikerült a lépéseket tegyek a szabadság fele, ami majd később teljes szabadsággá változott, viszont személy szerint nekem az sokat segít, hogyha valamit megírtak, és ez a téma, a testteológiája segített nekem jobban megérteni a szexualitásomat, és azt, hogy miért vagyok benne abban a függőségben, hogy mit is keresek valójában. És ez egy segítség volt, igen, a szabadulásban.
0: Istennek hála mindazért, amit elvégzett az életedben, Csongi, de akár a kettőtök kapcsolatában is. Miközben beszéltetek, ez jutott eszembe, hogy önajándékozás, hát ez egy olyan dolog, vagy olyan fogalom, ami hát a mai világban nem éppen menő, mondjam úgy, vagy a mai világ ez nem erre bíztat bennünket, éppen ellenkezőleg arra, hogy az énünket, az egónkat helyezzük előtérbe, és próbáljuk megkaparintani azt, amire szükségünk van. Tehát semmiképpen sem arra, hogy szolgáljuk a társunkat, hogy szeressük, hogy ajándékok legyünk számára. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor esetleg nehéz volt valamit megélni ebből a tanításból, vagy életre váltani. Tehát mindazt, amit megértettetek, megismertetek, azt gyakorlatba ültetni. Volt-e esetleg ilyen, amikor azt mondtátok, hogy hú, hát ez már túl sok?
2: Igen, ez egy nehézség volt számomra az elején, amikor a párkereső időszakomban voltam, és lényegében, amiután először hallottam erről a témáról, a testteológiájáról, az a része volt nehéz, hogy elég szigorú kereteket helyez így a helyes megéléshez a szexualitásban. És nehéz volt így elfogadni ezeket a kereteket, mert akkor még nem értettem a lényegüket. Az idő elteltével is, és igazából amikor majd beléptünk a házasságban Imolával, akkor kiderült, hogy hát ezek nem is olyan nehéz keretek. Nagyon konkrétan itt a természetes fogalmazás, szabályozása gondolok, itt ugye erről is szó volt a testológiáján, és hát ez egy nagy falat volt számomra, hogy is lehet ezt majd csinálni házasságban. És igen, amire rájöttem majd a házasságunkban Imolával, hogy igazából ez nem hátráltat, hanem sőt, sokkal inkább felszabadít a mi életünkben, a mi közös életünkben, a mi nemi életünkben.
1: Számomra így, ha arra gondolok, hogy mi volt, ami nagy falat volt, nem tudom, talán még nem volt ilyen, tudom, hogy viszont lesznek, hiszen az a házasságunk egyrészt még az elején van, és ugye a gyerekvállalás kérdése, illetve az, hogy akkor, ha már van egy-két, akár három gyerekünk, akkor hogyan éljük meg a házas életünket, igen, a természetes fogalmazás szabályozás segítségével, és nem abban akár a félelemben, vagy lekorlátozottságban élni, amit akár lehet sokan megélnek, hogy jaj, nem lehetünk akármikor, vagy akárhogyan együtt, hogy ebben majd lehetnek feszültségek, de én hiszem azt, hogy az egész tanítás valójában arra hív meg, hogy Istennel kapcsolatban legyek és kapcsolatban maradjak ezen a területen is, hogy folyamatosan ráemeljem a tekintetemet is, hogy eddig is ez volt az, ami a kérdéses vagy nehéz dolgokban átvitt, átlendített, hogy Isten megmutatta azt, hogy ő hogy is gondolja így, miért jó nekem ez így is, és ez hozott egy nagyon mély meggyőződést arról, hogy ez jó, és ez szép, és ezt érdemes így élni.
0: Ha egy házaspár most hall először erről, mi az az egy lépés, amit már akár holnap megtehetnek, vagy mi az, amire felhívnátok a figyelmüket, mi az, amire esetleg meghívnátok őket?
2: Beszéltünk erről az önajándékozásról, és igazából ez egy nagyon egyszerű lépés tud lenni egy pár kapcsolatban is akár, de házasságban is, sőt. Nem muszáj ott kezdjék, hogy a TFS-t használni. Persze előbb-utóbb eljutni arra egy elég izgalmas és fontos dolog a házas pár kapcsolatának érdekében is akár, de az ön ajándékozást meg tudják élni a mindennapokban is, akkor, amikor nem feltétlenül szexuális dolgokról beszélünk, hanem mit tudom én, az, ahogyan egy férj ki tudja takarítani a lakást, például egy nagyon banális példával élve, vagy ahogyan elmennek randizni, és újra megélhetik azt a kezdetleges randizós életet, amikor tudom, a férj önajándékozva odaadhatja a kabátját a feleségének, amikor elkezd esni, vagy épp hidegebb van, vagy ilyen apró lépésekben, ha gyakorolják azt, hogy előbbre teszem a másikat, mint magamat, és csak adni adok, és nyitott vagyok a befogadásra, de az én célom, hogy adjak, akkor ezzel már a lényeget elkezdték gyakorolni.
1: Én talán azt mondanám, hogy talán az lehetne egy első lépés, hogy egyáltalán erre a területre beengedik a jó Istent, hogy azt mondják, hogy jó, nem tudom, hogy mi a jó, vagy mi a helyes, vagy nekem ez nagyon nehéz, vagy nagyon fájdalmas, vagy nagyon sok mindent hordozok, mert hogy nagyon sok mindent hordozunk ebben a témában, a szexualitás témájában, de hogy én ebbe szeretnélek engedni téged, jó Istenem, és szeretném hagyni, hogy szabaddá tegyél, vagy gyógyítsál, vagy egyáltalán szóljál hozzám ezen a területen, hogy hogyan tudom önajándékozni magamat, hogyan tudom szeretni a társamat, vagy mi az, amiben akár nekem változnom kell ahhoz, hogy közelebb kerüljek ahhoz a képhez, amit te álmodtál meg rólam. Talán ezt mondanám egy első lépésnek, hogy beengedni a jó Istent az életünknek ezen területére is.
0: Tudom rólatok, hogy szoktatok ti testeó hétvégéket szervezni, tartani. Mi is részt vettünk egy ilyenen, és nekünk is sokat adott. Erről, hogyha egy kicsit bővebben tudnátok beszélni, akár azt is elmondva, hogy mikor lesz legközelebb ilyen hétvége.
1: Igen, általában egy évben kétszer szoktunk tartani. Ez egy hétvégés program péntektől vasárnapig, és ezen a hétvégén sorba megyünk azokon a központi lényeges témákon, amiket a testeológia érint. Például azon, hogy mi volt Isten eredeti terve, hogyan romlott ez el, Jézus hogyan lép ebbe be is hozza helyre, mi az a hívás, amire kétféleképpen tudunk igent mondani, egyrészt a házasságban, vagy az Istennek szentelt életben, a cölibátusban, és utána pedig így azt a témát boncolgassuk, hogy a házasságban, a házas életben, igen, mi ez az önajándékozás, mi ez a szeretet, annak a négy jellemzőjéről beszélünk, tehát hogy kb. Ezek a témák, és van lehetőség persze arra, hogy kis csoportban beszélgessenek az emberek, hogy a kérdéseket feltegyék, és arra válaszokat kapjanak, és ez átszövi egy imádságos lét, akár a szentmisében, akár szentségimádásban. Így kb. Ilyen, így kell elképzelni a hétvégét, és legközelebb az ősszel lesz, valószínűleg októberben, ez még nem teljesen tiszta, hogy melyik hétvégén, de hogy az már talán körvonalazódott, hogy októberben, és még nem tudjuk a helyszínt, de hogyha bárkit érdekel az Ő az út ifjúsági szolgálat Facebook oldalán, vagy Instagram oldalán, mindezeket időben szoktuk jelezni, vagy fel lehet iratkozni a várólistára, a hétvégére, és akkor sokkal hamarabb értesülnek az érdekeltek arról, hogy mikor lesz a következő hétvége, ezt pedig a weboldalon az őazút.ru-n lehet megtenni.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést is, az őszintességeteket, nyitottságotokat, mindazt, amit megosztottatok magatokról, a megéléseitekről. Ha egy mondatba kellene összefoglalnotok, hogy mit adott nektek a testteológiája, vajon mi lenne az? Mi az, amit ma már biztosan nem akartnátok semmiképpen sem elveszíteni ebből?
2: Számomra, amit összetudni foglalni egy mondatban, az, hogy Istenről alkotott képemet kibővítette, megszépítette, és a kapcsolatomat vele úgymond a következő szintre emelte, mert megtudtam róla egy olyan dolgot, ameddig eddig még nem. És ezt a közelséget Istennel nem adnám semmiért.
1: Én talán úgy foglalnám össze, hogy a testem jó, a szexualitás jó, és ebben találkozhatom Istennel, és és közeledhettek hozzá ezáltal.
0: Isten áldását kívánom nektek a további közös utatokra, házasságotokra, szolgálatotokra.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: És köszönjük a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy ma is velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Bízunk benne, hogy az elmondottak alapján világosabbá vált, hogy a test teológiája nem egy elvont tanítás csupán, hanem egy meghívás arra, hogy újra felfedezzük, mit jelent szeretni teljesen, önátadóan, igaz módon. Ez az út persze nem mindig könnyű. Küzdelmekkel, talán kérdésekkel, kételyekkel, újrakezdésekkel van tele. De ahogy hallhattuk, mégis egy olyan út, amely a mélyebb egységhez, a tisztább szeretethez, a valódi örömhöz vezet. Kívánom, hogy ez a beszélgetés ne csak gondolatokat indítson el, hanem változást is hozzon a házasságaikban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Júdást és Pétert vettük a tegnap és a tegnap előtti műsorainkban, hogy hogyan is volt nekik az igazi megtérésük, mármint Péternek, és tovább megyünk szentírási alakokkal ugyanebben a témában, tehát abban maradtunk el, hogy a zsidó nép, az izraelita nép is hányszor az Úr ellen fordult, az Úr mindig irgalmas volt, megkönnyörült, amikor látta, hogy ők is visszatérnek hozzá. És Péter is így, Péter életében is így történt, és a következő az Dávid, ha úgy néz is ki, hogy Isten elrejtette az arcát előlünk, hányszor olvassuk a Zsoltárban, hogy ne rejtsd el arcádat előlem, és szólj hozzám, mert ha néma maradnál, hasonló lennék a sírba szállókhoz. Tehát megtapasztalta nagyon sokszor a Zsoltáríró, hogy Isten egyszer csak megszólal, vagy a prófétán keresztül, vagy az ő igényén keresztül megszólal, megmutatkozik a körülményeiben is, és hányszor engedte látni a szellemi szemeinek előre Krisztust, hiszen sok proféciát írt Dávid is Krisztusról, és mindjárt a második jó példának hadd állítsam ide Dávidot. Dávid nagyon küzdelmes életen ment át. Volt, amikor a saját bűne miatt volt nagyon mélyen, volt, amikor nem ő volt az oka, mások bűne miatt kellett menekülni, szenvedni, de el tudta fogadni Isten kezéből. Volt egy eset, amikor ő vétkezett, amikor megszámláltatta a népet, és Isten törvénye szerint nem volt szabad megszámolni a népet, mert az csak Isten kellett, hogy tudja a népnek a számát. Nem kellett, hogy az emberek megszámlálják, mert akkor a királynak a szíve abban bízik, hogy milyen sok katonája van, de Dávid megszámoltatta. És amikor Joáb hazajött és beadta a számot a királynak, akkor megsebződött a szíve. Akkor azt gondolta, hogy most mit kezdek én ezzel a számmal? Most mitől jobb, ha tudom, hogy mennyi? Úgyis az Úré a had, és akkor odaküldte az Úr Gád prófétát, és azt mondta, mondd meg Dávidnak, hogy elődbe adok három dolgot, válasz magadnak. 7 évig tartó éhínség, 3 hónapig bújdossál ellenségeid elől, vagy 3 napig dögvész lesz az országodban, tessék, válasz. Valamelyiket a 3 közül adom, mert ez a bűn nem maradhat büntetés nélkül. És akkor Dávid a következőt mondta, felette szorongattatom, de hadd essünk inkább az Úr kezébe, mint emberek kezébe, mert nagy a te irgalmasságot. Értjük Dávidot, még ha fenyít az Úr, még ha most nyilvánvalóan ítél az Úr, akkor is azt mondja, a te kezedbe essem, mert az emberek lehetnek irgalmatlanok, de a te irgalmad igen nagy. Jól tudta Dávid, hogy nagy az Úr irgalma, és mindegy, ha jön a dökhalál, ez azt jelentette, hogy az Úr kezébe esni, ne az ellenség üldözze, hadd jöjjön a dökhalál, a ragálybetegség, a pest is, ami nem válogat, nincs ember hatalmában, hogy válogasson, hogy ki hal meg, ki nem. Hadd essem az Úr kezébe, mert nagy a te irgalmad. És nagy is volt az Isten irgalma, nagyon nagy volt, mikor jött az öldöklő angyal Jeruzsálem felé, látta Dávid a kivont kardot az öldöklő angyal kezében, és akkor azt mondta, Istenem, én vétkeztem, engem pusztíts el, de ezek, mint a juhok, olyanok nem vétkeztek. És akkor nem ő akart az életének véget vetni, Isten kezébe akart esni. Akkor Isten azt mondta, elég, elég az öldöklésből. Ott azon a szérűn, ott áldoztak az Úrnak, ott, ahol az angyal megállt, az oltárt épített neki, és ott áldoztak az Úrnak, és ez egy nagyon fontos hely lett. És Dávid zsoltárai közül van még, sok-sok szép zsoltárt írt még erről, az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, aki az Úrhoz az ének szavait azon a napon mondotta, amelyen ugye megszabadította őt minden ellenségének kezéből, a 18. Zsoltár első 11 verse, ezt érdemes elolvasni. Tehát a halál kötelékei vettek körül, mint az áradat, mint a nagy vizek, úgy borították el az istentelenség árjai. Volt kétség, volt szomorúság, volt szorongatás, volt ellenség, volt a szívek vádolása a bűnei miatt. Sok-sok minden rossz volt Dávid életében, de Dávid olyan volt, hogy az Úrhoz kiáltott, és tudta, hogy akkor megszabadulok. Így van megírva,
az új szövetségben is. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmarad. Ilyen nagy az Istennek a kegyelme. Ott van Izrael népe, és Izrael népében azt láthatjuk, amit olvastunk, hogy nagy a te irgalmasságod, és irgalmasságod szerint nem hagytad el őket, mert te könyörülő és irgalmas Isten vagy. Hát innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, Isten irántatok való szeretetből küld engem közétek, hogy szeresselek, imára és megtérésre buzdítsalak benneteket, önmagatok, családjaitok és a világ békéjéért. Kicsi gyermekek, ne felejtsétek el, hogy az igazi béke csak az imádság által érkezik Istentől, aki a ti békétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. szeptember 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmáné Meti stúdiónkból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett már. Rózsafüzét felajánlom hálából a Jóistennek a sok kegyelemért, gyermekeimért, unokáimért, hitünkért, önökért, a békéért és szeretetért önökkel imádkozom. Ezt a rózsafüzét felajánlom fiamért, jó gyógyulásért, munkahelyen való jó teljesítését, lányom családjáért, férjem egészségéért. Minden imád szentmisét felajánlok elönt szeretteimért és minden rokonomért, nyugodjanak békében. Imádkozom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, Fábián Teréz és Balit Matild lelke üdvéért, és fontos szándékokért. Imád kérek gyermekeimért, és egy fontos szándékért. Imád szeretnék kérni gyógyulásomért, műtét utáni egészségét kérem, a Szent Szűzanya segítő kegyelmét. Köszönöm. Rózsafüzét önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomjai segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, imádkozom a közös halottaimért, lelkünk üdvéért. A mindennapi imát hálából ajánlom fel a családomért és lelki gyógyulásért, Istenem, könyörülj rajtunk. Telefonáló is itt van velünk, haló Mária Rádió. Köszönjük
1: az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel.
1: A rózsafüzérjét és a viszeniséget el szeretném ajánlni egy nagyon jó ismerősemért, akit holnap mittenek, imádkozik érte, imádkoznak érte szülei, elnézést testvére, és a nagyszülők. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Gyimesből kérem Márton Áron közbenjárását a Jóistennél, hogy adja vissza a fülem hallását, önökkel imádkozom minden rózsafűzét, egy állandó hallgató írja. Imád kérek gyermekeimért és egy fontos szándékért, valamint imádkozom Dorkáért. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlok hálából a családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Csíkszentmártonból kérem, imádkozzunk együtt két nagyon-nagyon fontos szándékért, Isten fizesse. Felajánlom ezt a mai rózsafüzét és minden imát egy beteg édesanya gyógyulásáért. Felajánlom a rózsafüzét hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéjéért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékért. Egy telefonálót is köszöntök, haló Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.
2: A rózsafüzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért. A bemondott imákért, a lebénló gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, s a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az úton lévőkért, a betegekért, és a két unokámért, s a mindéd unokáért, a drága jó Istenem legyen veled, és a háború megszűnéséért köszönöm szépen a meghallgatást. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Indrakiemben imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg kérését. Héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket szeretnénk felajánlani hálából az egész életembe kapott kegyelmekért önökkel. Imádkozom. A rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm édesapánkért, idősebb Pál Balázsért és édesanyánkért, az ő lelkük üdvéért. Imádkozzunk. Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, a szűzanya óvjon meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családom számára kérem az imát. Rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom hálából a drága családomért, akik utaznak külföldre, repülővel, nagyon kérem a szűzanyát és az ő szent fiát, hogy vigyázzon rájuk és takarja be védő palástjával, hogy szerencsésen érkezzenek meg. Imádkoznak a mamák, Isten fizessen mindenkinek az imáját. Imádkozzunk együtt! Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom hálából a családom minden tagjáért, fontos problémák megoldásáért, betegek gyógyulásáért, önökért, halottainkért, egészségért, tisztán látásért, függőségek megszűnésért és a világ békéért. A rózsafűzét felajánlom drága szüleim, testvéreim, lelke üdvéért, nyugodjanak csendesen, nagyon hiányoznak. Ezt a rózsafűzét szeretném kérni magamért, szándékaimért, házasságomért, családom minden tagjáért, testvérem gondjaim megoldásáért, szeretetért, egészségért. Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért. Péter írja a Szovátáról.

0: telefonáló van velünk. Haló, Mária Rádió.
1: Halló, szeretettel, az Úr is köszönöm.
0: Mindörökké, amen.
1: Mai szent olvasókat és személyiséget felajánlom a halálból kapott kegyelmet épő Istennek. Továbbá imád kérek te fontos szándékét. Mária Rádió tagjait, vezetőjét, működését, a világ békét, a háborúk megszűnését, a rossz és a rossz kezét átalmozásáért. Három nagyon fontos szándékét, a jó munkahely és hajszba, betegeinkét, halottainkét, jótezőinkét és rosszakaraikét. Isten vigyázz, hogy meghallgatod, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: nap, kedves hallgató van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Tisztessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsaküzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké. Családom minden egyes tagjáé, és szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Nagyobbik lányomnak születésnapja ma, a Jóisten áldását kérem az ő életére, családjára. Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársomért, lelki testvéreimért, világbékéért, halottaim lelki ügyvéért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára és hitünk erősödéséért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek, Isten fizesse a lehetőséget, dicsőtessék az Úr Jézus nevében.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja hidegségről. Ugye telefonáló is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Bicsertesek a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki emben.
1: Ezt a rosszul küzdőtől szeretném ajánlani a szüladnak tetőtelen szíves az Úr Jézus szentséges szíve tiszteletére bűneink bocsánatáért. Ajánlom a Mária Rádiót, a betegekért, különösen az öcsémért. A Jóisten hajónaklásra gyógyítsa továbbra is. Tegye meg az Úr szent akarata. Ajánlom a családom minden egyes tagjáért, és a háború megszűnéséért, alkalmas időjárásért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. A halottaim lelke üdvéért ajánlom fel az érgalmasság rózsafűszérét, köszönöm. A mai rózsafűszéreket felajánlom a hitben való megerősödésért, gyógyulásomért, családom minden tagjáért, lányom pálya és párválasztásáért, vizsgái sikeréért, fiam és férjem életéért, anyagi gondunk megoldásáért és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, gyermekeimnek szerencsés munkáért, anyagi áldásért és erőért, kitartásért a szüzanyának, édes Istenem, könyörülj rajtam. A mai rózsafűzéreket, szemmiséket felajánlom testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, szabadulásért, köszönöm az imákat. Halottaim lelke üdvéért ajánlom az érgalmasság rózsafűzérét, köszönöm. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Anikó vagyok Brassóból. Már a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a Sándor testvéremnek a családjáért, meg a testvérem körúton van, szüleimét, édesanyám és édesapámnak a lelke üdvét, és Magikét, a Jóisten áldja meg Magikat, mert nekem, úgy szoktam mondani, a Mára Rádió egy kincs. Nagyon szeretem hallgatni, eltartja fent a lelkemet. A Jóistennek legyen hála, hogy bejutottam. Köszönöm szépen. A szizanya legyen Magikkal.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Önökkel imádkozva felajánlom a Szent Rózsafűzért férjem gyógyulásáért a betegségből és egészségért. A betegekért és a halottainkért ajánlom a rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzért a szüleim gyógyulásáért, családi békéért, egészségért, anyagi helyzetünk megoldásáért, a két fiam jövőért, hogy mindig jól döntsenek, segíts mindig szűzanyánk, a barátokért, akik már nem igazi barátok, hogy rendeződjön baráti kapcsolatunk, fogadd el az imánkat, Istenem.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemmen.
1: A rózsaszűzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen a lábaimért, hogy tudjak elindulni, már járni, hogy ne szoruljak senkire, valamint azokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. A Mária Rádió fennmaradásáért és annak minden alkalmazottjáért és önkénteseiért, valamint a világ békéért, a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen néki.

0: szívek nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Hála és köszönet, hogy megtetettek hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. A mindennapi imákat, szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és fontos szándékokért. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és az úton levőkért. A mai és a heti rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, férjem, magam, gyermekünk és családja egészségéért, testi-lelki gyógyulásunkért, drága szüleink lelke üdvéért, fontos szándékokért, jó orvosi eredményekért, családi és világ békéért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Köszönöm, áldott békés szép napot és hetet kívánok mindenkinek. Imád szentmisét, rózsafűzért felajánlok édesanyám egészségéért, lába gyógyulásáért, családomért és gyógyulásért. Szűz anyja közbenjárását kérem kisunokám egészséges növekedésért, egy nagymama írja. Ezt a rózsafűzért, szentmiséket felajánlom, testvérem Imre gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért szeretném kérni magamért, szándékaimért, házasságomért, családom minden tagjáért, testvérem gondjai megoldásáért, hitért, szeretetért, egészségért. Mónika írja hidegségről.

Ezt a rózsafüzét felajánlom Csíkszeredába, beteg szomszédasszonyomért, Fórika Ibolyáért, Magdolna írja ezt az üzenetet, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jó Isten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, a Hám János iskola diákjainak a vezetésével. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom, bízom benned. Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.

Kora Roppárt, Szolgálat az éjszakában. 'Kik az éj csendjében viraszva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felénk, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van csend, de az imádság füstje égre száll. S ha az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengje körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, kitéveljek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézusról én, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz Uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élet első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan alló győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon át segített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Pandora roppárd. Ne félj, csak higgy. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj, csak higgy. Neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggedné remegnél? Engedj neki, ha próbál, tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj, csak higgy. És vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj, csak higgy. Idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam, csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Úgy én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fölé besugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék. Egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A jótékonykodás, adakozás lényege mindig másoknak jó.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 16 óra.

Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jutott atyámhoz, csak általam. János Evangélium 14. fejezet 6. versében van benne. Én ezt választottam papi jelmondatomnak, mert Piarista gimnáziumban a tanítási imádságban van benne, ez jobban kifejtve, részletesebben, hosszabban elmondva, ezt ott a 4 év alatt mindig elimádkoztuk. És ez valahogy annyira belém ivódott, hogy amikor készültünk a szentelésre és jelmondatot kellett választani, akkor más nem is fordult meg a fejemben. Egy elsősorban Jézussal való kapcsolatra törekedjünk, vele való egyesülésre, az ő igazságában való önövekedésre, így részesedhetünk, akkor az ő életében lehetünk itt már földön munkatársai. Ez az, amit én követek mai napig. A célunk az örök élet mindannyiunknak, minden hívő embernek, és hogy mennyi kincseket gyűjtsünk már itt a földön. Az Isten szolgálatában, főleg papként pedig rengeteg alkalom nyílik erre, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk, sőt, nem csak magunknak, hanem hogy a mi szolgálatunk által mások is részesedjenek ilyen mennyi kincsekben. Nem csak a magunk üdvösségért, hanem mások üdvösségért is dolgozunk. Úgyhogy nem csupán ebben a földi életben akarunk kiteljesedni, hanem az örök életben. És az örök életet, meg az Isten országot már itt megtapasztaljuk így az egyházban. Ezek nagyon jó élmények, egy nagyon szép élet a papi élet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézis alkalmával köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Hogyan ember az Isten fia? Maga a kérdés is meghökkentő. Hitünk szent titka ez, misztérium, amit emberi ésszel nehéz felfogni. Az öröki Isten, aki öröktől fogva van és mindörökké létezik, tehát nincs se kezdete, se vége. És ez az örök Isten egy isteni lényekben mégis három személyben létezik. És a három személyből az ige, a fiú eljön ide a földre, és valóságosan a saját emberi testet vesz föl. Alá kell húznunk ezt, hogy saját emberi test, mert nem kölcsönvett valamit, nem valami jelmezbe öltözött, nem egy már meglévő embert foglalt le magának, hanem megtestesült, inkarnátus est. Megtestesült, vagyis emberséget vett föl, és az emberségünk, emberi természetünknek a legfőbb jellemzője az, hogy testből, lélekből áll az ember. Test és léleknek egysége itt a mostani jelenlegi létmódunkban, a testi halálban átmenetileg elhagyja a szellemi lélek a testet, az anyag és a szellem elválik ilyen értelemben, mert a test, ami a bibliai képes elbeszélés szerint a földből, a porból vétetett, visszatér a porba a bűn sajnálatos következményeként, meg maga a bűn is az, ami sajnálatos igazából. De a bűnt kivéve az Úr Jézus mindent magára vett az emberségünkben. És most itt a katekizmus 470. pontjával kezdődően azzal kezdtünk foglalkozni, hogy hogyan ember az Isten fia. Isten fia emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve, mindenben hasonló lett hozzánk. Így tanít a II. Vatikáni zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója, vagyis valóban emberré lett az Isten fia. És nem keveredett benne az istenség és emberség, és nem használta ki isteni mi voltát arra, hogy különleges és rendkívüli dolgokat tegyen. Nem akarta azt, hogy neki szolgáljanak, hiszen elmondta azt, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét váltságul adja sokakért. Nem kellett volna meghalnia, ha nem akar. Jöhettek volna valóban a felmentő seregek. Jöhettek volna az ég erői, és mindenféle rendkívüli beavatkozás is megakadályozhatta volna az Úr Jézus kínos halálát, de ő éppen azért jött, hogy értünk emberekért, a mi üdvösségünkért meghalljon és megváltson minket. Vagyis ő akarta ezt így, és nem engedte, hogy az isteni képességek azok túlsúlyba kerüljenek. Csak jámbor, apokrif írások szólnak olyan dolgokról, amelyek inkább mosolyra fakasztják az embert. Vannak úgynevezett apokrif evangéliumok vagy írások. Ez az idegen szó azt jelenti, hogy kegyes, jámbor tartalmú, akár legendás elemekkel tarkított leírások, amelyek elég korán kezdődtek, de már a bibliai keletkezési időn túl, annál azoknál, a bibliai íratoknál jóval később, de igényt tartanak arra, hogy Jézusról szólva olyan dolgokat elmondjanak, amelyek nincsenek benne a kinyilatkoztatott szövegekben és evangéliumokban, és ezekben az írásokban, amelyek a Biblia mellett hát érdekes írások és jámbor tartalmú vallásos szövegek, leírások, amelyekből valami azért fontos a keresztény hagyomány számára, többek között az, hogy ezekből az ilyen szövegekből, mint Jakab protoevangéliuma, ilyenekből tudjuk meg, hogy kik voltak a boldogságos Szűz Mária szülei, és egy ilyen apokrif írás nyomán tiszteljük és köszöntjük Szűz Mária szüleit, Szent Joakimot, Szent Annát, akik az Úr Jézus nagyszülei ezzel a megközelítéssel, és így a nagyszülők védőszentjei Joakim és Anna. Meg hogy született a szűzanya, meg mit csinált gyermekkorában, semmit nem tudunk a Szentírásból, hiszen az angyali üdvözlettel kezdődik Mária bemutatása a Lukács evangéliumában. Tehát nem tudunk erről semmit, de ezek a kegyes írások sok mindenről beszámolnak. De az, amire mondtam, hogy esetleg megmosolyogjuk a kedves kis történeteket, nemrégiben volt itt egy koncert, amikor egy nagyon kiváló énekegyüttes, egy a cappella énekes együttes énekelt itt nekünk a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és az egyik műsorszám vagy énekszám egy apokrif írásból való, vagyis volt előadva, vagy így keletkezett. Ha jól emlékszem, az volt a lényege, hogy a kis Jézus még meg sem született, de kiszólt egy gyümölcsfának, hogy hát hajoljon meg az ő édesanyja előtt, és adjon neki ennivalót a gyümölcséből. Tehát a szűzanya szíve alól kikiáltott ez a kis magzat. Hát ez egy apokrif dolog, avval szemben, amit viszont a kinyilatkoztatásból és Szent Lukács evangéliumából tudunk, de az sem valami különleges dolog, mert Erzsébet számol be arról, amikor a szűzanya meglátogatja Zakariás feleségét, akkor elmondja, hogy felújongott a méhemben a magzat. Tehát ezt az anyai megérzést tolmácsolja, és hát ebben nincs olyan nagyon rendkívüli, mert a várandós édesanyák tudnak ilyeneket tapasztalni, de ezt ő örömnek értékelte, és a találkozáskor történt, akkor mi már a hitben ahhoz tulajdonítjuk, vagy ahhoz viszonyítjuk, hogy ott volt a kis Jézus a szűzanya szíve alatt, és akkor az Erzsébet szíve alatt lévő keresztelő János felújongott a megváltó közelségében. De az, hogy ki kiált az édesanyja szíve alól, hogy így mondjam, és parancsol egy gyümölcsfának, hát ez olyan kedves elképzelés. Annál rosszabb, amikor valami büntetést talál ki az Úr Jézus. Ilyenek is vannak az apokrif írásokban. Ezeket nem szívesen olvasom, vagy teszem közzé, de annak, amikor a rosszalkodó pajtásait megbünteti, meg valami bénasságot okoz nekik, vagy valami elég bántó rendelkezést mond a kis Jézus, a gyermek Jézus, vagy annak bájos történetek, hogy ma is vannak ugye gyurmázó gyerekek, ilyen kis gyurma gumiból formálnak különböző kis figurákat, hát a kis Jézus agyagból készített ilyeneket, és neki az csak egy csettintés volt, hogy ezek életre keljenek, és a kis madár figurácskák igazi élő madárrá váltak, és felreppentek. Hát ilyen, ehhez hasonló dolgokat olvashatunk az apokrifekben. Na, elég sok történet van, tehát most így ezeket csak úgy emlékezetből mondom, és lehet, hogy nem is pontosan, vagy szó szerint, de ilyen, ezekre emlékszem, hogy ilyen különleges történetek igyekeznek azt igazolni, hogy Jézusban az isteni erő, az isteni képesség már gyermekkorában is megvolt, és élt ennek a lehetőségével. Az Úr Jézus felnőtt korában élt az isteni adottságainak, vagy isteni mi voltának a lehetőségeivel, erkölcsi értelemben is, és a hitben, amikor kinyilvánítja valakinek azt, hogy menj, bocsánatot nyertek bűneid, és valóban, amikor meghökkennek a farizeusok, meg az írástudók, hogy hogyan mondhat ilyet, hát ki, aki megbocsájthatja a bűnöket, nem egyedül Isten? De igen, de hát Jézus Isten, ezért kimondhatja, ki nyilváníthatja egy bűnös esetében, főleg akiből látta a megtérés szándékát, és aki ezt tanúsította, mint a lábát csókolgató és könnyeivel áztató bűnös asszony Simon farizeus házában. Simon megütközik rajta, hogy hogyan lehet, hogy ezt megengedi, beront egy nő, ráadásul férfi társaságba, étkezés közben is akkor egy nagy jelenetet rendez, és még olajat is önt a lábára Jézusnak. Hát hogyan engedheti maga közelébe? Hát úgy, hogy tudta, a bűnbánata miatt sír, bánja a sok bűnöt. Pontosan tudta Jézus, hogy ez az asszony bűnös, és azért engedte, hogy ki adja a bánatát ilyen külső rendkívüli cselekedetekkel, és a végén ki is mondja a megbocsájtó szót, menj, bocsánatot nyertek bűneid. Tehát ez az isteni képesség, mert valóban igazuk volt egyébként a farizeusoknak, hogy ki az, aki megbocsájthatja a bűnöket? Hát az Isten. Igen, de Jézus Isten. És a másik pedig ugye a sok csoda, gyógyítás, ördögűzés, amit isteni erővel tesz Jézus, ezt az isteni erőt egyébként emberekkel is megoszthatja. A Jóisten felhatalmazhat embereket csodatételekre, de akkor sem az emberek végzik el a csodát. Az apostolok is gyógyítottak, de gondoljunk csak vissza, amikor Péter gyógyít, és egy béna, meg egy béna koldus a szereplője a történetnek, és mondja neki, hogy aranyom, ezüstöm nincs. De a názereti Jézus nevében azt mondom neked, hogy kelj föl és járj. Igaz, hogyha nyelvtanilag elemezzük a mondatot, akkor Péter az, aki mondja, hogy én mondom neked, hogy kelj föl és járj. De hozzáteszi a lényeget, hogy nem ő gyógyítja meg ezt a bénát, hanem Jézus Krisztus, a názereti Jézus. És az apostolok csodatételére, vagy később a szentek világában, az egyház történelmében is a csodatételekre Isten ad felhatalmazást és képességet. Jézusnak nem kellett külön felhatalmazás, mert ő Isten volt. És akkor most mindezek mellett, vagy ezek ellenére, mi most inkább az emberi oldala próbálunk továbbra is foglalkozni. Miután elhárítottuk azt a tévedést, vagy azt a veszélyt, hogy Jézustól várnánk mi is, hogy bizonygassa az istenségét. Na de itt van a 470-es pont. Laodikeai Apollináris azt állította, hogy Krisztusban az ige helyettesítette a lelket, vagy a szellemet. Ez tévedés volt. És e tévedés ellen vallotta az egyház, hogy az örök fiú az értelmes emberi lelket is magára vette. Nem könnyű fogalom, én magam is küzdök ezzel a fogalommal. Van egy paptestvérem, aki úgy, ahogy szokták mondani a falusiassal, hogy kenivágja, vagy ilyen laza megfogalmazásban. És főleg ilyen szent dolgokról nem lehetne mondani, de mégiscsak jól ért ahhoz, hogy hogy is kell érteni az emberi lelkünket. Hát ez szellemi lélek, Isten képmása bennünk. nagyon bölcseletileg nem érdemes most ebben elmélyedni, mert akkor meg a bibliai fogalmak szerint a lélekről árnyaltan beszélni, mert akkor egy külön beszédsorozatot lehetne erről mondani. Mert ugye annak is a Biblia valamilyen szintű éltető lelket tulajdonít, akik lélegeznek például. Tehát az állatoknak olyan lelke, olyan szellemi lelke nincsen, mint nekünk. Mi az angyalokhoz vagyunk hasonlóak, avval a többlettel, hogy nekünk a Jóisten anyagi testet is teremtett, ahogy ebből kiindultunk, és test-lélek egysége az ember itt a földi jelenlegi életállapotában. Na de Jézus valóban emberi lelket vett föl, és akkor most azt mondjuk, hogy akkor Jézusnak két lelke volt. Szóval ez is butasság lenne így elgondolkodni ezen, hogy hát volt az isteni lelke, a szent lélek, és volt egy emberi lelke. Hát ezen sem érdemes ilyen mondat szerkezeti magyarázatokkal gondolkodnunk, mert valóban a Szentlélek töltötte be Jézust, hát az ő erejéből fogantatott az emberi léte, és a küldetését a Szentlélek vezette, de úgy vezette még, mint minket. Hát fölkente őt a Szentlélek, a harmadik isteni személy. Jézus emberi mi voltába is, mondjuk így, hogy beleszólt, vagy hatással volt, ez sokkal szebb kifejezés, a lélek, a szent lélek. Mert hiszen leereszkedett rá a keresztelésekor, és betöltötte Jézust, és aztán írja a Szentírás az evangélium, hogy a szent lélek erejében indul el, és végzi a küldetését a lélek erejében. És ez a különleges képesség, ez nekünk is az osztály részünk lehet, mert minket is be tud tölteni a Szentlélek, be is töltött már a keresztségben. A Szentlélek templomai lettünk, a Szentlélek hordozói vagyunk, a mi testünkben is jelen lehet, hogyha tiszta életet élünk a Szentlélek, mert Szent Pál kimondja, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, de attól még nem mondjuk, hogy a Szentlélek az a mi lelkünk, mert nekünk a Teremtő, a fogantatásunk pillanatában saját, egyedi, megismételhetetlen lelket teremtett, és ez így történik minden egyes ember esetében. Ezért emberről beszélünk, testi, anyagi és lelki valóságban, már a magzatok esetében, sőt a megtermékenyülés pillanatától közvetlenül elindulva, már minden fázisban ott van az ember. Nem az agy kifejlődése teszi emberré az embert, vagy a szerveinek a kialakulása, hanem Isten akarata teszi emberré, amikor az emberi módon továbbadott életfakasztás pillanatában az Úristen lelket teremt minden embernek. És olyan szép, hogy a katekizmus kimondja, kifejti, hogy nem a szüleiből származik ez. Az ember nem a szüleinktől örököljük. A géneket igen. Ott vannak a felmenőink, ez egy más dolog, a testi adottságainknak a kérdése vagy elemzése. De nincsenek lelki gének, hanem saját lelke van mindenkinek. És éppen így vagyunk mi sajátosan egyedi teremtményei az Úristennek. És ilyen értelemben az Úr Jézusnak is volt emberi lelke. De nyilvánvalóan itt most el kell tekintenünk, és ez megint egy kicsit elgondolkodtató dolog, hogy amit előbb mondtunk a mi lelkünkről, hogy azt Isten teremti. Amikor azt mondjuk, hogy született Jézus, de nem teremtmény, akkor ez megint csak a Szentlélek ajándéka, hogy egy test-lélek fogantatásban foglalja le egy Szentlélek erejéből fogant emberi élet lehetőségét, ezt foglalja le az ige magának. Na de még erről biztos hallunk, mert a katekizmus okosabb, mint én csak most hangosan gondolkodtam, és erre hívom föl a figyelmet. A 472. pont, ez az emberi lélek, amelyet Isten fia magára vett, valódi emberi megismeréssel rendelkezett. E megismerés önmagában nem lehetett határtalan. Térben és időben folyó életének történelmi körülményei között valósult meg. Ezért Isten emberré lett fia, gyarapodhatott, ahogy Lukács evangéliuma leírja a 2.52-ben, gyarapodhatott bölcsességben, korban és kedvességben. Ugye ezek most az ő szellemi képességeire vonatkoznak, mert az, hogy testében is fejlődött az Úr Jézus, és felnőtt férfivé vált, ez természetes, és ez az emberségnek a testi oldalról való velejárója. Ez a három megjegyzés, ezek mind a szellemi képességekre, a lelki dolgokra vonatkoznak Szent Lukács evangéliumában. Először is a bölcsesség. Mi az a bölcsesség? A bölcsesség azt jelenti, hogy emberi módon keresem és követem Isten szándékait. Helyesen választok értékek között, de nem a magam elgondolása, hanem Isten akarata szerint. Ez a bölcs ember, aki Isten parancsait vagy szándékait követi. Aztán az is lelki dolog, amikor azt mondjuk, hogy korban, itt mondom, nem a testi életkori fejlődésre kell gondolnunk, hanem arra, hogy szoktuk mondani ezeket a fejlődési kategóriákat, hogy van, aki még kiskorú, van, aki kamaszkorú, vagy van, aki ifjúkor, van ilyen, hogy ifjúkor, meg van aztán felnőttkor. És a korban is egyébként itt ez a megismerő képesség, a tudás, az megint nagyon fontos. Kicsit ennek is testi alapjai vagy háttere van nyilván, mert hiszen itt valóban az agy, az értelem működése kerül előtérbe, de a megismerésben is mi nem csupán egy agyműködést látunk. A megismerés az már egy lelki-szellemi képesség, szellemi lelkünk van. A szellem az azért nem az anyagnak csak egy ilyen vetülete, vagy egy valami következménye. Tehát az ember nem mindig az agyával gondolkodik, vagy az agyával gondolkodik, vagy lát át dolgokat. Tehát az előbbi képesség is több az agynál, hogy valaki bölcs, mert ott van a léleknek a belső nyitottság, a bizalma a természet feletti felé. És a természet feletti az nem anyagi valóság. Nos, nézzük akkor, ez a kor tehát, az is azt jelenti, hogy a megismerő képessége fejlődik. Azt szoktuk mondani, hogy az embernek van egy olyan életkora, amikor a saját értelmével tud már gondolkodni. Tehát értelme használatára tud lenni. Ezt például a keresztségnél az kánonjog szerint szoktuk figyelembe venni. 7 éves kor előtt még olyannak tekintjük a gyermeket, aki nem tud az értelmével szabadon maga rendelkezni. Ez nem azt jelenti, hogy fogyatékos a gyerek 7 éves koráig, és nem tud azért értelmesen viselkedni, hanem ez egy jogi kategória. Az értelem használatát a 7 éves kor felett szoktuk vélelmezni. Ezt bizonyítja, többé-kevésbé, mert ugye én is 6 éves koromban kezdtem iskolába járni, de van, aki késlelteti például szándékosan, hogy ideje korán menjen iskolába, vagy a szülei késlertetik, és mert még nem olyan érett ez a gyerek, hát még ha engedjük, főleg az évvesztesek, azok mindenképpen csak később, már közelebb a 7 éves korukban kerülnek iskolába, tehát akik ősszel születtek. De ez is mutatja, hogy még az emberi közfelfogásban is ez az életkor azt jelenti, hogy az embernek az értelme akkor kezd kibontakozni, akkor érdemes már őt tanítani. Ha vannak csoda gyerekek, akik írnak, olvasnak, számolnak már óvodás korukban, tehát ezt ismerünk ilyeneket, mert 5 éves korában már minden számtani dolgot megért, vagy mit tudom én, vagy zenét szerez, hát a nagy zeneszerzőkre, csoda gyerekekre is kell gondolni, meg a Virtuózok műsorozatra, amikor ilyen egész kis gyerekek már csodálatos módon hangszereken játszanak, szóval ez persze, ezek vannak kivételek. De Jézusnak ilyen értelemben is növekednie kellett. 12 évesen már nem csak okos volt, hanem bölcs is. Ez is két fogalom. Az okos gyerek az, akinek van tudása, ismeretanyaga, információkkal bír, a bölcs azonban a rendszerező képességgel is bíró személy, főleg, ahogy mondtuk, aki ráhangolódik Isten szándékaira. Jézus tehát Lukács szerint gyarapodhatott bölcsességben, korban és kedvességben. Sőt, érdeklődnie kellett olyan dolgok iránt, amelyeket emberi mi voltában tapasztalati úton kellett megtanulnia. Tehát megtanulta például a szakmát, az ácsmesterséget. Ez megfelelt annak, hogy a szolgai alakjában önként kiüresíthette önmagát. Látjátok tehát, hogy mi minden kapcsolódik ehhez a témakörhöz, hogy Krisztusnak van emberi lelke és emberi megismerése. Nem tudunk óriás léptekkel haladni a témában, mert sem a téma fajsúlya nem könnyű. Az átgondolásához időre van szükség, több példa kell, bibliai vonatkozás, vagy emberi tapasztalat, hogy megértsük az Úr Jézus emberi állapotát. Ezért itt a 472. ponttal bezárólag fejezzük ma be a felnőtt katekézisünket, de jön majd a következő alkalom, amit bizonyára mindnyájan várunk, hogy meg a téma is érdekel minket, hogy ezt folytathassuk, és többet tudjunk meg az Úr Jézus emberi mi voltáról. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyalaimája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izaiás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni, és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà, e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenekelőtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota kelementermében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat. Kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek, emlékedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az

Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia a békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása,

amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, a következő percekben fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni, minden kérésünkért, szándékunkért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, hogy kiért, miért szeretnének a mai napon is imádkozni. Üzenetünk érkezett már, mai rózsafüzért szentmisét fel szeretném ajánlani családi békéért, a betegekért, egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Rózsafüzét felajánlom egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlok fel minden imát. Drága Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkba, gyermekeimet óvd meg minden rossztól, és adj segítő embereket. A mai nap összes imáját rózsafűzérét felajánlom, minden nap kért kéréseimért, a drága kicsi unokám egészségért és három nagyon fontos szándékért. Bízom benne, drága Csíksomlyói csodatevő Szűzany Mária, imádkozzunk együtt. Rózsafűzét fel szeretném ajánlani egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Az elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom, Fenyők úton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, a Mária Rádió minden betegéért, gyermekemért, Margit írja Udvarhelyről. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja Hidegségről. Kedves telefonáló is itt van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is azt a rózsafüzérrel megköszönöm a Szűzanyának, az ő szent fiának a sok kegyelmát, amit megadott a betegségem jobbulására, de most kérem tovább is, hogy adja meg a fülem hallásának a kegyelmát. És még felajánlom az édesanyám lelki, aki a Cikorjai temetőben aluszt örök alatt, 25. évfordulója lesz. És imádkoznak három lányos az unokái, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizes, hogy meghallottak, önökkel imádkozok én is mindig.
0: Köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, a páromért, aki külföldön dolgozik, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, jó munkalehetőségért, a két fiamnak egy jó lelki társért, Isten fizesse mindenki imáját, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
2: Halló! Mit tettessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: Önökkel ezt a rózsafűzést imádkozva felajánlom, testi, lelki nyugalmamért, a élő elhúny szeretteimért, a kapott kegyelmekért, egészségi állapotomnak a helyreállításáért. Drága Szűzanyám, hallgass meg könyörgésem, egy mindennapos hallgató, önökkel imádkozása, közös ima reményével bízva, Isten tízesre, hogy meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jemben imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg. Rózsafüzet felajánlom szüleim, lelkük üdvéért, a családomért, testvéreimért, Attiláért, anyósomékért, egy mindennapos hallgató írja. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a gerinc fájdalmai meggyűléséért, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, Jézusom, bízom benned. Héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom a menyemnek gyermekáldásért, fiamnak, lányomnak, minden betegnek a gyógyulásáért és a Mária Rádió nagy családjáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom a szűzanyának, hogy megsegített, és egy nagyon fontos szándékért köszönöm.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom egy fiatalasszony gyógyulásáért, akit Magyarországon műtöttek, hogy jó Isten gyógyítsa meg. És saját magam szemlítettem volt is a saját magam gyógyulásáért. Az utasokért hosszú úton vannak, az utasokért és a család összes betegeire, mint családbeteg, és gyógyulást kívánok az egész halottaim és családomért, egészségért. Köszönöm szépen, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért, családomért, szüleimért, és hálából a kapott kegyelmekért. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy beteg édesanyáért, az ő gyógyulásáért és a családjáért.

Továbbra is várom a hívásaikat és az üzeneteiket, hogy elmondják, miért is szeretnék ezt a mai rózsafőzért felajánlani.

Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Halló, halló! Nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Ezt az imát felajánlom az unokám gyógyulásáért, a szűzanya közben járását kérve. Telefonáló van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. A Mária Rádió hallgatóit, mindenkit. Mindenkit. Gyermekeimé és a családomét, és az unokáimé és a magunkét. A rózsafűzét minden nap áll, imádkozzuk mi is.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Rózsafűzért, szentmiséket felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért. Jézus, szent szíve, remélek és bízok benned. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjainak a megoldásáért, fiam munkáért, sikeréért ajánlom fel, köszönöm szépen. Imádkozzunk együtt!

0: telefonálót köszöntök. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsérteszek az Úr Jézus.
0: Mindörökjelben.
1: Szeretnék kérni komoly szándék kiderítését. Egy beteg asszony, hogy a szüzenye könyörömét gyógyítsa, visszasadja vissza az egészségét, az én magam betegségémét, és azonki halad szeretik adni annak, aki elrendezte a szőkefali utat. Imádkozunk együtt egymásra. Dicsérteszek az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben, imádkozzunk együtt. Jóisten hallgassa meg kérését.

0: Kedves hallgatók, üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért akkor lezárom ezt a mostani ima szándék fogadást. Hozzunk a Jóisten elé minden kérést, hiszen ő meghallgatja azokat, akár kimondtuk most, akár a szívünkbe hordozva szeretnénk ezekért imádkozni. És közösen imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért a mai délutánon a görög katolikus imacsoportunk vezetésével. Tartsanak velünk!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek,
1: mindenható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberé lett, és megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel te, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövisel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Márián,
1: amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asz.

0: Uráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől,
3: vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik
3: a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anya,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas Szűzanya, keservét a bónak bajnak.
1: Eloszlatni van hatalmad,
0: hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekednek, nem Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.
1: Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemes

között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat Ótelekről, a Szentkereszt felmagasztalása plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, amely Hennig József plébános mutat be. A kántori szolgálatot ellátja Tifán Bálint. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk!

0: a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a szeretettel.
0: Jeruzsálemre békét esdjetek, bőségben éljen, aki szeret téged. Testvéreimért és hozzám közelállókért így könyörögök békéért te neked, Uram. Mai szentmisében a családtagokért és jó barátokért imádkozunk. Erről szándékkal köszöntöm a kedves híveket és a Mária Rádiónak a hallgatóit. A példabeszédek könyvének mondásai még a mai ember számára is megfontolásra érdemesek. Ha tehetjük, elmélkedjük át az egészet ezekben a napokban. Igaz emberekre ma is nagy szükség van, és milyen jó lenne, ha egyre többen akarnánk az igaz Isten útján járva, és az ő törvényei szerint alakítani napjainkat. Nagyszerűen ráérez a Szentíró arra, hogy bátorság és szorgalom kell a gazdag élethez. Azt hiszem, nem csak a földi gazdagsághoz, hanem az emberileg gazdag élethez is. Jézus a mai evangéliumban elsőre talán durvának ható kijelentést tesz, akár érzéketlennek is tűnhet. De hány lehetőség vezet már el azon, hogy valakinek nem volt bátorsága határozottan megszabni a családi kötelékekből fakadó tekintély erejét. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűzmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, te a Szentlélek kegyelme által árasztott híveid szívébe a szeretet ajándékait. Ajándékozz meg a test és a lélek épségével testvéreinket, akikért irgalmaságodat kérjük, hogy minden erejükből szeressenek téged, és szívük egész szeretetével valósítsák meg mindazt, ami előtted kedves. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így tanít az örök bölcsesség. Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize, ahova akarja, oda irányítja. Az ember minden útja helyes a saját szemében, a szívek igaz megmérője azonban az Úr. Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevéssége és a szív felfuvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó szegénységben marad, aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreibe. A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házát szemmel tartja, hogy a rossztól visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja a fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon. Kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelezték neki, anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim nem azok, akik Isten igéjét hallgatják, azok, és tettekre is váltják, azok az én anyám és rokonaim. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldott téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett jó testvéreim! Ma példabeszédek könyvéből kemény figyelmeztetést kapunk a mai szent misében. A gőgöt, a nagyra vágyást, a szeretetlenséget, az embertelenséget le kell győznünk. Az ószövetségi író erre figyelmeztet bennünket, és nekünk is erre kell törekednünk a mindennapi életünkben. Ez állandó harc és küzdelem, mert az emberi gyengeségeinket, a gonosznak a kísértéseit nem könnyű legyőzni. Sokszor kemény áldozatokba kerül, de ha nem igyekszünk legyőzni ezeket, akkor szomorú lesz a sorsunk. A történelemből a gőgösöknek, a nagyra vágyóknak, a hódítóknak tragikus végei voltak. Heródes, aki félt, mikor megtudta a betlehemi bölcsektől, hogy a zsidóknak újszülött királya született Betlehemben, több mint 300 gyermeket megölett, azért nehogy a trónját elvegyék. Az irigység a nagyravágyásnak a bűne. De mehetünk tovább a történelemben, nagy személyiségeknek a tragikus élete. Nagy Sándor, Makedon Sándor meghódítja szinte a fele Ázsiát. Hódít, öl, gyilkol, és 33 éves korában egy ragályos betegségben elhunyt hirtelen, és vége a hódításának. Napóleon, amikor a katonai akadémián volt, utolsó volt a sorban, mert növelésben ő volt a legkisebb. És akkor elhatározott, hogy ő majd nagy lesz, és császár lesz, és elindítja hódítani Európát. De aztán csatát veszít, és Waterloo-nál végleges csatát veszít, számüzetésbe küldik Szent Ilona szigetére, és számüzetésben ott hal meg, és akkor annyit mond az egyik tisztjének, aki elkísérte, hát Jézus csak 33 éves volt, és az egész világon ismerik, és dicsérik, és hódolnak előtte. Én meg hova jutottam? Megalázva, számüzetésbe, és sőt nem mondanak majd rólam a történelem folyamán. Hitler hódítja Európát, és mi lesz a sorsa? Öngyilkos lesz, amikor veszíti a csatát. Stalin, másik nagy hódító, istenellenes magatartása odaviszi, hogy egy barátja gyilkolja meg. Leninnek és Stalinnak a szobrait mindenhol ledöntötték, és már a mai nap senki egy jót szót nem szól róluk. A volt államfőnk Ceausescu, aki szinte minden nap új ruhát vett föl, egy alkalommal kirándulni voltam, és a fogarasi havak lábánál, mint átmentem a szerpentineken, megálltam egy kávéra, egy kávézónál, és ott megismerkedtem egy bácsival, aki temesvári származású volt, egy bárnak volt a vezetője, és mondta, hogy azelőtt néhány nappal, vagy héttel Ceausescu oda ment zergevadászatra, a szállodából mindenkit leváltottak, amíg ő ott volt, csak az ő személyeit, meg az úgynevezett barátnőit engedték be a szállodába, és Elena rajta kapta, aki szinte minden nap új bundát vett föl, és egy alkalommal rajta fogta a szobalányát, hogy az egyik bundáját fölvette, kipróbálta, rajta kapta, azt azonnal kidobta, a bundát elégette, amely majdnem egy kis személykocsinak volt az ára, olyan drága volt. És hova jutottak ezek a nagynak tartották magukat, nagy személyek? 89 karácsony napján golyónak voltak az áldozatai, mert a nemzet elítélte. Néhány példát hoztam arra, hogy a gőg, a nagyra vágyás, a hatalom vágyás milyen tragikusan fejeződik be. A mai Szent Lecke erre figyelmeztet bennünket. Óvakodjunk ettől a magatartástól, és igyekezzünk a szeretet és az alázatosság útjára lépni, és ezen követni Jézust. A 13. században a két nagy szentje, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura találkoznak, és Szent Tamás megkérdi Bonaventurát, hogy honnan veszi a forrást a könyvei megírásához. És Bonaventura a feszületre mutat Szent Tamásnak, és azt mondja, íme a könyvtáram, mert a keresztből meríti az erőt, hogy Jézus követésében megmaradjon, és írásaival segítsen. André Delmas adta ezt a megfontolandó tanácsot. Mi jogon kérjük számon mások cselekedeteit, és bíráljuk őket? Tudhatjuk-e vajon, hogyan viselkedtünk volna mi, ha pontosan az ő helyükbe lettünk volna? Jobban vagy rosszabbul? Mi magunk sohasem hibáztunk még? Írja az író. És tudjuk-e, milyen bukások várnak még ránk? Alázatosság, szeretet kell. Olyan egyszerű igazságok ezek. Olyan nélkülözhetetlen erények. Erre figyelmeztet a mai Szentírás is, az olvasmány, a Szent Lecke bennünket. Aztán kapunk egy kis, hogy megdöbbentő tényt az evangéliumban, amikor Jézus tanít egy épületben, egy teremben, és jön az édesanyja Mária, a rokonok, és nem tudnak bemenni a tömeg miatt. És szólnak Jézusnak, hogy hát itt van anyád és rokonaid, látni akarnak. És amit válaszol Jézus, az nekünk is szól. Az én anyám és rokonaim azok, akik hallgatják tanításomat és megtartják azt. Ez a jézusi válasz nekünk is szól a mai napon. Hallgassuk meg az ő tanítását, fogadjuk el, tegyük magunkévá, és kövessük őt. Ady Endrének van egy nagyon szép verse, az alázatosság langyesője, és a költő 34 éves korában írja ezt a verset, bűnbánatot tart. Így fohászkodik, mondhatnám, imádkozik a költő. Nézd, ahogy fejem lehajtom, szánom minden dőföm, Uram, s ha van még bennem gőg erő, szívemmel együtt kiszakajtom. Mutasd nekem egy ellenséget, valaki ocsmánytó, Uram, megcsókolom csúf lábnyomát, hogy méltón imádjalak téged. Szeretnék mindent odaadni, nagy szent személyednek, Uram, szeretnék minden percemen nagyon-nagyon megaláztatni. Költő rájött hibáira, hisz eléggé világéletet élt, de rádöbben, és írja ezt a szép versét, megalázkodni a mindenható Isten előtt, bánva a hibáid, bűneit, és elvárja még azt is, ha mások is megalázzák azt, csak Istennek tetszővé váljon az élete. Vagy nekünk is szól ez a költői fohászkodás, imádság, hogy ezen az úton kell haladjunk. És még egy verset idéznék Reményik Sándortól. A költő a versében, Vagy-vagy című versében így imádkozik. Vagy egy nagy mű, vagy egy nagy szenvedély, vagy gyémántfényű, vagy égő nyár, vagy gyémántfényű tél, vagy az Úristen, vagy az emberek, vagy a kolostor, vagy fészek meleg, vagy a csúcsok nagy edző hidege, vagy egy asszony simogató keze, vagy fent, vagy lent, élőn, vagy halálra váltan, jaj, csak ne felemásan, ne felemásan. Igaza van a költőnek, Reményik Sándornak, a múlt század nagy erdélyi költője. Nem lehetünk keresztények felemásak, hanem egyenes úton kell járjunk, a jézusi tanítást elfogadva, és őt követve, mert azt mondja Jézus a mai evangéliumban, hogy az ő anyja és test rokonai azok, akik hallgatják és megtartják tanítását. Hát ez maradjon számunkra figyelmeztető és buzdító tanítás Jézus részéről. Még egy kis történetet szeretnék elmondani. A németországi Münchenben, a város szívében piros rózsákat virágzó parknak kiképzett dombokonban gyönyörködhet a látogató. Eredetükről el kell mondanunk, hogy a háború alatt a bombázások következtében rengeteg rom keletkezett. Mivel nem tudták elszállítani, termőfölddel beborították, és rózsákat ültettek belé. Így keletkezett a város egyik legszebb parkja. Ehhez hasonló feladat vár mindazokra, akik rálépnek az öntisztulás, a romeltakarítás útjára. A bűnbánat mozdulatával el kell tüntetni bűneink romjait, be kell borítanunk a kegyelem termőföldjével, hogy kivirágozzék rajta a keresztény élet rózsája. Igen, erre kell törekednünk. Ez a kis esemény a müncheni parkról figyelmeztessen bennünket. Ott is a romokat bevették termőfölddel, gyönyörű park lett belőle. Mi is, ha kiírtjuk a szívünkből, a lelkünkből a bűnöket, a rosszrahajlás, az önzés, a gőgnek a palántáit, gyomjait, és megtisztítjuk a lelkünket, akkor lelkünk virágos kerté válik a mindenható Isten előtt. Egy fohásszal szeretném befejezni a mai elmélkedésünket. Uram Jézus Krisztus, te szegénységben és ínségben, fogságban és elhagyatottságban voltál, mint én. Te az emberek minden búját, baját ismered. Te akkor is velem maradsz, ha senki sincs mellettem. Uram, segíts nekem. Amen.

0: Könyörögjünk. Imádkozunk testvérek Krisztushoz, aki legyőzte a halált. Ajándékos szent lelkedet mindazoknak, akik az evangélium hirdetésén fáradoznak. Segíts népedet, hogy az Isten igéjét készségesen hallgassa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Segítsd mindazokat, akik a társadalom különböző csoportjai között több igazságosságért harcolnak.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ne hagyd cserben a szükséget szenvedőket, és küldj nekik segítőket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Vezess bennünket, hogy Máriához hasonlóan az Isten igéje szerint cselekedjünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Isten, te a boldogságos Szűz Máriát választottad, hogy fiad édesanyjává legyen. Közben járására hallgass meg kéréseinket, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, könyörülj híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek, add, hogy a szent adományok erejéből elnyerjék mennyei áldásodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
1: fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
1: méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük a kínhalált, szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségében újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyalal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föntámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leo pápánkkal, József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben
1: vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: bocsátó, az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Menjél az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ősz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség közünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kapnak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy

Krisztus oldal sebének üzemos meg engem, Krisztus kényszenvedése erősíts meg engem.

0: hozzád jöjjek, hogy szenteiddel dicsérjelek, mindörökkön örökké. Amen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat, kérünk, hogy hozzátartozóinknak, akiknek szívében irántunk való szeretetet öntöttél, add meg a bűnbocsánat kegyelmét, vigasztald őket életükben, vezesd mind útjukon, hogy mindnyájan egy szívvel lélekkel szolgáljunk neked, és örvendezve juthassunk el szent színed elé, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a telekeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
1: A szent mise áldozatot bemutattuk, járjunk békével.
2: Istennek.

0: szent áldásodat, hogy azt vigyem haza, szeretetem legyen, szent szíved vigassza, nem maradsz egyedül, így hagyom szívemet, minden dobbanása, azt mondja szeretlek, az legyen a szívem vágya, hogy bejussak a mennyországba, bármennyit is kell küzdenem, a mennyországért nem sok nekem, minden ember a testvérem, azért az Úr Jézus kérem, aki szegény, beteg, szenved, édes Jézus segíts meg, az Árpádnak te légy atya, Szűz Mária édesanyja, érítsd meg a bűnösöket, s vigy mennybe a megholtakat. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Jézusomnak édes szíve ad, hogy minél jobban szeresselek. Máriának drága szíve, így az én menedékem, amen.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Szent misét közvetítettünk Ódelekről, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templomból, amelyet Henrik József plébános mutatott be. A kántori szolgálatot ellátta Tifán Bálint. A mikrofonnál Talpai Gizellát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenek jó!
2: A hét plébániája.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk az Ódeleki plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Ódelek Temes megyében, a Bánság síkvidéki tájának csendes, szelidőlelésében fekszik, Románia délnyugati részén. A település a Béga csatorna közelében helyezkedik el, amely évszázadok óta meghatározza a környék vízrajzát, a földművelés lehetőségeit és a falusi gazdálkodás ritmusát. A falu északi szomszédai Újvár és Öregfalu, míg délen és nyugaton mezőgazdasági területek, tanyák és csatornapartok húzódnak, a bánsági táj jellegzetes képeit rajzolva. A település neve a régi magyar Telekhely névből ered, amely birtokot, telket jelent. A középkor folyamán a környéken két Telek nevű falu létezett, Feltelek és Teleki. Ezeket 1452-ben említik Keve vármegye oklevelei, mint a Teleki család birtokait. A család a magyar nemesség egyik régi ága volt, s a falvak ekkor még virágzó, magyar lakosságú településeknek számítottak, templommal, rendezett gazdálkodással és stabil birtok struktúrával. A táj horizontja ma is szélesen nyílik, a csend pedig őrzi a régi bánsági falvak hangulatát. A 16-17. Század azonban súlyos pusztításokat hozott a vidékre. A török uralom és a háború következtében a telekfalvak elnéptelenedtek, a török kiűzése után készült Habsburg katonai felmérések már nem tüntetik fel őket, ez egyértelmű jele annak, hogy a terület teljesen lakatlaná vált. A bánság rendezett újratelepítése a 18. század végén indult meg, a mai Ódelek 1793-1795 között jött létre, mint újratelepített magyar falu. A betelepülők többsége magyar volt, akik új életet kezdtek a pusztává vált vidéken. A közösség gyorsan gyarapodott, és hamar világossá vált, hogy szükség van egy templomra, amely lelki és közösségi középpontként szolgál. A település 1856-ban vált önálló községé, a 19. század folyamán Ódelek több nemesi család kezén is megfordult, a birtokosok támogatták a templomépítést, az iskola fenntartását és a gazdasági fejlődést. A falu a trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Párdány járásához tartozott. A templom felépítése Ódeleken nem csupán építészeti vállalkozás volt, hanem lelkipásztori szükséglet egyben a falu újjászületésének jelképe. A 18. század végén a növekvő magyar katolikus lakosság számára hamar világossá vált, hogy szükség van egy olyan szentélyre, amely összetartja a híveket és lelki központként szolgál. Ótelek plébánia templomát 1885-ben fel is építették abban a korszakban, amikor a bánság falvai sorra kaptak új, tartós, téglából emelt templomokat. A Habsburg magyar monarchia utolsó évtizedeiben a katolikus egyház különös figyelmet fordított a vidéki közösségek megerősítésére. A templomépítések ekkoriban klasszicista vagy késő barokk stílusban valósultak meg, egyszerű, mégis méltóságteljes homlokzattal, arányos hajóval és előreugró toronnyal, amelyek a bánsági táj horizontján messziről jelezték a hit jelenlétét. Az óteleki templom főoltárán Jézus Krisztus szobra áll, amely a templom titulusa miatt a Szent Kereszt felmagasztalására utal. A szobor fölött található a templom legfontosabb képi eleme, a Szent Kereszt megtalálásának jelenete, amely Szent Ilona császárnéhoz kötődik. Szent Ilona Nagy Konstantin császár édesanyja megtalálta Jézus Krisztus keresztjének nagyobb gerendáját. A hagyomány szerint a kiásott keresztek közül nem lehetett megállapítani, melyik volt Krisztusé. Makárius jeruzsálemi püspök ezért mindegyiket hozzáérintette egy súlyos betegségben szenvedő asszonyhoz, aki az egyik érintéstől, Krisztus keresztfájától meggyógyult. A Szent Kereszt ereklyéjét Makárius püspök 326. szeptember 14-én ünnepélyesen emelte magasba az összegyűlt nép előtt. Ez a nap lett a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe. A főoltár tehát a Jézus áldozatára, a kereszt elejére és a híd győzelmére emlékeztet minden belépőt. A templom hajó diadalívén ugyanez a felirat olvasható, mint azon a kereszten, amely megjelent Nagy Konstantin császárnak a Milvius hídnál vívott csata előtt. In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz. A császár a szavakat írt a zászlóira és katonái pajzsaira, és győzelmet aratott. E jelben a kereszt jegyében gyűltek össze 2025. szeptemberében azok a hívek és leszármazottak, akiknek ősei 140 évvel ezelőtt felépítették az óteleki plébánia templomot. A jubileumi búcsú szentmisét Pál József Csaba megyés püspök celebrálta, méltó módon kapcsolva össze a múlt örökségét a jelen hitéletével. A templomnak saját kórusa van, amely évtizedek óta szolgálja a közösséget. Énekeik ünnepélyesebbé és bensőségesebbé teszik a liturgiát, hangjuk betölti a templomteret, és tovább viszi azt a lelki örökséget, amelyet a falu alapítói hagytak az utódokra. Ótelek ma is őrzi magyar jellegét, hagyományait, nyelvét és közösségi szellemét. A templom tornya messziről jelzi, ez egy olyan hely, ahol a múlt és a jelen még mindig egymás mellett él, ahol a betelepülő magyarok hite és kitartása újra életet teremtett a hajdan elnéptelenedett bársági tájon. Ótelek egyházi élete ma is a templom köré szerveződik, a rózsafűzér társulatok imádságai és a hívek hűsége tartják élőn a közösség lelki erejét. Az óteleki templom a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye, Temesvári Fő Egyházmegye, a történelmi Csanád Egyházmegye örökségének fennhatósága alá tartozik. A templom búcsúját védőszentjének ünnepnapján szeptember 14-én tartják, amikor a közösség hálával és tisztelettel gyűlik össze, hogy megemlékezzen a templom oltalmazójáról és a falu lelki örökségéről. Ótelek plébániájához a következő filiák tartoznak, amelyek a történelmi bánság magyar és vegyes lakosságú települései, Torontál keresztes, Fodorháza, Fény, Gád, Csávos, János Földe, Ivánt, Öregfalu, Aurelháza, Magyar Szent Márton, Szerb Szent Márton, Tógyér, Újvár és Puszta Keresztúr. A plébánia területén, vagyis a filiákban meghatározott rendszerint végzik a szentmiséket, mégpedig a hónap első és harmadik vasárnapján, Torontál keresztesen és Öregfaluban, a hónap második és negyedik vasárnapján, Aurelházán és Magyar Szent Mártonon tartanak szentmiséket. A többi filia lelkipásztori ellátása rendszerint a temetési szertartásokkal, ígeliturgiával, időszakos szentségkiszolgáltatással, valamint a nagyobb ünnepekhez kapcsolódó alkalmi misékkel történik. Ez a beosztás biztosítja, hogy a szétszó

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Nagy szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit. Kiutak a szenvedélybetegségekből című műsorunk újabb adásában a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugyanakkor köszöntöm a stúdióban a meghívottamot, Kingát, akivel az elmúlt hónapokban egy kicsit a női függőségről, pontosabban az alkoholizmusról beszéltünk. És akkor nézzük meg egy kicsit emlékeztetőül, hogy hogyan is néz ki a női függőség keresztény szemmel. A keresztény szemlélet szerint a női függőség, legyen az kémiai szer, érzelmi kötődés vagy rejtett pótcselekvés, alapvetően ez egy spirituális űr téves betöltési kísérlete, ha már a megoldás nem a bűntudat, hanem a Krisztusban megélt belső szabadság jelenti. A teológia és a pasztorálpszichológia szerint a függőség elszakít Istentől és a valódi önmagunktól, de a kegyelem és a közösség erejével ez megtörhető. És néhány fontosabb típust is említenék. Az egyik az nagyon elterjedt a társfüggőség. A keresztény nők egyik leggyakoribb és leginkább félreértett csapdája. A mindent eltűrő, önfeláldozó, másokat megmenteni akaró magatartás. A hívő közösségek gyakran keresztényit szeretetként vagy biblikus feleség szerepként dicsérik. Valójában ez egy kényszeres kontrolligény, ahol a nő önértékelése kizárólag a másik embertől függ. Egy másik formája az érzelmi és a kapcsolatfüggőség, amikor a férj, a gyermek vagy egy párkapcsolat válik bálványá. A boldogság forrása egy ember és nem Isten, a kapcsolat törvényszerűen megterhelődik. Ezen kívül vannak még rejtett függőségek, mint a túllevés, az érzelmi evés, a kényszeres vásárlás, a közösségi média függőség, vagy a tökéletességre való törekvés, a maximalizmus is ide tartozik. Ezen kívül vannak kémiai függőségek, ugye a nők gyakran magányosan, szégyenkézve, négy fal között válnak alkoholá vagy nyugtatóktól függővé. De egyre gyakoribb a különböző szerencsejátékok jelenléte is. A keresztény nők esetében hatalmas a megfelelési kényszer, és a vallásos elvárások miatt bűntudat még mélyebbre temeti a titkukat. Az elmúlt alkalommal a gyerekkori családi mintáknál maradtunk abba, hogy folytatni tudjuk. És akkor itt rá is térünk egy nagyon fontos témára, a gyerekkori családi mintáknak az öröklődésére, illetve a adásunk második felében majd egy kicsit a belső gyermek gyógyításával fogunk beszélni. A különböző kutatások szerint bizonyos gyerekkori családi minták növelhetik annak az esélyt, hogy valaki felnőttként alkoholhasználati zavar vagy alkoholizmus már is odródjon. Természetesen nem jelenti azt, hogy mindenkivel megtörténik, de a kockázat nagyobb lehet, erről már beszéltünk. És melyek azok a családi minták? Vegyük sorrendben. Alkoholista szülő, ami azt jelenti, hogy a családban már jelen volt az alkohol probléma, akkor a gyerek megszokhatja ezt, mint normális viselkedést. Ugyankor genetikai hajlami szerepet játszhat, hogy nagyobb stressz és bizonytalanság a családban. Ugyanakkor az érzelmi elhanyagolás is megemlíthető, amikor a gyerek nem kap elég érzelmi támogatást. Később felnőttként nehezebben kezeli az érzelmeit, nagyobb eséllyel keres külső megnyugtatás, például alkoholban. Nagy az esélye a depresszió, vagy különböző szorongásos zavarok kialakulásához. Emlékszem, hogy volt egy közösségünkben egy hölgy, aki évekig küzdött a depresszióval, illetve a szorongásos zavarral, ez úgy kéz a kézbe mentek egymás, és sajnos végül önként döntött úgy, hogy távozik ebből a világból. Úgyhogy érdemes erről beszélnünk, és akkor egy kicsit úgy felét fordulnék, Inga, és azt kérdezném, hogy Melyek azok a gyerekkori családi minták, amik úgy meghatározhatták azt a viselkedési formát, amit a későbbiekben öltöttél magadra?
1: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát itt a felsorolásodból egyből az első ponthoz tudok nagyon erőteljesen kapcsolódni. Én azért pszichoterápiában azért sok-sokat dolgoztam már évekkel korábban, vagy még mielőtt kialakult volna ez a kontrollálhatatlan függőségem. Pár éve már, szóval már jóval azelőtt sokat dolgoztam önmagammal, de ezek szerint nem eleget. Igen, nekem a belső gyermekkel azért sok gondom volt, és van a mai napig. Bár nem biztos, hogy jó, hogy így fogalmazok, hogy gondom, mert szegényt azért önmagunkban úgy kell kezelni, mint egy hozzánk tartozó, velünk élő, létező kisgyermeki énünk, aki nagyon sok mindenben segíteni is tud. Tehát de ezt a pszichológia elég pontosan leírja is. Valószínűleg egy szakember tudna erről szép kifejtést megfogalmazni. De ami rám vonatkozik, tehát hogy én egész kisgyerekkoromtól azért az alkohollal találkoztam a családban. De nem is ez volt a belépő nekem ahhoz, hogy nagyon terhesen alakuljon az a belső gyermek, vagy teherrel éljen. És itt azért megjegyzem már az elején, nem vagyok híve annak, hogy ilyen áldozati szerepbe mutogassuk magunkat, mert hogy az nem segít. Igazából az nekünk magunknak nem segít. Tehát így én is idővel rá kellett jöjjek, hogy egy kicsit gyerekkorom áldozatának érzem magam, de azt előbb-utóbb el kell engedni. A valóságot persze tudomásul kell venni, de nem árt, ha elengedi az ember. Na de visszatérve a lényegre. Tehát, hogy én már egész pici koromtól az agresszióval nagyon találkoztam. Tehát, hogy verés, szidás, tehát tényleg én már napköziskoromból emlékszem arra, hogy kékzöld volt a hátam. A hátamra nem, de az óvónénik látták, és ez nagyon is beégett a tudatomba. De aztán, ahogy... És az alkohol jelen volt, de aztán idővel egyre sűrűbben, egyre erőteljesebben is mind a két félnél a családban. És sajnos nem az a boldog, békés ivászatok voltak, hanem a nagyon agresszív. Úgyhogy én abban nőttem bele, hogy lényegében sose tudtam, hogy mire megyek haza. Tehát itt már a parentifikáció is belép, ami ma már eléggé elérhető információk vannak erről, nagyon sok könyv is született erről a témáról, tehát parentifikáltak azok a gyermekek, akik a koruknak nem megfelelően felnőtt viselkedésformákat kell gyakoroljanak, vagy felelősséget kell vállaljanak, mert hogy a családban a szülők nem töltik be ezt a szerepet. Na hát én a testvéremért, én jártam a napközibe, én vigyáztam arra, hogy ő ne szembesüljön az otthoni agresszióval. Tehát, hogy nekem, mondjuk nekem volt a hugomra olyan figyelmem, mint amit a felnőttektől kellett volna megkapjon. Például ez is egy ilyen formája. Na de hát nekem is az, tehát hogy ez az agresszió azzal járt, mert ma már én a szüleimet tudom azzal a szemmel is nézni, hogy ők akkor ennyire voltak képesek. Na de hát ehhez meg kell érni arra szintre, tehát ez nem ment egyből így, tehát nagyon sok harag is volt bennem. De a lényeg, hogy én egész gyerekkorom azzal telt, hogy ha jó voltam, az volt a baj, ha nem voltam jó, az volt a baj, ha így csináltam, az volt a baj, ha úgy csináltam, az volt a baj. Soha semmi bennem voltam jó, soha nem, semmi nem volt elég, soha nem bízott bennem senki, soha nem hitte el senki, hogy én valamire alkalmas vagyok, vagy ha úgy tűnt, hogy alkalmas vagyok, akkor meg azt mondták, hogy ne hordoljon fenn az orrot. Tehát, hogy ebben a bizonytalan létben a belső gyermek valahogy húz egy olyan falat az érzelmei köré, hogy aztán elkezdi lehasítani azokat az élményeket, mert azzal a fájdalommal nagyon nehéz együtt élni. És valami ilyesmi, hogyha felfejteném az én belső gyermeki létemet, hogy ezért is van az, hogy nekem nagyon sok emlékem nincs meg a gyerekkoromból. Pedig olyan emlékek, ami másoknak teljesen természetes, de mondjuk úgy, hogy én töröltem, mert az agy, hál' Istennek, képes ilyesmikre is. De ma már azért nagyon szeretnék nagyon sok mindent előhívni, de nagyon-nagyon nehezen megy. Nos, ez a belső gyermek viszont... idővel felüti a fejét. Én most a 40-es éveimre jutottam el oda, hogy most már nagyon dörömbölt. Tehát addig mindig, mert hogy az anyaságomnak a felelőssége az azért erősebb volt, és ezért nagyon sok esetben el tudtam nyomni azt, amilyen konfliktus helyzeteket tudott teremteni, vagy bennem belső feszültséget, az, amikor az a belső gyermeked megbántva érzi magát, vagy úgy érzi, hogy a határait nem tartották meg, vagy, tehát mert főleg olyankor tud, azt hiszem, nagyon előtérbe kerülni, hogyha azt érzed, hogy átlépik a határaidat, igazságtalanul bánnak veled, stb. Stb. Na, olyankor ő felüti a fejét, csak hát el is lehet ezt nyomni. És aztán úgy idővel csak olyan előtérbe került, hogy mondjuk úgy, hogy átvette az uralmat.
0: Az előző két tünethez még hozzátetted a traumát, vagy a bántalmazást, igen, illetve túl nagy felelősségi gyerekként, tehát a parentifikációt. Fontos, hogy ezek kockázati tényezők, ugye, ahogy te is mondtad. Nem sok ember, aki ilyen háttérből jön, nem válik függővé, hogy más is van ilyen helyzetben. Érdekes, mert néha találkozok emberekkel, és akkor beszélgettünk, hogy neked milyen gyerekkorod volt, hogy volt, mint volt. És hasonló dolgokat mesélnek, és rá kellett jöjjek úgy, ahogy ugye szoktuk mondani, hogy van egy ilyen, mintha egy ilyen predesztinált sors, de nyilván nem erről van szó, de úgy hasonlít ehhez, hogy valaki, mintha erre születene, függővé váljon belőle. Nagyon én szoktam mondani, hogy egy ilyen érzékenyebb lelkület. Gyakorlatilag ezek tényleg, amikről beszéltél, vagy amiket én is felsoroltam, ezek kockázati tényezők, amik növelhetik a valószínűségét ahhoz, hogy valaki valamilyen függőséget...
1: Hát elég jelentősen.
0: Igen, függőséget felvegyen magára.
1: Igen, most meg nem mondom kapásból, hogy Feldmár Popper, nem tudom melyik nagy nevű pszichológus írja le, vagy beszél erről, hogy igen, van, mert hogy ezt te szakemberként is ezt jobban tudod, hogy igen, tehát hogy mintázatokat hozunk magunkkal, mint eszköztár. Tehát, hogy nekem egyértelmű, hogy az volt a legkézenfekvőbb, hogy az alkohol egy az eszköztáramban benne van, mint fájdalomcsillapító, vagy stresszoldó, meg ilyenek. És nem tanultam meg más eszközt használni, de ugyanakkor, tehát hogy van a, mondjuk a függők családjából, vegyük az alkoholizmust, onnan érkező gyerekeknél, tényleg vannak olyanok, akik úgy eldöntik azt, hogy na én pont, hogy ennek ellene megyek. Tehát, hogy, és van, aki ezt tényleg meg is valósítja, és szinte egész életében alig iszik pár korty alkoholt. De az is már egy olyan, az is egy ilyen feszültségből kialakuló dolog, nem? Tehát, hogy,
0: mert, igen,
1: hogy az is egy viszonyulása a függőséghez. Tehát, hogy az nem egy szabad élet. Nem azt mondom, hogy a függőség.
0: Így van.
1: Az sem egy szabad élet.
0: Így van, mert én visszaemlékszek több ilyen beszélgetésre egyébként, hogy én mindig kíváncsi vagyok. Tehát főleg ott, ahol tudunk, hogy kemény függőség van a háttérben, hogy mi történik a következő nemzedékkel. Uh-huh. Sőt, nagyon kíváncsi vagyok, és nem csak kíváncsi, hogy az ott esetben vagy szomorú, vagy dühös vagyok. Ilyenkor attól függ, hogy milyen a kialakult helyzet, és saját tapasztalatból mondom ezt mindig, hogy sajnálom a következő nemzedéket. Uh-huh. Viszont tényleg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy annak ellenére, hogy tudják, hogy mi van mögöttük, most ezt nem tudom én megerősíteni, hogy ez milyen fajta küzdelem bennük. Tehát, hogy tartózkodnak minden olyan szertő vagy tevékenységtől, ami a függőség kialakulásához vezethetne náluk is. Vannak bizonyos személyek, valószínű, hogy egy életen át tartó küzdelem. Egy beszélgetésben elmondtam ott valakinek, hogy nem ahol van bajom, hogy nem iszik, vagy nem drogozik, vagy nem játszodik. Holott tudjuk, hogy a felmenői között nem csak egy, hanem több ilyen volt, hanem ahol van baj, hogy nem tudott felülkerekedni, illetve nem tudta elnyomni, mert folyton mindig oda tér vissza. És hogy valószínű, hogy nem lehet neki könnyű. Tehát, hogy ilyen értelemben mondom. És itt akkor megint az a kérdés, hogy mi a helyzet a belső gyermekkel? Vajon az rendben van-e ilyenkor?
1: Hát én úgy érzem, hogy főleg az utóbbi, tényleg az utóbbi hónapokban gyakran jutott eszembe, hogy még a információ szintjén is mindezek a dolgok jöttek az utóbbi hetekben szembe velem. Valószínű, hogy az lenne az egészséges megoldás, főleg a következő generációknál, hogyha már nagyon, főleg, hogyha tudják, hogy milyen környezetből jönnek, hogyha már nagyon fiatalon elkezdenének ezzel dolgozni. Mert az, hogy csak tudomásul veszed, és valamilyen döntést hozol, az is jó, de az még nem azt jelenti, hogy feldolgoztad magadban a történteket. De minden mutató azt mutatja, hogy most már a fiatalok könnyebben fordulnak a pszichológiához, vagy a segítségkéréshez, vagy közösségekhez, tehát hogy bennük már tudatosabban megszületik az a szándék, hogy magukkal foglalkozzanak. Mert itt szerintem ez az egyik kulcsfontosságú tényező, hogy már vagy minél fiatalabb korban el kell kezdeni önismerettel foglalkozni. Mert talán akkor lehet mindenféle puttonyt a legegészségesebben lerakni. Úgyhogy valószínűleg ez van. A mi generációnk még az, amelyik úgy a 40-es évei fele kezdett el, kivéve akik szakemberek, de úgy zömében azért inkább az a jellemző, hogy úgy a 40 fele kezdtek el, hogy igazából akik legalábbis foglalkoztak, vagy foglalkoznak ezzel, hogy önismeret, önmaguk fele fordulni, ami nem azt jelenti, hogy akkor most minden rólad szól, nem, ez arról szól, hogy egészségesebben tudjál a jövőben működni, és azáltal a környezetet számára is egy sokkal egészségesebb ember legyél.
0: Igen.
1: Úgyhogy, és ehhez szerintem, mert amúgy is a terápiákban, vagy legalábbis én ahány helyen megfordultam, minden ott kezdődik, hogy visszamész a gyerekkorban. Hiába, hogy mai fejjel, 40-50 éves fejjel az ember azt gondolná, hogy mit kell oda visszanyúlni? Hát az már elmúlt, csókolom. De minden ott kezdődik. Mindennek a gyökere oda nyúlik vissza. Minden ott programozódott, amiről ma nem is tudunk. Tehát az, hogy én bizonyos helyzetekben hogyan viselkedek, az nagyon sokszor nem egy akaratlagos dolog, hanem olyan tudatalatti reflexek indulnak be, amit én valamikor ott gyerekként akkor programoztak be nekem. Tehát ezeket kell igazából felfejteni ahhoz, hogy az ember változtatni tudjon rajta.
0: Igen, és van, akinek sikerül, és van, akinek nem.
1: Igen, egyébként meg vagyok nem szeretem ezt a kifejezést, de úgy valamiért van egy olyan érzésem, hogy én bizonyos ponton túl nem tudok lépni. Na, de remélem, hogy még a jövő tartogat felismeréseket.
0: Igen, a felépülés az hosszú folyamat. Uh-huh. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt nem szabad sietetni. Uh-huh. Ezt engedni kell, úgy, ahogy élünk, úgy próbálunk vele foglalkozni. Úgy, ahogy a belső gyár még gyógyítás és egy tudatosan ismereti folyamat, a másorán újra kapcsolódunk a bennünk élő gyermeki én részünkkel, hogy feloldjuk múltbeli sebeket és a különböző hiedelmeket. De nem csak. Emlékszek vissza, hogy hónapokkal ezelőtt néztünk közösen feleségemmel egy filmet, és többször elérzékenyültem. Nem pont függőségi kategóriában volt, de hogy említhetnék egy olyan filmet is, amelyben jelen van a függőség is, és jelen van a bántalmazás is. Az is nagyon sok helyen engem megérint, még a mai napig is. Uh-huh. Tehát, hogy nem is annyira dű, hanem szomorúság és néha szomorúságot és fájdalmat érzek ilyenkor. Tehát, hogy annyira belém van ivódva, hogy időközönként még mindig megmozgat. Tehát, hogy ezt nem lehet törölni. Viszont most már könnyebb kezelni. Tehát, hogy azóta, mióta ugye szabadult vagyok, jó magam, már meg tudok bírkozni ezekkel, tudok róluk beszélni. Tudom, hogy honnan jön. Tudom, hogy melyik gombot nyomták meg. Érted? Tehát, hogy de viszont még mindig jól esik, hogy egyet jól sírjak.
1: A sírás eleve egy nagyon jó feszültségoldó. Hát azt én férfinak, nőnek, mindenkinek ajánlani tudom. Hál' Istennek ma már a férfiakat is biztatják arra, hogy nyugodtan sírjanak.
0: Persze.
1: De az egyébként én is megfigyeltem magamon, hogy vagy ne, most már tudatosan figyelek azokra a helyzetekre, mondjuk, hogy film közben azt érzem, hogy ilyen így zsigerből jön az, hogy elérzékenyülök, és érzem, hogy pedig én régen nem voltam egy sírós fajta, tehát én nem szoktam filmek előtt pigyeregni, de az utóbbi években, ahogy úgy érzem, hogy a könyv csorog le a szemem sarkába, és akkor most már tudatosan figyelek arra, hogy vajon mi lehetett az a jelenet, mi lehetett az a pont, ami nálam ezt kiváltotta? Mert például ezekre is nagyon tudatosan rá lehet nézni, hogy vajon ott mi történt, ami engem így elérzékenyített. Mert az valamit bekapcsolt valószínűleg.
0: Így van. És a különböző terápiákban viszont én azt gondolom, hogy bármilyen felkészült legyen az a terapeuta, vagy bármennyire legyen őszinte, vagy tájásodással az illető kliens, mindig vannak olyan apró kis részletek, amelyek valamiért elkerülik a figyelmet, valamiért akkor nem jön a felszínre, és ezért érdemes néha azért visszatérni. Tehát, hogy, és akkor ebben zárnám a gondolatot, és innen folytatnánk majd a következő adásunkban, hogy a gyermekkori élményeket, elfogytott érzelmeket, traumákat, és különböző szükségleteket fedezünk fel, ha ez az érés sérült, felnőttként gyakran indokolatlan szorongással, párkapcsolati problémákkal, vagy megfelelési kényszerrel reagálhatunk a jelen különböző helyzeteire. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai esti beszélgetést is, és reméljük, hogy a következő adásunkban egy kicsit jobban ki tudjuk majd bontani ennek a belső gyermeknek a tényét. És ugyanakkor köszönöm a rádió hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. El szeretném mondani azt, hogy függetlenül a témától nem csak női, hanem akár férfi vagy fiatalkori függőségben is nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Elérhetőségeinket megtalálják a www.bonuspastor.ro honlapján, illetve megtalálhatók azok a települések is, ahol támogató csoportok vagy kihelyezett irodáink működnek, ahol szeretettel és megértéssel fogadják azokat, akik felénk fordulnak. Természetesen a munkatársainkra gondolunk, és önkénteseinkre ugyanakkor. Én itt elköszönnék, és viszont hallás reményében köszönök el tőled is, és a rádióhallgatóktól is. A mikrofonnal Kozma Ferencet hallották, és Kingát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét. Majd a zsolozsmaesti dicséretét fogjuk imádkozni. 19:58-tól minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20:30-től Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21:15-től a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21:23-től ima a hivatásokért. 21:25-től az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22:10-től Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22:40-től az Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától Angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23:40-től a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Ótelekről. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek! Kovács Álmos vagyok, és ma este a Boltos három lányáról mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy boltos. Annak pedig volt három olyan szép lánya, hogy nem volt párjuk hét vármennyében. Lakott azon a vidéken egy gazdag gróf, akihez a boltos gyakran vitt mindenfélét a boltjából. Egyszer sok pénzt kapott ettől a gróftól, víg volt nagyon, mikor hazaért, és kedve kerekedett egy kicsit mókázni a lányaival. Oda hívta őket maga köré. No, kedves gyermekeim, mondjátok meg nekem, melyiktek mennyire szeret engem. A legnagyobbik mindjárt nyakába borult. Én úgy szeretem édesapámat, mint a tiszta színgyémántot. Középső is összecsókolgatta. Én meg úgy szeretem édesapámat, mint a tiszta színaranyat. Csak a legkisebb nem szólt semmit, az nem borult a nyakába. Hát te édes leányom, kérdezi az apja, hogy szeretsz engem? Én úgy szeretem édesapámat, mint a szép, fehér sót. Nagyon megharagudott a boltos, hogy őt a legkedvesebb lánya csak úgy szereti, mint a sót, amiből 4 garasért 1 fontot adnak. Kérte a lányát, hogy mondjon mást, de a lány nem mondott, hanem hogy látta, hogy az apja haragszik, kiment a szobából. Akkor a két nagyobb testvér, akik haragudtak a húgokra, nekiestek az apjuknak, hogy ezt mégse tűrje szó nélkül. Végül annyira telebeszélték a boltos fejét, hogy behívatta a leányát, és azt mondta, hogy pusztuljon a szeme elől mindjárt, látni sem akarja, ha őt csak úgy szereti, mint a sót. Sírt, rít a szegény leány, de nem volt mit tenni, hát csak elment. Ment, mendegélt, és beért egy nagy rengeteg erdőbe. Leült szegény egy mohos fatőre, ott sírdogált keservesen. Amint ott síri, arra jön egy vénasszony. Ne sírj, édes leányom, tudom én, hogy mi a bajod, majd segítek én rajtad. Látod itt ezt az utat? Ez átvezet az erdőn egyenest a grófi palotához, ahova a te apád is járatos. Ott ülj le a kert kerítése mellé, majd a kertészek meglátnak, bevezetnek. Ezzel a vénasszony eltűnt, a lány pedig elindult az úton. Amint kért az erdőből, meglátta a palotát, odament a kert kerítése mellé, leült a földre, elkezdett sírdogálni. Egy kertész éppen ott kapálgatott, kinézett a kerítésen, és szaladt egyenesen a gróf fiához. A gróf úrfi odament, meglátta a szép kisasszonyt, és mindjárt halálosan egymásba szerettek. A lány elmondta, hogy miképpen csapták el ártatlanul, és hogy került ide. A gróf úrfi elvezette a leányt a szüleihez, és kijelentette, hogy ha él, ha hal, feleségül veszi. Mindjárt gyűrűt váltott a két fiatal, el is határozták, hogy 1 hónap múlva tartják az esküvőt. Eltelt az 1 hónap, elérkezett az esküvő napja. Ott volt a sok vendég, köztük a boltos is, csak a vőlegényt meg a menyasszony nem lehetett látni. Elkövetkezett az ebéd ideje, mindjárt vígan ültek le az asztalhoz. Az volt a szokás a gróf házánál, hogy minden embernek egy kis külön tányérban vitték az ételt. A boltos alig tudta megenni a levest, olyan sótlan volt. Körülnézett só után, de nem volt az egész asztalon. Második fogás még sótlanabb volt, a harmadik meg már olyannyira, hogy hozzá sem tudott nyúlni. Kérdezték tőle, hogy miért nem eszik. Tán valami baja van az ételnek. Amint ott faggatták, a boltosnak eszébe jutott a leánya, aki neki azt mondta, hogy úgy szereti, mint a sót, és elkezdett sírni. Kérdezték tőle, hogy miért sír, akkor elmesélte, hogy volt neki egy leánya, aki egyszer azt mondta, hogy úgy szereti, mint a sót. Ő megharagudott érte, elkergette a házától. Lám most már látja, hogy milyen igazságtalan volt iránta, és hogy milyen jó a só. Azt kérdezi ekkor a gróf, hát ha most megkerülne a leánya, megbocsátana-e neki? Megbizony, méltóságos uram, hálát adnék a jó Istennek, hogy visszaadta. Erre a gróf csengetett, és belépett az új pár. De a boltos nem ismerte meg a leányát, úgy megszépült a grófi ruhában, csak nézett rá, hogy milyen szép teremtés. No, hát nem ismeri a menyemet? Kérdezte a gróf. Nem én, nagyságos uram. Hát tudja meg, hogy ez a maga elcsapott leánya. A leány ekkor odaszaladt, a nyakába ruborult, össze-vissza csókolta őt is, a testvéreit is. Ezzel az egész sereglet táncba keveredett. 3 nap, 3 éjjel tartott a lakodalom. Fiatal gróf pedig a szép feleségével boldogan élt, míg meg nem halt. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépeket!

0: Istenem, nyújts segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ teremtő Istene, földünk hatalmad vonta ki az ógó tengerár alól, s így meg nem rendül soha már.
1: Sarjat fakaszt, sok jó növényt és viruló virágokat, gyümölcsöt hoz bőségesen, jó ízű táplálékot ad.
0: Tisztítsa égi kegyelem, kiégett lelkünk sok sebét, hogy tetteit könny mossa meg, s törjön le átkos szenvedét.
1: Parancsaidhoz hű legyen, a rosszban része ne legyen, csak jóban lelje örömét, s ne lássa halál erejét.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Ámen. Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hallgasson meg téged az Úr a gyötrelem napján. Jákob istenének neve oltalmazzon.
1: Ő küldjön neked segítséget szentélyéből. Oltalmazzon Sionból téged.
0: Emlékezzék minden áldozatodra. Égő áldozataidat vegye szívesen.
1: Töltse be szíved vágyait, és váltsa valóra minden tervedet.
0: Hadd örvendezzünk győzelmednek, Istenünk nevében hadd lengessünk zászlót. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
1: Most már látom, az Úr győzelmet adott fölkentjének, égi szentélyéből őt meghallgatta. Szabadító jobbjának erejével.
0: Ezek harci szekereikben, azok meg lovaikban bíznak. Mi ellenben, Urunk, Istenünk nevét hívjuk segítségül.
1: Ők meginognak és elesnek. Mi pedig fölkelünk és állva maradunk.
0: Urunk, tartsd meg a királyt, és hallgass meg, amikor hozzád kiáltunk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr győzelmet adott fölkentjének. Hatalmadat zengjük, énekeljük. Urunk, hatalmadnak örvend a király, és újongva újong segítséged miatt.
0: Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját.
1: Kitüntetted boldogító áldásoddal. Színarany koronát tettél a fejére.
0: Életet kért tőled, és te megadtad neki. A napok hosszú sorát mindörökre.
1: Oltalmad alatt nagy az ő dicsősége. Méltóságot és díszt árasztasz rá.
0: Áldását teszed őt mindörökre, örömmel töltöd el színed előtt.
1: Mivel a király az Úrra hagyatkozik, a felséges irgalma nem hagyja inogni.
0: Kelj föl, Urunk, hatalmaddal, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk nagy tetteidről.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hatalmadat zengjük, énekeljük.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség. Az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, Urunk.
1: Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogyha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.
0: Uram, igéd örökké megmarad.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Örökké való a te igazságod.
1: Igéd örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, igéd örökké megmarad.
0: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szívem újjong Uramban, üdvözítő Istenemben.
0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő népe vagyunk. Vére árán szerzett meg minket. Rójuk rá előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve,
2: dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Urunk, népek királya és uralkodója, segítsd a népeket és a nemzetek vezetőit. Tartsák meg törvényeidet egyetértésben, mindjájunk javára.
2: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Véget vetettél lelki rabságunknak. Add vissza Isten gyermekeinek szabadságát a testi-lelki rabságban sínylődő minden testvérünknek.
2: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Fiataljaink szüntelenül törekedjenek arra, hogy előtted fedhetetlenek legyenek, és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
2: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
2: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
1: Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
2: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak imádságra emelt kezünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

a jelenben. Az igazságot nem lehet tűzbe vetni, hiszen ő maga a tűz, mondta Friedrich Dürrenmatt.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban a kedves hallgatók a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Nekem is olyan különös élmény csak így mondani a Lélek Ajándéka, hisz a Szentlélek jelenlétéről, működéséről, szeretete megtapasztalásáról szólnak ezek a közösségek. Lelki családok, világméretű mozgalmak, csodálatos útak, Szentlélek hozza létre ma egyházában, és hát nekem óriási élmény ezekről beszélni, különösképpen a történetekről, hogyan indul el egy mozgalom, a Szentlélek különleges jelenlétét tapasztalják meg, és hát úgy 100 éve az egyházban nyomon követhetőek a Szentlélek csodálatos művei. Úgyhogy hát kedves már rádió hallgatók, ez a műsor erről szól, most már elég hosszú ideje, nekem óriási élmény erről beszélni, hisz csak annyit mondok, ez Isten műve a ma világában. Milyen különösen hangzik. Az elmúlt időben sok-sok mindenről beszéltem, de a múlt alkalommal elkezdtem egy sorozatot a nyári hírekről, mik történtek a lelkiségi mozgalmak berkeiben, hisz mindenki ugye nyáron kihasználja az időt, szervez fiataloknak, felnőtteknek, időseknek mindenféle programot, hát ezek csodálatosak. Alig várom már például, hogy a Rimini meetingről is beszéljek. Rimini az egy város Olaszország, és nagy-nagy találkozó volt, Szentatya is elment és meglátogatta őket, sőt találkozott az emberekkel beszélt, szóval egy csodálatos dolog. Az hatalmas a nagy mozgalom, mindenki valamilyen programot szervezett a nyáron is csak ámuli-bámuli lehet, hogy minden történik. Bizonyára mindenki tudja, hogy a tegnap elkezdődött Csomafalában élet a lélekben szeminárium, ez egy csodálatos ajándék, ez is a Szentléleknek, ahol meg lehet tapasztalni a Szentlélek közelségét, mennyit a szeretetét is, hát sok-sok szép dolgot. Az elmúlt időben, augusztus végén a Szeretetláng mozgalom is szervezett egy nagyszerű találkozót, Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált. Augusztus 29-én szombaton mindegy 3000 hívő részvételével. Nap során elhangzottak előadások, tanúságtételek, dicsőítő dalok. 30 pap gyóntatott és áldoztatott, adott lelki vigaszt a híveknek az örömteli, szent lelkes hangulatú rendezvényen. Az eseményről két részben is számolunk be, mondják itt a tudósítók. A Szeretetláng mozgalom a katolikus egyház egyik fiatal lelkiségi mozgalma, hivatalosan 16 éve létezik, hivatalosan, mindjárt fogjuk hallani a részleteket, Kindelmán, Károlyné Erzsébet, egy 3 gyermekes özvegyasszony, aki hát Magyarországon élt, 1961 és 83 között Jézustól és Szűz Máriától magánkinyilatkoztatásokat kapott, melyeket Jézus Krisztus kérésére lejegyzett. Igen, ez csodálatos, én elmúlt időben többször beszéltem erről a nagyszerű mozgalomról. Szent István társad 2010-ben majd a közelmúltban is megjelentette Erzsébet asszony Szeretetláng lelki naplóját. Mozgalom mára az egész világon elterjedt Magyarországon keresztül, Magyarországról. 7 millió követője van, különösen sokan csatlakoznak Brazíliában. Magyarországon 130 a mozgalomhoz kötődő imacsoportok száma. Erdő Péter bíboros primás 2009. július 6-án. Erzsébet asszony születésnapján a budapesti kispesti Jézus Szíve templomban hirdette ki a Mária Szepőten szívének Szeretetlángja mozgalom jóvágyását. Milyen csodálatos, kedves Mária Rádió hallgatók! Nél-Amerikában, Észak-Amerika, Afrikában, Távol-Keleten mindenütt jelen van a mozgalom. Csodálatos. A Szeretetláng azt jelenti, Jézus jelen van, találkoznak a mindenkivel. Ő, Mária Szepőten szívének Szeretetlángja. Az idei lelki napon a részvevőket az esemény moderátora Kindelmán Győző, Erzsébet asszony unokája és Kemnes Gábor atya, a mozgalom papi vezető üdvözölte. Kindelmán Győző emlékeztetett rá, ugyanezen a napon az ország másik végében a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájáról, a Mohács csatavesztésre emlékeztek meg a főpásztoraink.
Mi pedig itt a Szűzanyag egy helyén arról teszünk tanúságot, hogy van remény, minden a sugallja, hogy van jövője Magyarországnak, a magyarságnak. A kezdő dicsőítés követően gyermekek és fiatalok szüleikkel együtt imádkozták az örvendetes rózsafűzét Kemenes Gábor atya vezetésével. Délelőtt a lelkinap csúcspontjaként Martos Levente Balázs, az Esztergom Budapest Főegyházmegye segédpüspöke mutatott be koncelebrált szentmisét. Bevezetőjében a híveket köszöntötte, és kiemelte, a Jóisten megőrzött bennünket attól, hogy a fejünknek kelljen lángolnia, inkább lángoljon a szívünk egész nap. Gondolom, ti is erre készültetek, arra kérlek benneteket, hogy együtt igyekezzünk az Isten szeretetére figyelni, a Szűzanya szívéhez fordulni, aki az ő tisztaságával, szeplőtelenségével leginkább áttetsző lett erre az isteni szeretetre, és akinek a lángoló szeretete minket is be akar vonni a mai napon ebben az örök ünneplésben, mondott a püspök úr augusztus 29-én, amikor Budapesten tartotta a Szeretetláng Mozgalom a nagy találkozóját, ahol 3000 hívő volt jelen, és csodálatos üzenetek érkeznek azóta is erről a találkozóról. Aztán a híveket köszöntve kiemelte a főpásztor, hogy adjuk oda magunkat ennek a szeretetnek, a jézusi szeretetnek. Augusztus 29-én a Katolikus Egyház keresztül Szent János vértanúságra emlékezett, az Evangélium Szent Márk könyvéből hangzott el. Homiliájában Martos Levente Balázs püspök leszögezte a szeretet becézget. Az egyház történelmi 20 évszázada figyeljük, ahogyan a szeretet becézget Isten anyját is, aki Isten el nem égő szeretetének csipkebokra. Milyen szép, kedves már rádió hallgatók, a Szeretetláng Mozgalomról szólok most itt a kedves testvéreknek, amit Isten felgyújt, az egészen önmagává tesz. Sértetlen, tisztán egészen, mint a csipkebokor, mely lángolt, és mégsem égett el, ilyen Mária tisztasága. Kívánom nektek, testvéreim, a Szűzanya szeplőtelen és lángoló szívét szemléle, kaphassatok, kaphassunk részt mindannyian az ő kegyelemmel teljes lényének szeretetéből. Másrészt azt kívánom, hogy keresztelő Jánosra is tekintsünk, és az életének íve segítsen, hogy a papjainkra is megértő, alázatos szeretettel tekintsünk. A szónok megvilágította, bíztat erre a szeretetláng lelki napló. Amikor a hivatásokról van szó, azt olvassuk, kérjétek tőlem sok buzgó lelkű fiatalt, mert sok fiatal lelkében ott él a vágy a papi hivatás iránt, csak nem találnak senkit, hogy segítsen rajtuk. Milyen különös ez a kifejezés, kedves testvérei, most, amikor annyit síránkoznak egyesek, hogy nincsenek papi hivatások, itt a Szűzanya mondja, hogy merjünk kérni. Merjünk kérni. Martos Levente Balázs szerint nagyon sokszor rászorulunk emberi biztatása egy hálózatra. Valakire, aki azt mondja, ne félj, vágj bele. Hálásan gondolok vissza azokra, akik az én életemben segítettek, és azt mondták, szerintem ez nem lesz neked rossz, sőt, jó lesz, mondta. A Szeretetláng lelki naplóban azt is olvassuk, nem csak a még nem indult el hivatásokat ajánlom különös figyelmetbe, hanem még inkább a már elindult papi hivatásokért hozzá sok áldozatot. Ez utóbbi jelenti azokat, akik már készülnek a papságra, de azokra is, akik már vállalták. A püspök kifejtette, mindig megijed az áldozat szótól, mint ha valami hiávaló terhet akarnánk a nyakunkba venni. Közben ezek a jelek arról szólnak, hogy ne akarjuk becsukni a szemünket a valóság előtt, és ne akarjuk elvenni a kezünket akkor, amikor valami érdeset tapintunk, ne akarjuk letagadni, hogy az élet áldozatból, vérből és szenvedésből születik. Ez is milyen nagy biztatás, kedves már rádióhallgatók, vállalni ezt együtt fantasztikus erőt tud adni, összefogást, életet. Aki nagyon szeret, az képes lesz arra, hogy mások
másokkal kezdjen együtt érezni, és ne a saját szükségletét akarja állandóan betölteni. Martos Levente Balázs kiemelte keresztül Szent Jánosnak sajátos az útja, amely sokszor a földi életbeli küszködésünket, az égből kapott küldetésünket meg tudja jeleníteni. Keresztül Jánosra gyakran alkalmazok Izaiás prófét egyik mondását, anyám méhétől fogva nevemen szólítottál, mondja Izaiás. Amikor a szűzanya Mária meglátogatja Erzsébetet, János örvendezi a felújong anya méhében, Isten már ekkor kiválasztotta őt. Ez a kiválasztás megelőzi az ember akaratot, nem én találtam ki, egy nagyobb akaratnak engedelmeskedem. Valaki elém rajzolt egy utat, és én szívesen követem, mondja püspök úr. Én is megtalálom benne a magam vágyát, engem is fölemel ez a küldetés. Ugyanebben a fejezetben azt olvasok Izaiásnál. Kevés az, hogy szolgám légy, és térítsd vissza hozzám Izrael maradékát. A nemzetek világosságává tettelek. Van ennek a szolgálatnak egy gyönyörű szépsége, magasztossága távlata. Isten előszeretett minket, fogalmazott az Esztergom budapesti segédpüspök. Ez azt is jelenti, ezt a hivatást, ezt a megjelöltséget talán még akkor sem tudjuk elveszíteni, ha nem mindjárt engedelmeskedünk neki. Nagyon sokszor hosszú időre és varga betűkre van szükségünk, hogy végül beleegyezzünk. Természetesen ez nem csak papírhatás érvényes, hanem a keresztény élet új meg új kihívásaira is. Martos Levente Balázs utalt az Emberek és Istenek című filmre, amely az 1996-ban az algériai Tibriniben muszlim szélsőségesek által meggyilkolt hét trappista szerzetes vétomságát dolgozza fel. Egy fiatal muszlim lány a kolostorban dolgozik, és egyszer csak bevallja az egyik idős papnak, aki egyébként orvos, gyógyító ember, hogy szerelmes. Megkérdezi tőle, te nem voltál szerelmes? Ő pedig így válaszolt. De igen, voltam, ám aztán rám talált egy nagyobb szerelem. Isten szerelem. Testvéreim, ha mi hűtlenné válunk is, Isten hű maradt, hangsúlyozta a püspök, nem vonja vissza az ő nagyobb szeretetét. Az ő legnagyobb szerelme nem bicsaklik meg, nem törik meg. Ezért van alapja a mi igyekezetünknek is, hogy visszatérünk az első szerelemhez, az első szeretethez, Istenhez. Ahogy a tűzhöz, amelyről Jeremiás azt mondja, bár azt gondoltam, nem beszélek a nevében, de akkor, mint a tűz gyúlott volna a bensőmben, Pál apostol pedig ezt írja Timóteusnak, élesz fel magadban az Isten kegyelmét, amely kézzeltétel folytán benned él. Isten hívása megelőz minket, és újra meg újra jó visszatérni hozzá. A szónok emlékeztetett János evangéliuma alapján keresztül Szent Jánost úgy is szoktuk említeni, mint a vőlegény barátját. A mennyasszony a vőlegényé, de az ő barátja is örül, amikor hallja a vőlegény hangját. Valóban furcsa a vőlegény barátjának lenni olyan értelemben, hogy papként sokszor ott vagyunk nagyon bensőséges pillanatban, amikor a mennyasszony legyen az az egyház, a különleges szépségével és szentségével, vagy éppen egy hívő lélek, különlegesen megmutatja az ő szépségét vőlegényének. Amikor mi papírruhát öltünk, esetleg püspöki gyűrűt viselünk, akkor beöltözünk a vőlegény ruhájába, és szeretnénk magunkra ölteni a vőlegény szeretetét, megjeleníteni a vőlegény odaadását, de azért mi is a vőlegény barátai maradunk csupán. Nagyon fontos, hogy ennek a barátságnak az erejét átélhessük, és azt is, hogy közben láthassuk, ez a közösség egy élő közösség, az odaadás nem hiába való, és hogy láthassuk a ti küzdelmeteket is. Legyen ódákat zengeni a papi hivatás nemességéről lehet ezt tenni, a magasztosságáról, de közben az igazi, egyszerű hivatások ugyanazok egy hív ember, családapa, családanya, mint egy pap életében. És ha ezeket olykor merjük megosztani egymással, akkor az élet reálisabbá válik, és akkor a vőlegény barátja talán tényleg tud jól segíteni. Talán nem téved el, és tud visszavonulni, amikor eljön az ideje.
Keresztelő János próféta is ugyanakkor egy megkísértett ember, a börtönből küldöttek útján azt kérdezi Jézustól, te vagy a messiás, vagy aki mást várjunk? Ézsaiás könyvében a szenvedő szolga próféta életében is eljön a megpróbáltatás, a széttöretés ideje. Egy olyan világban, amelyben ma élünk, amikor az ember olykor akkora ködbe jut, hogy az óráig sem lát, a börtön a kétkedés éjszakája sokféle formát öltet. Van, aki azt gondolja, ezt már nem kellene elvállalnom, de hát annyira kérik. Vagy éppen úgy érzi valaki, a feladathoz kicsi a tehetségem, nincs más, aki megcsinálja. Közben úgy tűnik, hogy ennek a megtöretésnek, ennek a sötét éjszakának a próbát kiálló jut el János odáig, hogy az életét odaadhassa. Kedves már rádió hallgatók, szeretett láng találkozón, hangzottak el ezek a püspöki szavak. Aztán a püspök ismét az Emberek és Istenek című filmre hivatkozott. Az egyik szerzetes nagyon fél attól, hogy megölik őket. Az apát válaszol, de hát mi már odaadtuk az életünket. Mi már meghaltunk. Milyen mély üzenetet hordoznak ezek a szavak. Keresztény János az evangéliumban az a szereplőknek halála előre mutat Jézus áldozatára. A mi életünket mélységesen átjárja ez a titok, hogy mi a keresztségben már meghaltunk. Nem tudom, hogy ez felvidít-e minket, de tényleg arról van szó. A jó Isten bennünket egyszer már egészen magához ölelt. Nem történhet velünk nagy baj. Milyen különös a püspök ajkáról ez a kijelentés. Nem történhet velünk nagy baj. Ezt botrányos kimondani, de hát tudjátok jól, még a húsvét öröménekben is azt énekeljük, ó, szerencsés vétek, még a gőgöt is javunkra tudja fordítani Isten irgalma. Hányszor kellene azt mondani magunknak, jól van Balázs, ne lógasd már az orrodat, olyan jó, hogy tökéletes akarsz lenni, jót tenni, de kicsit engedd el, mert a döntőváltozás a szívünkben már megtörtént. Tehát, kedves Máriádi hallgatók, Marton Levente Balázs püspök azt kérte a hívektől, gondoljanak azokra, akikről el tudják képzelni, hogy papok legyenek. Csak a jó Isten tudja, hogy kit hív meg, miért ne használná fel a mi szeretetünket is. Gondoljatok azokra, a papokra is, akiknek ismerik a szeretet oldalát, és tudnak talán valamit a kevésbé szerethető tulajdonságaikról is. Felőjük is küldünk szeretetet ezen a mai napon. Gondolkozzunk el azon is, vannak olyan emberek közösségünkben, akiket azért veszünk be az imádságunkba, így a távolból, mert tudjuk, hogy szükségük van Jézus papi szeretetére, a vőlegény szeretetére, a sziszony a szívének egészen tiszta szeretetére. Ha találunk ilyeneket, akkor elkezdünk egészen mennyasszonnyá változni. Mert Isten olyannak akart az egyházat, hogy azt tudjon ajándékozott, gyengéd és megerősítő szeretettel fordulni a világ felé. Hát, kedves Mária Hádi hallgatók, csodálatosak ezek a szavak, és hát ott, akik jelen voltak a Szeretett Láng nagy találkozóján, több számol is hallottuk, hogy mennyire érezhető volt a Szentlélek különleges jelenléte, hogy összekovácsolta jelenlé őket. Tehát ez a hír arról szólt, hogy Budapesten a Mária Remetei kegytemplom kertjében 11. alkalommal rendezték meg a Szeretett Láng Fesztivált augusztus 29-én szombaton. Kora délután Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános tartott előadást a szentségimádásról. Néhány gondolatot szeretnék erről is a kedves hallgatók lelkébe helyezni. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai Klotid Ligeti Jézus Szenttemplom oldalában létrehozta a szomjazom szentségimádási kápolnát, amely folyamatosan nyitva van a hét minden napján 0-24 órában, és mindig vannak az oltári szentség előtt imádkozó hívek. Tehát ez egy folyamatos, így mondjuk, hogy örökös szentségimádási hely. Előadásában kifejtette az embernek kapcsolata van Istennel, a többi emberrel, saját magával és a természettel. Miután azonban az első emberpár az Édenkertben elkövette az ősbűnt, visszautasította Isten szeretetét,
ez a négyes kapcsolat megtört. Megtört az Istenvaló kapcsolatunk, mert elrejtőzünk előle. Ugyanígy másik ember való viszonyunk, Ádám Évára mutogat, Éva pedig a kígyóra. Megtört az önmagunkkal való kapcsolatunk is, észrevesszük, hogy mesztelenek vagyunk és felöltözünk. Sérült a természetes fűszönyű viszonyulásunk is, hiszen kiűzettünk a paradicsomból Isten szent jelenlétéből. Arra vagyunk meghívva, hogy helyre jöjjenek ezek a kapcsolatok, és ezek közül a leglényegesebb az Istennel kapcsolatunknak a helyreállítása. A szentségimádásban egy az egyben látom magát az élő Jézust, és így való kapcsolat elkezd helyreállni. Több dolog akadályozza azonban ezt, mondotta a plébános. Az Édenkertben elkövetett ősbűn okozta kapcsolati megtörtségekre az ember kétféle módon reagál. Az egyik a félelem, más pedig a gőg. A szentségimádásra az Isten imádatát akadályozó félelmek közül az előadó megemlítette a torz istenképet. Akarva akaratlanul úgy nőttünk fel, hogy a szüleinkkel, hozzánk közelállókkal nem zavartan a kapcsolatunk, így ebből következőleg sérült az Isten kapcsolatunk is. Ha Isten bánt engem, nem figyel rám, vagy feltételez kötve szeretetét gondoljuk, mert a szüleink ilyenek voltak, akkor miért akarnék találkozni ezzel Istennel? Miért menjek el az oltári szentség elé, ha ő is úgy fog hozzám állni, ahogyan Anna a szüleim a közelemben állok, tették. Csak hogy Isten nem ilyen, ez kiderül a szentségimádásban. Oda térdelek Jézus elé, ott van előttem az ő Isten jelenléte, szemtől szemben, csak nézem őt, és engedem, hogy ő is rám nézzen és megérintsen. És ebben a megérintettségben megtapasztalom a mennyatya végtelen szeretetét, közönségét, létemnek az értelmét, egyből fogom érezni, hogy igen, ott van Isten velem, semmi más nem akar, csak szeretne engem, és azt szeretné, hogy ezt a szeretetét megtapasztalom és továbbadjam. Hát kedves Máriádi hallgató, csodálatos volt ez a szeretetlen találkozott Budapesten. Ezek a szavak nekünk is szólnak, engedjük, hogy Isten megérintsen, megtapasztaljuk Isten szeretetét, és így tovább is atassuk. Műsorunk vége, ezért kezdtünk, jó Isten áldja meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntik Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. Aprovita hominis, az emberi élet védelmért műsor 820. adásával. Mára is két nagyon szép tanúságtételt hozok. Az egyiknek a címe az Élet csoda, és egy különleges történet. Dorottya írja ezt. Amikor ezt a tanúságtételt írom, 10 éve boldog házasságban élek, és az, amit leírok, több mint 2 évvel ezelőtt történt. Akkor 2 gyermekünk volt, és vágy ébredt bennünk, hogy újabb kisbabát fogadjunk a családba. Azt gondoltuk, hogy nem lesz gond a megfoganással, ahogy a 2 idősebb gyerekünk esetében sem volt. Most viszont másképp történt. Így elég hamar tudatosítottuk, hogy valami nincs rendben. Úgy döntöttünk, hogy pihenünk, így elutaztunk a tengerhez, és törődni kezdtünk az egészségünkkel. Meglepett minket, hogy a meddőség problémája az egészséges gyermekek szüleit is érintheti. A férjemmel együtt magunk is a természetes családtervezés oktatói vagyunk. De még az ismereteink sem oldották meg a problémát. Akkoriban a barátnőnk kölcsön adta nekünk a varsói gyermekhospice lapját. Mélyen megindítottak minket a tanúságtételek, melyeket a hospice-ban ápolt beteg gyermekek szülei írtak. Ugyanekkor került a kezünkben az eukarisztikus csodákról szóló Én vagyok című film is. Az egyik ilyen csoda Lengyelországban, Szokolkában történt, nem messze a fehér-orosz határtól. Elhatároztuk, hogy a szünidőben ellátogatunk Szokolkába. A templom látogatás ideje alatt a gyermekeink rendkívül nyugodtak voltak. Elmerültek a gondolataikban, így a férjemmel mindketten hosszabb ideig imádkozhattunk. Páratlan lelki élmény volt a csodás szentostját nézni. Emlékszem, hogy a gyermek foganásban megélt sikertelenséget átadtam Istennek, aki minden élet ajándékozója. Nem sokkal a hazaérkezésünk után megállapítottam, hogy várandós vagyok. Mekkora öröm! Hamarosan megosztottuk az örömhírt az ismerősökkel és a barátokkal is. A gyermek megfoganását Szokolka nyilvánvaló csodájának fogtuk fel. 2 nappal karácsony előtt megtudtam, hogy a várva várt kislányunknak szívhibája van, és hogy az agyába 2 ciszta van. Ezt az információt nyugodtan fogadtam, ennek ellenére félelmet éreztem, hogy mi lesz most, mit jelent ez. Hazatérve megmondtam a férjemnek, hogy a kislányunk, Emilia, már kiválasztottuk a nevet is, beteg, és hogy nagy szükségem van a támogatására, mivel egyedül nem leszek képes megbirkózni ezzel. Hozzátettem még, hogy félek, és hogy nem értem. Attól a naptól kezdve a férjem határozottan támogatott, aminek köszönhetően tudtam, hogy együtt könnyebben boldogulunk majd. Az a karácsony nagyon nehéz volt. Néhány napon át belső küzdelmet éltem át, míg Isten megadta a kegyelmet, hogy elfogadjam az akaratát. Istenem, nekünk ajándékoztad ezt az apró csodát. Nem értem, hogy miért beteg a gyermekünk, de elfogadom, és kérlek, adj erőt, hogy végig kitartsak. Ezt a mondatot minden nap elismételtem,
míg Emike el nem távozott. Januárban a szakorvos megerősítette, amit a nőgyógyászom is látott, sőt, újabb rendellenességeket is felfedezett a kisbabánknál. A genetikai vizsgálat során úgynevezett Edwards-szindrómát mutattak ki, ami Emike számára egyenlő volt a halálos ítélettel. Aznap este SMS-et küldtem a rokonainknak és a barátainknak, kérve, hogy imádkozzanak értünk. Azonnal érkeztek a válaszok. Mindenki imádkozott értünk és Emikéért. Együtt imádkoztak a családjukkal, az ismerőseikkel. Még kolostorokat is kértek, hogy imádkozzanak, és misét is mondattak értünk és Emikéért. A férjemmel együtt tudtuk, hogy Emike egy csoda, ezért továbbra is könyörögtünk a gyógyulás csodájáért. Mélyen hittem, hogy Isten képes meggyógyítani őt ebből a betegségből, de ugyanakkor tudtam, hogy a Teremtőnek megvannak a maga tervei. Szó szerint tapinthatóan éreztük az ima erejét. Olyan volt, mint egy nyitott, védő esernyő a családunk felett. A drámai helyzet ellenére is megkaptuk az öröm ajándékát. A gyermekeinknek elmondtuk, hogy a hugocskájuk beteg, és hogy bármikor meghalhat, akár a megszületése előtt is. Sajnálták, de elfogadták. Érzékeltem, hogy Isten irányít mindent. Márciusban ellátogattunk a varsói Magzat Hospice-ba. A professzor asszony sok értékes tanácsot adott nekünk a születéssel és a születés utáni gondozással kapcsolatban. Ez a látogatás számos kétségünkre választ adott. Még egyszer elmentünk Szokolszkába. Hittük, hogy egyedül Isten gyógyíthatja meg a gyermekünket, és hogy ez lehetséges. De Istennek más tervei voltak. A születés. Emike május 14-én született meg. A férjem még a köldökzsinór elvágása előtt megkeresztelte őt. Várva várt és megható pillanat volt ez. Mindennél jobban vágytam arra, hogy a szülés után magamhoz ölelhessem a gyermekem. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudtam, hogy beteg, arra kértem az Istent, hogy legalább egy pillanatra láthassam és átölelhessem. Emike semmilyen életjelet sem mutatott, aztán hosszabb idő után levegőt vett és lélegezni kezdett. A gyermekorvosok átvitték őt az újszülött osztályra, és 2 hétig ott gondoskodtak róla. Ez alatt a 2 hét alatt átjártam hozzá, és hordtam neki az anyatejet. Szeretnék köszönetet mondani az osztályvezető főorvosnak az irántam való kedvességéért és értékes tanácsaiért. Emikét meglátva, az idősebb gyermekeink ugrándozni és kiabálni kezdtek örömükben. Ez meglepte az orvosnőt és a nővért, akik a kisbabát hazahozták. Emike egészségügyi ellátását a poznáni gyermekhospice biztosította. Ezen kívül pszichológus segítségét is igénybe vehettük. A napok teltek. Mi pedig tanultunk gondoskodni a beteg gyermekről. Emike állapota olyan jó volt, hogy elutazhattunk vele a tengerpartra. Az utazás a beteg gyermekünkkel annyira megtetszett nekünk, hogy a hazaérkezésünk után 1 héttel újra elutaztunk vele együtt, ezúttal a hegyekbe.
elérkezett a szeptember, és a gyermekünknél jelentkezett az első epilepsziás roham, melyet újabb, egyre gyakoribb és erősebb rohamok követtek. A betegsége jellegzetes előre haladása volt ez. A kislányunkra nézve nem egyszer elmélkedtünk a szenvedés titkáról. November 20-án Emike megszületett a mennyország számára. 6 hónapig, 6 napig és 2 óráig volt velünk. Gyönyörű napok voltak ezek, melyek megerősítették a családi kötelékeinket. Isten minden félelmünket elvette és szeretetre változtatta. Tapinthatóan megtapasztaltuk, hogy Isten az élet ajándékozója, és hogy minden életnek van értéke. Meggyőződtem arról, hogy nem lehet nem szeretni egy beteg gyermeket, mert minden ember a legnagyobb csoda. Megéreztem, hogy mások, ismerősök és ismeretlenek, imája nagy erővel bír. És ha igent mondunk Istennek, cserébe békét és örömet kapunk tőle. Abban az időben egy idézet kísért Szent Hozmári Eszkriva könyvéből. Jézusom, mi az én keresztem a tiédhez képest? Mik az én sebeim a tieidhez képest? Mi az a kis gondoskodás, amit a vállamra helyeztél? A te mérhetetlen, tiszta és végtelen szeretetedhez képest. Dorottya.

ezutána nagyon szép, ám bár drámai, tragikus kimenetel után, akkor a következő tanúságtétel Máriától, és Bizalom az isteni irgalmasságban a címe. Természetesen az előző is ezt támasztotta alá. Ez már egy vidám kimenetelű történet. Mária írja: amikor érezni kezdtem a szülési fájdalmakat, felhívtam az általam választott kórházat. A telefonban azt hallottam, hogy vannak szabad helyek, így mehetek. Vártam, míg az összehúzódások erősebbek lettek. Majd elindultam 30 kilométerre, ahol a kórház volt. A helyszínen azonban értesítettek, hogy helyhiány miatt nem vehetnek fel. Akkor már 4 perces fájásaim voltak. Az orvosnő át akart vitetni a legközelebbi kórházba, de én nem egyeztem bele. Az említett kórházban ugyanis nem voltak az újszülöttek megmentéséhez szükséges gépek. Szülészet ugyan volt, de nem volt az újszülötteknek intenzív osztály. Úgy döntöttem, hogy inkább egy jobban felszerelt kórházba megyek, az viszont 40 kilométerre volt. Nem volt választási lehetőségem, s bár nem számítottam komplikációkra, elindultam a távoli kórházba. Később kiderült, hogy milyen üdvös döntés volt ez. Az utolsó pillanatban érkeztem meg a szülőszobára. Gyönyörű fiút szültem. Minden életfunkciója megvolt, önállóan lélegzett és mozgékony volt. 9-es Apgar számot kapott. A 10 pontosból. Egy pontot vesztett a sápad bőre miatt, emiatt főleg azért, mert figyelmeztettem őket, hogy influenzás vagyok, részletesebb vérelemzést végeztek. Eleinte úgy tűnt, hogy minden rendben van, de a kisbaba óráról órára gyengült. Nem volt már ereje a tejet szívni, a szülés utáni éjszaka egy percet sem aludtunk. Reggel, amint megjöttek a vérvizsgálat eredményei, a gyermekemet az intenzív osztályra vitték. Kiderült, hogy előre haladott szepszise volt. Inkubátorba tették, és megkezdődött a küzdelem az életéért. Az orvosok nem tudtak biztosítani arról, hogy a gyermek életben marad. Reményt kerestem az orvosoknál és a nővéreknél, de nem szolgáltak vigasszal. A kisfiam még azelőtt antibiotikumot kapott, hogy meg lett volna az antibiogram eredménye, mert a hosszú várakozás a halálát okozhatta volna. Az orvosok szó szerint az utolsó pillanatban állapították meg, hogy mennyire beteg a gyermekem. Később kiderült, hogy megfelelő gyógyszereket kapott, de míg ez bebizonyosodott, aggodalommal teli napok vártak ránk. Az orvosok megpróbáltak felkészíteni a legrosszabbra. Azt mondták, hogy ha a gyermek meg is marad, állítólag még sosem látták, hogy egy újszülött ilyen súlyos állapotot túlélt volna, testileg vagy szellemileg sérült lesz. A baktériumok már szinte mindent megtámadtak. A gyermek vérét, az agyát, agyhártya gyulladást okoztak, és megtámadták a belső szerveket, ami miatt ezek a túlélés esetében sem működhetnek többé rendesen. Vártunk és imádkoztunk. Sok család, barát, szerzetes és pap ostromolta a mennyet. Szentmiséket, kilencedeket mondtak, böjtöltek a kisfiamért. Az első döbbenet után bizonyosságot nyertem, hogy minden rendben lesz, mert már a terhességem alatt imádkoztam a pompei rózsafűzért,
a szerencsés szülésért és a gyermek egészségéért. A szülés után folytattam a kilencet hálaadó részével. Így hát mitől féljek? Csak bízni kell. Minden nap imádkoztuk az isteni irgalmasság rózsafűzérét, a rózsafűzért, és olvastuk a Szentírást. Imádkoztunk a szűzanyához. A barátaink is kérték őt Fatimába, a kisfiunk gyógyulásáért. Minden oldalról éreztem az imádságos támogatást. Imádkoztunk Pio atyához és Szent Mihály arkangyalhoz is. Egyszer csak a fiunk egészségi állapota kissé javulni kezdett. Néhány nappal később viszont újra rosszabbra fordult, ami nagyon meglepte az orvosokat. Nem tudták megállapítani, mi az oka ennek a hirtelen, egyre jobban előre haladó romlásnak. Nem tudták, mit tegyenek. Akkor ezt mondtam Szent Mihály arkangyalnak. A kisfiam egyre lejjebb zuhan. Ha megragadod legalább a sarkát, és megmented, akkor a tiéd lesz, nem az enyém. A szavak alatt, legalább a sarkát, bármilyen megmentést értettem. Azt akartam, hogy a fiam éljen. Nem számított, hogy esetleg fogyatékos lesz. Azt akartam, hogy éljen. Másnap odajött hozzám az orvos, és ezt mondta. Történt valami, jobban van. Attól a naptól kezdve a fiam állapota megállás nélkül javult. Az egész osztályról jöttek az orvosok és a nővérek a szobánkban, hogy megnézzék a csodát. A kisfiam egy hónapot volt a kórházban. Az ott tartózkodásunk végén meglátogatott minket a főorvos, egy körülbelül 60 éves orvos, és azt mondta, hogy az egész karrierje során nem látott olyan esetet, hogy egy kritikus állapotban lévő újszülött ilyen súlyos szepszissel, 280 volt a C-reaktív proteinje értéke, ami normális körülmények között 5-ig 0,5, és agyhártya gyulladással nem csak hogy életben marad, de teljesen egészségesen hagyja el a kórházat. A nővérek is megerősítették, hogy sosem láttak még hasonlót. Az egyikük ezt mondta, biztos erés segítségünk van odafenn. Szűz Máriába helyeztük a bizalmunkat. Az ima és az isteni irgalmasságban vetett bizalom által kiesdettük a gyermekünk teljes és tartós gyógyulását. Egész idő alatt bíztunk Jézusban. Azt mondtam neki, hogy elfogadom az akaratát, és remélem, hogy a kisfiam élni fog. És a gyermek nem csak, hogy él, de egészséges, és Mihály arkangyalé. Isten nem engedte, hogy abban a kórházban szüljek, amelyikbe eredetileg indultam, mert ott nem végeznek olyan vérvizsgálatokat, melyekkel az orvosok a szepszist megállapíthatják. Az Úr egy kórházba küldött, egy olyan kórházba küldött, ahol volt intenzív osztály az újszülöttek részére, kiváló felszereléssel és kitűnő orvosokkal. Éberséget és határozottságot adott, hogy elutasítsam a közelebbi kórházat, pedig már 4 perces fájásaim voltak. Így olyan kórházba kerültem, ahol gyorsan megállapították, hogy a gyermek beteg. Ha más kórházban szültem volna, a kisfiam meghalt volna 2 nappal a születése után. A kórházból való távozásunk után még számos orvosi vizsgálaton kellett részt vennünk. Ez a folyamat 2 évig tartott. Minden kivizsgálás alátámasztotta, hogy a kisfiunk 100%-osan egészséges. Nyoma sem maradt a betegségnek,
testileg és szellemileg is egészséges, sőt, teli van élet örömmel és energiával. A jó nevű orvos, aki ultrahang vizsgálatot végzett rajta, azt mondta, hogy a kórházi jelentés és a kórházban végzett ultrahang vizsgálat eredményei alapján a kisfiunknak el kellene lennie romolva, ezek az orvos szavai zárójelbe. Nem működhetnének a veséi, a mája és az agya. Az ultrahang képernyőjén mégis teljesen egészséges szerveket lát. A kisfiam gyógyulása nem csak az állapotának egy pillanatnyi javulása volt, hanem tartós változás, mely után semmi sem maradt a gyermek testében, ami beteg lenne. Ma 5 éves, és az isteni irgalmasság élő tanú bizonysága. Tudom, hogy a Jóisten Szűz Mária és a szentek közben járására hallgatott meg, és hogy különösen Szent Mihály arkangyal gondoskodott a gyermekünkről. Azt is tudom, hogy én csak a nevelője vagyok a fiamnak, de ő valójában Mihály arkangyalé. Kíváncsi vagyok,

Hozzánk úgy beszéltek az orvosok, ha félsz, hogy elveszíted a legdrágábbat, amit csak van, én is féltem, ha úgy tűnik, hogy egyedül nem bírod, ez megtévesztő, nekünk is sokan segítettek, bár sokukról akkor nem is tudtunk, csak egy kiutad van. Bízz minden ellenére, Isten nagyobb, mint a te betegséged, függőséged, nehézséged, mint a félelmed. Higgy, és ne félj sokat kérni. Bízz Istenben. Köszönöm az Úrnak, Szűz Máriának, és az összes szentnek, legfőképpen Szent Pió atyának, Szent II. János Pálnak, és Szent Mihály arkangyalnak a számtalan kegyelmet. A Pompeji 9-et segítségével sok kegyelmet esdettem ki az életben. Munkát magamnak és a férjemnek, a kisfiunk életét és egészségét, és sok minden mást is. Isten két balesetnél is megmentett, és szüntelenül jelzi gondviselő jelenlétét. Mária. Ezzel a szép befejezővel áldott új hetet kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztust!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy a mai estén is imádkozzunk együtt a nemzetünkért, István Fiszilárd atya vezetésével imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók, ki a gyakorló keresztény? Ezt a kérdést tette fel a világhírű tudós Hans Urs von Balthasar. Gyakorolni azt jelenti, hogy ezeket a parancsokat átültetni a gyakorlatba. Melyek Jézus parancsai? Az, aki Jézus szereti és megtartja parancsait, az a keresztény. Tudjuk, hogy minden krisztusi parancsnak az összefoglalása a szeretet parancsában van. Ettől a parancstól függ az is, hogy ismerjük-e az Istent, vagy sem. Aki Istent nem szereti, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet, mondja János. Nem létezik tehát elméleti hit, sem elméleti kereszténység. A kereszténység olyan forma, amely anyag nélkül nem tud létezni. A matéria pedig az, amiben a szeretet megnyilvánul és fölragyog. Az, amiért létezik, a felebarát. Aki mindig oly közel van hozzánk, hiszen Krisztus van jelen benne. A nagy hittudósnak e gondolatai segítenek megértenünk a mai evangéliumot. A rokoni kapcsolatok igen erősek voltak Jézus korában. Krisztus ezzel is úgy volt, mint az ószövetségi törvénnyel, melyben nem megszüntetni jött a törvényt, hanem teljessé tenni. Krisztus nem azért jött, hogy megszüntesse a rokoni kapcsolatokat, hogy megszüntesse a szülői tiszteletet, hanem azért, hogy teljessé tegye. Szerette és tisztelte ő rokonait, de a rokonok érdekeit nem helyezte hallgatói és tanítványai elé. Számon is kéri az Úr sokszor Salamontól, mivel nem tartottad meg szövetségemet és a törvényeket, amelyeket szabtam, elveszem tőled a királyságot és szolgádnak adom. Krisztus a lehető legmesszebbre ment, amikor nem hallgatóságot gyűjtött maga köré, hanem a benne hívőket rokonává fogadta. Rokoni szeretettel szeressük Jézust. A lelki rokonságot tartom-e embertestvéreimmel? A családi érdekek nem gátolnak meg Isten akaratának teljesítésében? Döntő-e életemben az Isten szava? Nézzünk őszintén a szívünkbe. Adjunk tiszta, őszinte válaszokat a kérdésekre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez minket. Megsebez másokat is, és minket is, és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk és lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen. Megköszönjük kedves hallgatóink, hogy a mai estén is együtt imádkozhattunk, együtt hozhattuk a Jóisten elé a mi nemzetünket. Egy áldott, szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmárnémeti stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival, adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára. Amen.

Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból az Élet dolgai című műsorunk keretén belül. Ezelőtt 2 héttel, ha még emlékeznek, titkok teológiájáról kezdtünk beszélgetni, ugye ez a mostani nagy sorozatunk a rózsafüzérről szól, és innen folytatnánk a mai estén. Tibor atya, miért maradt ki például az utolsó vacsora, vagy más jelentős evangéliumi esemény?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Miért maradt ki az utolsó vacsora, vagy más jelentőségű evangéliumi esemény? Első pillantásra meglepőnek tűnhet, hogy a rózsafűzér nem tartalmazza Jézus életének számos fontos eseményét. Hol találjuk például a hegyi beszédet, Lázár feltámasztását, a tékozló fiú beszédét, példabeszédét, vagy a legtöbb csodát. Történetileg az is feltűnő volt, hogy a hagyományos 15 titokban az utolsó vacsora sem szerepelt, ugye önálló titokként, és ez jogos a kérdés, hogy milyen elv szerint válogatta ki az egyház a rózsafűzér titkait. A válasz abban rejlik, hogy a rózsafűzér nem az evangélium teljes kivonata, hanem az üdvösség misztériumának szemlélődő összefoglalása. Az evangéliumok nem egyszerű életrajzok, hanem hitvalló tanúságtételek Jézus Krisztusról. A rózsafűzér még ennél is tömörebb. Nem minden eseményt akar felidézni, hanem azokat a csomópontokat választja ki, amelyekben Krisztus személye és küldetése különös világossággal ragyog fel. A titkok tehát nem a történeti teljességre törekednek, hanem a teológiai lényegre. A rózsafűzér eseményeit nem az határozta meg, hogy melyek voltak a leglátványosabb csodák, vagy a legismertebb tanítások, hanem az, hogy milyen események fejezik ki legteljesebben az üdvösség művét. Ezért kerültek a titkok közé a megtestesülés, Krisztus születése, nyilvános küldetésének döntő kinyilatkoztatásai, szenvedés, kereszthalál, feltámadás, mennybe menetel és a Szentlélek helyüvetele. Tehát ezek azok a misztériumok, amelyek köré az egész evangélium szerveződik. És miért hiányzott hosszú ideig az utolsó vacsora? Tehát a hagyományos rózsafűzér, ugye az a középkorban alakult ki, amikor a hangsúly elsősorban Krisztus születésére, szenvedésére és megdicsőlésére esett. Az eukarisztia alapítását ugyan a liturgia és a nagycsütörtöki ünneplés kiemelkedő módon őrizte, de a rózsafűzér titkai között nem kapott önálló helyet. Ez nem azt jelentette, hogy az egyház kevésbé tartotta volna fontosnak az eukarisztiát. Inkább arról volt szó, hogy a rózsafűzér történeti fejlődése más hangsúlyokat követett. És amikor Szent II. János Pál pápa bevezette a világosság titkait, ezt a hiányt is pótolta az eukarisztia alapításának a külön titkával. Jézus példabeszédei és csodái rendkívül fontosak, mégsem jelennek meg külön titokként. Ennek oka, hogy ezek nagy része már benne foglaltatik a harmadik világosság titkában, hogy aki meghirdette Isten országát és megtérésre hívott, tehát ebben a titokban az imádkozó nem egyetlen eseményt szemlél, hanem Krisztus egész tanító és gyógyító működését. Ide tartoznak a példabeszédek, a betegek gyógyítása, a bűnösök iránt tanúsított irgalom és a csodák sokasága is. Így a rózsafűzér nem részre teszi ezeket, hanem egyetlen nagy összefüggésben szemléli őket. Miért nincs több titok? Elmélet akár 50 vagy 100 titokból álló rózsafűzér is elképzelhető lenne. A hagyomány azonban mindig törekedett arra, hogy az ima egyszerre legyen gazdag és áttekinthető. A 20 titok olyan egyensúlyt teremt, amely elegendő ahhoz, hogy végigvezessen Krisztus életének fő misztériumain, ugyanakkor megőrzi a rózsafűzér egyszerűségét és imádságos ritmusát. A rózsafűzér ereje nem az események számában, hanem azok szemlélésének mélységében rejlik. A rózsafűzér egyetlen titka sem zárja magába az evangéliumot, inkább kapuként működik. Amikor például az Isten országának hirdetését szemléljük, Felidézhetjük a hegyi beszédet, az irgalmas szamaritános példabeszédét, a Zakeus megtérését, vagy Lázár feltámasztását is. A titok nem korlátozza az elmélkedést, hanem irányt ad neki. Ez a szemlélődő szabadság teszi lehetővé, hogy ugyanazt a titkot egész életünk során újra és újra imádkozzuk, mindig új felismerésekkel gazdagodva. A rózsafűzé története azt mutatja, hogy az egyház élő hagyományként tekint erre az imára. A világosság titkainak bevezetése is bizonyítja, hogy a hagyomány képes gazdagodni anélkül, hogy elveszíteni identitását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a rózsafűzé tetszés szerint bővíthető. A titkok kiválasztásának alapelve továbbra is az marad, hogy azok Krisztus megváltó művének legfontosabb misztériumait jelenítsék meg. A rózsafűzérből nem azért hiányoznak egyes evangéliumi események, mert az egyház kevésbé tartaná fontosnak őket, hanem mert a rózsafűzér nem kívánja az evangélium minden részletét felölelni. Olyan szemlélődő ima, amely a megváltás legfontosabb misztériumait állítja a hívő elé, és ezekből kiindulva vezeti el Krisztus egész életének mélyebb megértésére. Tehát minden titok egy-egy összefoglaló jellegű kapu az evangélium gazdagságához. Ezért a rózsafűzér egyszerre őrzi meg egyszerűségét, és nyitja meg a szemlélődés szinte kimeríthetetlen távlatát. A titkok nem helyettesítik a teljes szentírást, hanem arra hívnak, hogy újra és újra visszatérjünk hozzá, és Krisztus életének egészét, annak középponti misztériumait felül szemléljük.

0: Hogyan lehet egy-egy titkot egzisztenciálisan értelmezni?
1: A rózsapűzér titkai nem csupán a múlt eseményeinek felidézésére szolgálnak. Az egyház sohasem puszta történelmi emlékezésként tekintett rájuk, hanem élő misztériumként, amely ma is megszólítja és alakítja a hívő embert. A rózsapűzér igazi gyümölcse akkor bontakozik ki, amikor az imádkozó felismeri, Krisztus életének eseményei nem csupán vele történtek meg, hanem saját életének értelmezéséhez is kulcsot adnak. Tehát az egzisztenciális olvasat azt jelenti, hogy az evangéliumi titkokat nem kívülről szemléljük, hanem engedjük, hogy azok megvilágítsák saját hivatásunkat, örömeinket, küzdelmeinket és reményünket. A misztérium az mindig jelen idejű. A keresztény hit számára Krisztus műve tehát nem egy lezárt múlt. Tehát a liturgia nyelvén a húsvéti misztérium jelen valóvá válik, és ugyanígy a rózsafűzérben szemlélt események is ma szólítják meg az embert. Amikor az angyali üdvözletet imádkozzuk, nem csupán Mária hivatását csodáljuk, hanem feltehetjük a kérdést, hogyan hív engem ma Isten? Amikor a kereszt hordozását szemléljük, nem csak Krisztus szenvedésére gondolunk, hanem saját keresztjeinket is az ő keresztjének fényében értelmezzük. Így minden titok személyes találkozásá válhat. Az örvendetes titkok a hivatásnak az elfogadását jelképezik. Tehát az örvendetes rózsafűzér az élet kezdetének misztériumait szemléli, és ez egzisztenciális értelemben arra tanít, hogy Isten minden ember életében kezdeményez. Ahogyan Mária igent mondott az angyal szavára, úgy minden keresztény újra és újra meghívást kap arra, hogy bizalommal válaszoljon Isten akaratára. Az angyali üdvözlet ezért nem csupán Mária története, hanem minden keresztény hivatásának képe. A betlehemi születés pedig arra emlékeztet, hogy Isten gyakran a kicsinségben, a hétköznapok egyszerűségében munkálkodik. A világosság titkai a tanítványoknak az útja, tanítványnak az útja, a világosság titkai, tehát azt kérdezik tőlünk, hogy ki számomra Krisztus? A Jordánban való megkeresztelkedés felidézi saját kereségünket, a kánai mennyegző arra tanít, hogy engedelmeskedjünk Krisztus szavának, Isten országának hirdetése a megtérés állandó feladatát idézi, a színeváltozás reményt ad a szenvedések közepette, az eukarisztia alapítása pedig emlékeztet, hogy keresztény életünk forrása Krisztus ön ajándékozása, és ezek a titkok a mindennapi tanítvánság iskolájává válnak. A fájdalmas titkok a szenvedésnek új értelmet adnak. Talán egy titok sor sem érint olyan mélyen az emberi létet, mint a fájdalmas rózsafűzér. Minden ember ugye találkozik félelemmel, elutasítással, igazságtalansággal, betegséggel, veszteséggel. A rózsafűzér nem magyarázza meg a szenvedés minden okát, hanem megmutatja, hogy Krisztus belépett ebbe a valóságba. Getsemáné kert azt tanítja, hogy a félelem nem bűn. A megostorozás és tövis koronázás emlékeztet arra, hogy Isten ismeri az ember megaláztatását, a kereszt hordozása azt üzeni, hogy a szenvedésben sem maradunk egyedül. A kereszt halál pedig feltárja, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Így a fájdalmas titkok a remény iskolájává lesznek. A dicsőséges titkok a feltámadás minden keresztény életének végső horizontja, és egzisztenciális értelemben ezek a titkok arra tanítanak, hogy nincs olyan kudarc, amelyből Isten ne tudna új életet fakasztani. A mennybe menetel emlékeztet arra, hogy földi életünk végső célja az Atyával való közösség. Pünkösd arra hív, hogy ne saját erőnkből akarjunk élni, hanem engedjük a Szentlélek működését bennünk. Mária mennybevétele és megkoronázása pedig azt hirdeti, hogy az emberi élet végső rendeltetése a dicsőség, nem pedig a múlandóság. Tehát minden rózsafűzér titok egyfajta lelki tükör. Nem csak Krisztust mutatja meg, hanem bennünket is. Az angyali üdvözletnél megkérdezhetjük, kész vagyok-e kimondani a saját igenemet? A kánai mennyegzőnél hallgatok-e Krisztus szavára? A kereszt hordozásánál hogyan viselem a rám bízott kereszteket? A feltámadásnál hiszek-e abban, hogy Isten új kezdetet tud ajándékozni? Így tehát a rózsafűzér nem csupán elmélkedés, hanem egy önvizsgálat is. Az egzisztenciális értelmezés végső célja nem az önmagunkkal való foglalkozás, hanem annak felismerése, hogy életünk Krisztus életében találja meg valódi értelmét. A keresztény ember története nem párhuzamos Krisztus történetével, hanem bekapcsolódik abba. Szent Pál ezt így fejezi, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. És a rózsafűzér ezt a mély egységet segít kialakítani. Miközben Krisztus életének misztériumait szemléljük, saját életünk is fokozatosan az ő életének mintájára formálódik. A szentek tanúsága, számos szent tanúsítja, hogy a rózsafűzér nem pusztán áhítat, hanem életértelmező ima. Nem azért fordultak újra és újra ugyanazokhoz a titkokhoz, mert mindig új információt kerestek bennük, hanem mert ugyanazok a misztériumok életük különböző szakaszaiban új jelentést kaptak. A fiatal másként szemléli az angyali üdvözletet, mint az idős ember, a beteg másként imádkozza a kereszt hordozását, mint az egészséges, a gyászoló más fényben látja a feltámadás titkát, mint aki örömben él. A titkok nem változnak, de az imádkozó élete újra és újra megnyitja bennük a kegyelem új dimenzióját. Tehát a rózsafűzér titkainak egzisztenciális értelmezése azt jelenti, hogy Krisztus életének eseményeit saját életünk fényében szemléljük. Az evangéliumi misztériumok nem maradnak távoli történetek, hanem jelen való kegyelmi valósággá lesznek, amelyek megvilágítják a hivatásunkat, döntéseinket, szenvedéseinket és reményeinket. Így a rózsafűzér nem csupán Krisztus múltbeli életének szemlélése, hanem annak felismerése, hogy ugyanaz az Úr ma is cselekszik az egyházban és minden hívő életében. Minden titok meghívás arra, hogy saját történetünket is beleírjuk Krisztus történetébe, és engedjük, hogy az ő misztériuma formálja gondolkodásunkat, szívünket és egész életünket.
0: Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd két hét múlva. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Reméljük, hogy ezzel a hosszú sorozattal segítünk egy kicsit abban, hogy jobban el tudjunk mélyülni a rózsafűzér imádságba, és ne csak mondogassuk amolyan rutinszerűen, hanem értsük is, hogy mit és miért mondunk. További áldott szép estét és jó rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige szűzméhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Agócs Klára orvossal, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, kivel régi ismerősök vagyunk, és arra kérem, hogy mutatkozzon be a hallgatóknak.
2: Agócs Klára vagyok, 63 éves, orvos. Szolnokon születtem, értelmiségi családban, egyedüli gyermekük voltam a szüleimnek. Édesanyám könyvelőként dolgozott, édesapám pedig magyar történelem szakos tanár volt. Ő már nincsen közöttünk. A család mind a két ága római katolikus volt. Az anyai nagymamáméknál lettem megkeresztelve 2 hónapos koromban, mivel hogy édesapám ugye 62-ben születtem, tehát akkor még azért a pedagógusoknak akár állásvesztéssel is járt volna, tehát nem volt illdomos bevallani, megvallani a munkahelyen a hitüket, ezért így próbálták a szüleim mégis a keresztséget számomra biztosítani, hogy nagymamámnál az ő névnapjára lettem megkeresztelve, és a nagybátyám meg az ő felesége lettek a keresztszüleim. A szüleim tudom, hogy mióta én megszülettem, mindig imádkoztak értem, és nagymamánál tudok visszaemlékezni az első hitélményemre, méghozzá egy nyáron, körülbelül 3 éves lehettem, amikor az első szentmise prédikációjára emlékszem, a magvető példázata volt, és talán azért maradt meg bennem, mert aznap a kiskertben dolgoztunk nagymamával, és zöldbabot vetettünk. Úgyhogy így volt mihez kötni, hogy hova hullanak a magok, jó helyre, rossz helyre. Tehát én bennem ez ennyire megmaradt, hogy a mai napig emlékszem erre a prédikációra. Nagyon művelt atya dolgozott ott Jászkíséren. Ha jól tudom, akkor a 60-as évek elején a központi szemináriumból helyezték le oda a Jászságba, egy kis községbe, de nagy megbecsülésnek örvendett ott. 13 éves koromban őtől lekaptam az első békés dallós bibliámat, amit a mai napig nagy becsben őrzök. Az első újszövetségi szentírást pedig a kis alakút, az édesapámnak egyik unokatestvérétől, aki a II. Világháború után Kanadába emigrált, ott nősült meg, és 1970-ig nem jöhetett haza, nem kapott beutazási engedélyt Magyarországra, akkor az összes rokonságot végiglátogatta, és mindenkinek Bibliát hozott. És azóta is az egyik kedvenc bibliai idézetem az, amit ő írt bele ebbe a új szövetségi szentírásba, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk Istennek ereje. Ugye ez az első Korintusi levél első részének a 18. verse.
1: Mit jelentett neked ez az idézet?
2: Hát az, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, és az ő keresztje által történt a megváltásunk. Nyilván nekem ez 8 éves koromban nem mondott ennyit, ez később fokozatosan kristályosodott ki. És az, hogy mekkora hálával tartozunk Krisztusnak a megváltásért. Édesapám unokatestvére. Mindig húsvétra és karácsonyra írt nekünk hosszabb levelet, mi is akkorra időzítettük ezt, és nekem mindig adott feladatot, hogy azt a szentírási idézetet, amit ő kigépelve küldött, azt én olvassam föl a családnak. Úgyhogy bár rendszeres hitoktatásban nem vettem részt, de nagymamánál rendszeresen jártunk vasárnaponként templomba, és megtanított az alapvető imádságokra és kötött imákra. Kisgyermekkoromban a szüleim nem járhattak templomba, hiszen az állásukat kockáztatták volna, de ha kirándultunk, vagy nagymamánál voltunk, az első útunk a templomba vezetett mindig. Van 2 nagyon kedves élményem. Az egyik a mátrai nyaralásokhoz kötődik. a Kodálykápolna Gajatetőn, tehát oda sokszor átmentünk Mátra Szent Lászlóról. A másik az pedig Sümeghez kötődik, méghozzá a plébánia templomhoz, ahová Balaton északi partjáról kirándultunk. Ott voltunk üdülőben, és bementünk a templomba, ahogy megérkeztünk Sümegre, és elkezdtük csodálni Maul Bercsnek a gyönyörű freskóit, meg persze hát imádkoztunk is. Oda jött hozzánk egy civilben lévő úr, akiről később derült ki, hogy ő a plébános atya, és végigvezetett bennünket ezeknél a Maul Bercs freskóknál, mindegyikről nagyon sokat mesélt nekünk, akár magáról a bibliai jelenetről, amit ábrázolt, akár Maul Bercsnek a koncepciójáról, és ez annyira elkísért, hogy később még a felnőtt fejjel, amikor még kétszer jártam Sümegen, még arra is emlékeztem, hogy melyik oldalon melyik freskó van. Nagyon nagy élmény volt, és ez is valahogy a művészet alkotásain keresztül is a hitet közvetítette számunkra.
1: Szentségekhez járulásod hogyan is, mikor történt?
2: Az később történt, már felnőtt koromban. Egyetemista koromban, harmadévtől jártam Debrecenbe ifjúsági hittanra, a Szent Anna plébániára. Nem kis erőfeszítésen bekerült, hogy bekerüljek oda, mert az is kicsit zárt körben ment, de rendszeresen eljártam a Szent László plébániára a ifjúsági szentmisékre. Ezek csütörtök reggelente voltak, úgyhogy mi az egyetemi előadásuk előtt ki tudtunk oda menni a kollégiumból, meg vissza is tudtunk érni az első előadásra. És azokat az évfolyam társaimat kértem meg, akik oda jártak, hogy segítsenek nekem egy hittancsoportba eljutni. Ezzel kapcsolatban nagyon szép élményeim vannak. Emlékszem egy ifjúsági találkozóra, aminek a mottója legyetek mindnyájan egy volt. Erre készültünk, ezéi dalokat tanultunk, kis csoportos beszélgetések voltak, megosztások, valamint minden nagybődben levetítésre került a Szent Anna templomban Cefirelli Jézus című filmje, több részben még ilyen 8 mm-es filmtekercses változatban, és ezen hát tömve volt a templom. Csodálatos élmények voltak, de ott még mindig nem volt bátorságom hozzá, hogy oda menjek, és azt mondjam, hogy én szeretnék a szentségekhez járulni, mert úgy éreztem, hogy még fejlődnöm kell a hitemben ehhez. És ez azután való évben jött el, hogy elkezdtem 87-ben dolgozni. Tehát 88-ban felnőtt hittanra járva a Szolnoki Várplébánián egyszerre részesültem a belső áldozás meg a bérmálás szentségében.
1: Mi volt az az élmény, esemény, amikor tudtad, hogy Isten mellett kell döntened, és az ő útján járnod?
2: Az egyetem alatt a természettudományos tárgyak tanulása során rácsodálkoztam a világnak a gyönyörűségére. És úgy éreztem, hogy ez túl sok véletlennek kellett volna egybeesni ahhoz, hogy ez létrejöjjön, és akkor kezdtem el gondolkodni azon komolyan, már érettebb fejjel, mint nem gyermeki fejjel, hogy ennek oka van, és hogy ennek az oka csak Isten létezése lehet, és az ő teremtő ereje. Ez indított el az ifjúsági hittancsoportba járásra, ez indított el arra, hogy kerestem a helyemet az egyházon belül, és arra, hogy a szentmiséken részt vegyek.
1: Vissza tudsz emlékezni, milyen volt az első Krisztussal való egyesülésed?
2: Emlékszem rá, és nagyon meghatott voltam, és nagyon hálás volt a szívem. Meg úgy éreztem, hogy igen, most már biztos lábakkal állok azon az úton, és most már majd lesz erőm tovább menni, mert megkaptam a bérmálás szentségét is. Tehát erőt adott nekem.
1: Munkahelyeden tudtak erről a lépésedről? És ha igen, hogyan fogadták?
2: Tudták a munkahelyen. Tudták azt is, hogy ha jöttek atyák, akkor szeretettel fogadtuk őket, és ha volt olyan betegünk az intenzív osztályon, aki képes volt rá, hogy gyónjon, az áldozás szentségében részesüljön, akkor ezt szorgalmaztuk, és ennek semmi akadálya nem volt, nem gördített senki akadályt elé, és mindig jött vele egy kamilliánus hölgy, kísérte és segítkezett neki. Semmilyen hátrány nem ért.
1: A betegek szentségekhez juttatása mellett tudtál a hitedről tanúságot tenni? Másokat Istenhez vezetni?
2: Két emberről biztosan tudok, a többi az lehet, hogy volt más is, csak rejtve maradt előttem. Az egyik egy munkatársnőnk, egy műtősnő, aki nagyon sok betegségen túlesett, és következett az életében egy olyan válságos szakasz, amikor többször volt élethalál között, mi gyógyítottuk az intenzív osztályon, és kedveltük egymást, barátkoztunk egymással, úgyhogy ő megnyílt előttem, amikor már olyan állapotban volt, hogy talán a közvetlen életveszély elmúlt, és azt mondta, hogy csak azt sajnálta volna, hogyha úgy kell meghalnia, hogy ő nincs megkeresztelve. Meg sem volt keresztelve, de járt már 2 éve templomba, mert úgy érezte, hogy ott a helye. Őhozzá hívtam többször az akkori plébános atyát beszélgetni, illetve egyengedtük ketten azt, hogy mivel ő nem szolnoki volt, hanem egy környező kis községből származott, hogy az ottani plébános atya vegye szárnyai alá, és a közös beszélgetések, a hitbe való beavatás olyan fokot ér el, akkor részesítse a beavató szentségekben. És én lettem a keresztanyja. Sajnos már nincs ő közöttünk, de nagyon szoros maradt a kapcsolat vele, a férjével, addig az időig, amíg közöttünk volt, és segítettem továbbra is, tehát könyveket ajánlva neki beszélgetésekben.
1: Téged mi segített a hitbeli fejlődésben?
2: Elkezdtem teológiai könyveket is olvasni, mivel jó volt a választéka, különösen ugye a rendszerváltás után az egyházi könyvesboltoknak, így kiválasztottam azokat, amik érdekeltek, és folytattam a magam kis önkéntes tanulását, hogy már ne csak egy hittankönyvet olvassak el, hanem eljussak valahogy a hitemben olyan megértésekre, amire vágytam értelmiségiként, orvosként, hogy a hitem sem maradjon gyermeki szinten. Ebben volt, amikor segítettek a plébános atyák, de többnyire én magam jártam ezeknek utána. Aztán jártam felnőtt hittancsoportban, és ott olyan jól sikerültek a hozzászólásaim, hogy következő évben már én kaptam feladatot, és ha nem ért rá a felnőtt hittant vezető testvérünk, akkor néha fölkértek, hogy tartsam meg a következőt. Úgyhogy egy kicsit lépéssel, de mindig így a csoport előtt jártam, sőt utána 3 évig volt felnőtt hittancsoportom. Ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egyúttal rászorítottam arra, hogy továbbra is foglalkozzak teológiai kérdésekkel.
1: Szent Ignáci lelki gyakorlatról ismerjük egymást. Hogyan találtál erre a lelkiségre?
2: Részben olvastam könyvet, a James Martinnak a könyvét. Másrészt lelki gyakorlaton voltam a Leányfalusi lelki gyakorlatos házban, ez egy interaktív, részben prédikált, részben az imamódokat gyakoroltató lelki gyakorlat volt, és ott a lelki gyakorlat vezető atya, egy jezsuita atya, aki korábban káplán volt a mi városunkban, és még abból az időből emlékeztem az ő nevére. Ő jezsuitaként tartotta ezt a lelki gyakorlatot nekünk, és ő ajánlotta, hogy menjek el Mustó Péter atyához szemlélődő meditációs lelki gyakorlatra, mert hogy az imában már alig pár lépésre állok ettől. Természetesen naponta imádkoztam, jártam zarándoklatokra, ott nagyon jó szobatársakra találtam többször. Valami oknál fogva Makrovilág zarándokiroda, mint egyéni jelentkezőt sokszor osztott be a székesfehérvári egyházmegyés csoportba, és itt Takács Nándor püspök atyát is megemlíteném, aki kiváló lelkivezetőnk volt ezeken a zarándoklatokon, és néhai Rudolfina nővér, Rezsiska Arankára is nagyon nagy szeretettel és hálával emlékezem. Ő Szatmári irgalmas nővér volt, vele is tartottam éveken keresztül kapcsolatot, tehát többször meglátogattam. Vele zsolozsmáztunk ezeken a zarándoklatokon. Együtt végeztük a reggeli meg az esti zsolozsmát. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Sok szép élményt adott.
1: A szemlélődő lelki gyakorlatok hogyan vittek közelebb Istenhez?
2: Rájöttem arra, hogy kevés szóval is Isten jelenlétében lehet helyezkedni. Egyébként is nekem volt a kérőimával korábban gondom. Sokszor szégyeltem kérni, és úgy gondoltam, hogy Isten úgyis jobban tudja, hogy nekem mire van szükségem. Itt pedig a szemlélődő imában a csend, az, hogy inkább Istenre figyelünk, mint magunk körül forognánk, vagy a kéréseink, vagy az érzéseink körül. Persze reflektálunk azért a végén az érzéseinkre. Ez jobban Isten központúságot jelentett számomra. Az fogott meg benne. Ezt gyakorlom, élem azóta is.
1: Szentek közül kivel ápolsz bensőséges kapcsolatot?
2: A Birma szentem Margit volt, Árpádházi Szent Margit. Ő nagyon közel állt hozzám, talán azért is, mert a Margit szigeten sokszor jártunk picikoromba, nagymamámmal, amikor már elköltözött a járságból a fiáékkal Szentendrére, akkor onnan sokat mentünk nyáron kirándulni, és többek között így a Margit szigetre is. És emlékszem rá, hogy édesanyámnak volt egy gyerekkori régi-régi könyve, Árpádházi Szent Margit életéről, egy gyerekeknek szóló, és ezt én pici koromban nagymamánál elolvastam. Tehát attól kezdve belopta magát a szívembe. Azután Gárdonyi Istenrabjai regénye, ezhez még csak adott pluszt. Még ha ez regény, akkor is egy csodálatos áldozathozatal, amit Margit megtestesített. Természetesen, mivel Klára a keresztnevem, Assisi Szent Klára, és ennél fogva Szent Ferenc is közel áll hozzám. És még egy dolog, hogy én március 9-én római Szent Franciska névnapján születtem, tehát ez a három női szent az, akikhez én mélyen kötődök, de természetesen Máriához is, hiszen ő Jézus Krisztus édesanyja.
1: Életed alakulásában hogyan fedezett fel a gondviselés működését?
2: Isten szabaddá tett a hivatásom gyakorlására, az orvoslásra. Nekem nem adta meg azt, bár mennyire szerettem volna, hogy társam legyen. Tehát a családalapítás nem sikerült, sőt a párválasztás sem. Egyedülálló maradtam. Egy darabig berzenkedtem ez ellen, és volt, amikor pereltem Istennel, aztán úgy nagyjából 40 éves korom táján volt egy Isten álmom, amiben Isten szólt hozzám álmomban, és azt mondta, hogy de ez az ő ajándéka nekem. És ettől kezdve ezt nem hiányként éltem meg, hanem ajándékként. Hát a pszichológia azt mondaná, hogy átkereteztem, de ez tényleg ajándék. Az is, hogy ebbe bele tudtam nyugodni, el tudtam fogadni, és az életemet úgy éltem, élem, hogy Istennek tetsző legyen, mert tudom, hogy ezt is tőle kaptam.
1: Fel tudsz idézni olyan nehézségeket, aminek átvészelésében segített a hited?
2: Ha bármi nehézségem volt a munkám során, azért egy rövid fohászra még a legnehezebb helyzetekben is van idő. Az átvillan az ember agyán. Segít a hitem ott is, hogy nálunk a klinikán minden műtőben van kereszt. Ha csak arra fölnéz az ember, bele tud kapaszkodni az erejébe, akkor már nincs egyedül, tudatosul benne, ha nem is érezte volna. és az erőt ad ahhoz, hogy a nehézségen átlendüljünk.
1: Életedre tekintve miért tudsz hálát adni?
2: Én úgy gondolom, hogy az, hogy életem mégis egy teljes élet. A hivatásomban eljutottam arra, hogy egy egyetemi klinikán dolgozhassam, megbecsült emberként, hogy nap mint nap gyakorolhatom az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, mert orvosként gyakorolhatja az ember. Ez mindenképpen hálára ösztönöz Isten iránt, és tudom, hogy bármi, amin keresztül mentem az életemben, az mind Isten akarata volt, és jó ez így, ahogy van. Ennek így kellett lennie. Nem kételkedem abban, hogy Isten terve volt, meg hogy varga betűkkel is egyenes úton vezetett. Amiért nagyon hálás vagyok, hogy annak idején, amikor hittancsoportot vezethettem Szolnokon a belvárosi plébánián, meg a képviselőtestületnek is tagja voltam két cikluson keresztül, akkor részt vehettem ott Szolnok megyében a Váci Egyház megye kezdeményezésére, a kórház lelkészi munka segítésében jó kapcsolatokat ápolhattunk a lelki gondozónőkkel, a beteglátogatókkal. Ezért mind hálás vagyok, mert ez kiegészítette a betegek testi gyógyulását egy lelki megerősödéssel, és nem utolsó sorban nekünk dolgozóknak is nagy segítséget és támaszt jelentettek. És ezt Bel Miklós püspök atyának nagyon-nagyon köszönöm, hogy odafigyelt a szavunkra, és erre a hiányra azonnal két héten belül elindította a kórház lelkészi szolgálatot annak idején. Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az életem során azt, hogy Isten igenis ott van, és igenis szól hozzánk, és megmutatkozik az ő akarata az életünkben. Még a nehéz helyzetekben is. Tavaly veszítettük el édesapámat egy nagyon szép teljes élet után, 95 éves korában, és ott lehettem a halála pillanatában, és nagyon várt haza akkor, talán még jobban, mint bármikor máskor, de ezt így utólag éljük meg így édesanyámmal. Kicsit gyengének érezte magát, szédelget, oda segítettem az ágyhoz a karosszékből, és akkor annyit mondott még, hogy Istenem, de elfáradtam, olyan jó lenne megpihenni. S ahogy lefektettem, elhanyatlott a feje, szívinfarktust kapott minden bizonnyal, beteg meg gyenge volt már a szíve korábbról is, megadatott az, hogy ő az utolsó szavaival is Istent hívta segítségül, hogy megpihenhessen. Ez nekünk is megnyugvást ad.
1: Hogyan látod, miért érdemes Isten útján járni?
2: Hát lehet, hogy ez a keskenyebbik út, a nehezebbik, a göröngyösebb, de Isten erre hívott meg bennünket, minden embert, kivétel nélkül, azt is, aki nem tud róla. És hogyha az ember fölismeri azt, hogy ő hozzá Isten előbb szólt, Isten előbb szeretett bennünket, akkor megnyílik a hálára a szíve, és én úgy érzem, hogy ezzel a hálás szívvel indultam el ezen az úton. Én csak jót kaptam Istentől, és én ezt kívánom másoknak is, hogy ezt tapasztalják meg.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a hallgatóknak, hogy meghallgattak. Azt kívánom mindenkinek, hogy járja az Isten által megszabott útját, és ezen ne csak szavakkal hirdesse Isten meg az embertársak iránti szeretetét, hanem a tette és ezt sugalhassák.
0: Dr. Agócs Klára orvossal Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Kedves rádióhallgatók! Szent Máté evangéliumában van egy nagyon-nagyon szép rész, szakasz, amikor Jézus a következőket mondja. Szent Máté evangéliuma 28-as fejezet, 20-as vers. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És talán, hogyha ezt az egyetlen egy mondatot, kijelentést, bátorítást a szívünkbe írnánk, ezt az egy mondatot, amely talán mondhatni az egész evangélium összefoglalója. Mert ha igazán merünk ebben hinni, ha igazán komolyan vesszük, megváltoztatja életünket, hozzáállásunkat, szemléletmódunkat. Ízlelgessük. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Mit jelent ez? Isten ígéretet tesz, reményt ad, hogy velünk marad. Nem csak vasárnap, nem csak az ünnepeken, nem csak a templomban, hanem minden nap. Isten ott van a tegnap szürkességében. Isten ott van a ma nehézségében. Isten ott van a holnap ismeretlenjeiben. Nem hagy el minket. És annyira szép a veletek vagyok kifejezés, amely nem csak egyszerűen szép szó, mert hát gyakran elmondhatjuk ezt a mondatot, mintha egy vigasztaló mondat lenne. Mert hát farkas törvényű világban élünk, meg annyi nehézség, kereszthordozás, megpróbáltatás és kísértés, de ez nem csak vigasztalás, ez ígéret Isten részéről. Sőt, mi több, nem csak ígéret, hanem valóság. És ez azt jelenti, hogy amikor reggel felkelünk, ő már velünk van. Amikor fáradtan lepihenünk, ő velünk cipeli a nap terhét. Amikor nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ő akar vezetni. Amikor elrontunk valamit, vagy hibázunk, ő nem hagy el minket. Amikor örülünk, akkor ő velünk örül. És amikor sírunk, amikor bánatosak vagyunk, ő velünk sír. De vajon mi ezt észrevesszük-e? Vajon a mai ember nem-e túl zsúfolja életét, napjait? Vajon nem vagyunk-e túl elfoglaltak Isten számára? Vajon nem túl nagy-e a gond, nagy a zaj? És nagyon sokszor vajon nem az-e a gond? Mert hát Isten nincs távol, hanem talán mi nem halljuk, mi nem látjuk az ő jelenlétét. De hol van Isten? Egyszer egy kisfiú hittanórán megkérdezte: Papácsi, de hát hol van az Isten? Miért nem látjuk? Megkérdeztem tőle: te szereted édesanyádat? Persze, hogy igen, felelte lelkesen a kisfiú. És látod is a szeretetet? Kérdeztem. Hát nem, válaszolta a kisfiú. De azért érzed, ugye? Igen, válaszolta lelkesen. Na látod? Isten is ilyen. Láthatatlan, de valóságos. Mert nélküle semmi nem létezne, és semmi nem működne ebben a világban. Mi sem volnánk itt. Isten jelen van a hétköznapokban, kedves rádióhallgatók. És talán a mi hitünk egyik nagy-nagy kincse, vagy legnagyobb kincse éppen az, hogy Isten nem csak a templomokban lakik, hanem ott van velünk, a hétköznapi pillanatokban. Amikor reggel valaki felkel, és elindul a munkába dolgozni, Isten vele tart. Amikor egy édesanyja fáradtan gondoskodik gyermekeiről, Isten rámosolyog, erőt ad neki. Amikor egy idős beteg csendben imádkozik az ágyban, Isten mellette ül, fogja kezét.
amikor egy idős ember magányosan üldögél, Isten nem hagyja el. Néha az emberek azt hiszik, úgy gondolják, hogy Isten csak a nagy dolgokkal törődik. De az a szeretet, aki megszámolta a hajunk szálait, aki felkeltette napját mi riánk, aki esőt adott nekünk, aki áldásával elhalmoz minket, nem hagy figyelmen kívül semmit és senkit. Ő nem fentről néz, hanem belülről kísér. Mert nagyon sokszor Isten jelenléte a kis dolgokban rejlik, kedves rádióhallgatók. Nagyon szeretem Kalkuttai Szent Teréz anyának egyik gondolatát, amely így hangzik: ne várj arra, hogy nagy dolgokat tehess a világban. Tedd a kis dolgokat nagy-nagy szeretettel. És kedves rádióhallgatók, ez a hétköznapi életszentség útja. Mert Isten jelen van egy tányér levesben, amit odaadunk a szegénynek. Isten jelen van egy ölelésben, amit oda ajándékozunk valakinek, aki már régóta nem kapott. Isten jelen van egy mosolyban, egy csendes, békés hallgatásban, egy kedves szóban, egy meghitt találkozásban. Ezek mind szent dolgok. Csak mi nem vesszük mindig észre. És igen, Isten nem csak ezekben van jelen, hanem a keresztekben is. A szenvedésben is, amely nekünk is osztályrészünk e világban. Sokan kérdezik, és mi van akkor, amikor szenvedek? Hol van az Isten? Miért hagy el? Ott van, nem hagy el. A kereszt alatt nem volt egyedül Jézus. A mennyei atya ott volt vele, még ha nem is úgy látszott. És ha te keresztet cipelsz, ha te keresztet hordozol, Jézus veled hordozza. Isten nem mindig veszi le rólunk a terhet. Nem azért, mert bántani akar, sebezni, nem. De megerősít, hogy elbírjuk. Isten nem mindig csendesíti le a vihart, de szívünkben megadja a békét, hogy azt átvészeljük. Volt egyszer egy idős asszony, akit rendszeresen látogattam. Már alig mozdult szegény, nagyon idős volt, beteg ágyhoz kötött. Kezei gyengék voltak, szeme már alig látott fényt. De mindig, amikor elvittem neki az oltári szentséget, suttogva csak ennyit mondott: köszönöm, Jézusom, hogy ma is eljöttél hozzám. Tudom, hogy itt vagy, és ez nekem elég. Mekkora hit, kedves rádióhallgatók! Mekkora bizalom, mekkora remény! Ez az idős, beteg, kiszolgáltatott, ágyhoz kötött asszony látta Istent a hétköznapokban. Mert a hite nem függött az érzésektől, a körülményektől. Tudta, hogy akit szeret, az ott van vele. Láthatatlanul, de mégis valóságosan. És kedves rádió hallgatók, Isten ránk is számít. És talán lehet, hogy néha kicsinek érezzük magunkat ebben a nagy-nagy világban. Talán olyan otthontalannak. De egyet tudnunk kell. Isten bennünket is kiválasztott arra, hogy jelenléte legyünk a világban. Isten téged is kiválasztott arra, hogy te jelenléte légy a világban. Te lehetsz az, akin keresztül valaki, legyen az a szomszéd, a munkatárs, egy ismeretlen idegen, megtapasztalja Isten feltétel nélküli ingyenes szeretetét. Egy látogatásod, egy mosolyod, egy telefonhívásod, némi kedvesség, előzékenység, aznapi csoda lehet valaki számára. És vigasztalásul szóljon nekünk is, hogy Isten nem a tökéletes embereket keresi, hanem azokat, akiknek legalább egy mustármagnyi hite van, és nyitott szíve. És ennyi elég, hogy Isten
mindazt a jót, szépet, amit rólunk és velünk megálmodott, életre is váltsa. Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallott.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A békéhez nem bombák kellenek, hanem jó akarat és emberi együttérzés, mondotta egykor Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus. Viszály, ellenségeskedés, harc, fegyveres küzdelem, háború, ezek a fogalmak, mióta az ember öntudatára ébredt, folyamatosan meghatározzák életét. 5,5 tized év leforgása alatt több mint 15 000 háború, fegyveres konfliktus és csupán 300 béke év volt. Szeptember 21-én a békenapját ünnepeljük, de vajon beszélhetünk-e manapság békéről? A II. Világháború befejezése óta nem volt egyetlen olyan nap, amikor valahol a Földön ne folyt volna valamilyen fegyveres küzdelem. Napjainkban a Föld lakosságának egyharmada háborús körülmények között él. Az 1990-es években körülbelül 100 fegyveres konfliktus zajlott szerte a világban, közel 100 ország részvételével, melyek megközelítőleg 9-10 millió ember halálát okozták. A béke nemzetközi napját 1981-ben az ENSZ közgyűlése iktatta határozatba, melynek értelmében minden év szeptemberének 3. kedje az emberek és nemzetek közti békének állít emléket. A történelemben vannak olyan események, amelyekre hosszú-hosszú ideig emlékezhetünk. Ilyenek a háborúk. Radnóti Miklós, magyar mártír költő, szegedi egyetemi éveitől kezdve folyamatos kapcsolatban volt a piarista szerzetes, költő és egyetemi tanár Sík Sándorral. Mindketten nagyra tartották az emberi értékeket, mélyen vallásos és tiszta költőként tartjuk őket számon. Az ártatlanok szenvedése a felvilágosodás óta újra és újra próbára teszi a teológiát, melynek a kereszténység előtti problémája folyamatosan új válaszra kényszeríti a világban lévő rossz jelenléte. Mindkét költő sok tragédiát megért sorsa erre a számos más téma mellett, keresi a kérdést, erre tereli a figyelmet. Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te. Forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlőszemben alszik így a bor, ahogy te mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dalló szájú boldogokról, de jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március, most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó. S kertjeinknek sűrű illatában fáján akad a hullni kézdió. S aranynapoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag, gyereksereg visong a réteken, zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé. S fejünk felett surrog és csivog, a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így. Mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

Bármennyire is élne a munkatáborban elhurcolt és végül meggyilkolt Radnótiban, a vágy, a béke, a jó hír, a szelíd Jézus élmény iránt, mint a Lapszéli jegyzetek Lukácshoz című versében, a kor a Biblia harcos hangjait kényszeríti ki belőle. Habakuk prófétát idézi, s véle Ézsajást, az örökké lángoló, tetőpontra hágó prófétai dühöt. Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához. Részlet. Városok lángoltak, robbantak a faluk. Légy velem, szigorú Habakuk! Kihűlt már, fekete a parázs. Bennem még láng a lég, a tüzes harapás. A Radnóti versek figyelmes olvasója elgondolkozhat azon, vajon mi késztette a sokat szenvedett, elgyötört Radnótit 1943. júniusában arra, hogy Kolumbusz című versében a megérkezést, a révbejutást, mint valami nagypénteki varást érzékítsen meg, hogy higgyen abban, hogy minden rossz és borzalmas háborús élmény ellenére a keresztény ember számára létezik a révbejutás. Létezik üdvözülés. Radnóti Miklós, Kolumbusz. In nomine Domini nostri Jesu Christi. Így kezdte régen, s most nem ér rá naplót írni. A könyvben széllapoz, ott hagyja. Másra gondol, fölötte vad, feszes, nagy karmú ég dorombol. Kolumbusz szétvetett lábakkal áll az ében, négy lázadó kuporg az árbocok tövében, s hintál a nagy hajó, és zeng a sok vitorla. Tévedne, Rodrigo? Lehet. Szűk lesz a torka. De hát a fűcsomók nem föld közelt mutatnak? És láttam én magam, madárraj szállt nyugatnak, tegnap meg egy galamb. S föld, föld, üvölt a hang. És péntek volt. Két óra, és sötét a hajnal. Laudétur, mormolták, s álltak levett kalappal. 1916-ban jelent meg Sík Sándor kötete, amely Harangszó a viharban című ciklusa háborús verseit tartalmazta. Földindulás című versében a háború borzalmaival találkozunk, mint Radnóti költészetében is, ahol csak a békében és az isteni gondviselésben vetett hit segíti a keresztény embert, a keresztény embert, hogy Ady Endre szavaival ember maradjon az embertelenségben. Földindulás van, édes feleim, ropog a vén föld korhat gyökerében. Rőt láng a lég körül a szemhatár, véres villámok csattogó tüzében. Mindenfelől döbbentő vad sikoltás, bódult fülünkben rettentő riad. Csit feleim, én feleim, a kéz mozdult meg a talpunk alatt. A kéz mozdult meg, az örök tenyér, amin eddig oly csendesen aludtunk. Amin e föld, e vén üveggolyó békés játékban futkosott alattunk, melynek a föld ezernyi hangya népe izzadva nyűtte nyüzsgő útjait. Én feleim, nagy óra jött, amaz erős megrázta ujjait. Megrázta ujját, így szól az erős, vérrel, villámmal, írtó fergeteggel. Szűnjék a nyüzsgés, álljon el a kéz, föl a magasba a szédült fejekkel. Bömbölni ágyuk,
szűnjenek egy percre. Láng, megszakadj! Népek, némuljatok! Ti nemzetek! E kéz erőse? Mondani akar valami nagyot. Isten mindig mondani akar valamit az embereknek, csak az a baj, hogy ezek nem mindig veszik észre. Béke, külső és belső, emberi és isteni béke örök témák a költészet számára.

Tóth Árpád 20. századi költőnk elégiái, az élet értékéről, apró szépségeiről, de legfőképpen a felhőtlen nyugalom és szabadság utáni vágyról, a háború egyértelmű elítéléséről szólnak. Az elégia egy Rekettye bokorhoz című verse egyetlen alapképre épül. A rekettye virág olyan, mint egy kis hajó. Ebből az apró hasonlatból, ami alig is hasonlat, inkább csak költőhöz illően szabatos, természet megfigyelés, ebből fejlődik az emberiség új özönvizének látomása. Az emberhajók katasztrófa.

s tömött arany diszét fejem fölé lehajtja a csónakos virágú karcsú szelíd rekedtje. Sok, sok ringó virág, száz apró légi sarka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, mint felér búsajkamra a sóhaj, vihar már mindig az váratlan sokú rész, s megreszket az egész szelíd aranyban. De ez a látomás nem fejlődik gyorsan. A virág a hajó, az ember meg lomha óriás. Még lomha óriás. Akinek leheleteitől megreszket az egész aranyhajóraj, s akinek lelke bányáiból a búvi hedere kereng fel. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kéklegén. Tűrjétek kedvesen, a sóhajjal riasztgat a lomha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvi hedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatatlan nyomor aknáit rejti egy íj árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok, s sűrű napsugár, forró aranyverése, gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog. Méz s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testtelen kincs után. Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, mondja a költő. Az emberiség önmagát pusztítja el. S a záró résszel, az ember utáni csend, az ember utáni béke ígéretével eljutunk a vers üzenetéhez. A költő azt állítja, hogy csak az emberiség kipusztulása után lesz béke a világon. Tóth Árpád verse 1917-ben íródott, az első világháború harmadik esztendejében, és teljesen világos, a költő már-már atom apokalipszist látó háború gyűlölete és megrendítő béke vágya. De ha nem ismernénk a dátumot, akkor sem esnénk egy pillanatnyi tévedésbe sem. Hallottunk már sokkal súlyosabban káromló szavakat az emberi fajról a magyar költészetben. Hallottuk már, hogy az ember faj fáj a földnek. És tisztában vagyunk vele, hogy keserű orvosság is gyógyít. Csak éppen ellenző módszereink túlságosan durvák ahhoz, hogy a keserű, műgyógyító útját követni tudnák az emberi szervezetben. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vas szöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visz szét, nem hagyva lágy öbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögerit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódó, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok s könnyes árvák. Ó, a vérskönny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sors a sok szegény ember hajójé. Tán mind elpusztulunk, s nincs közöttünk egy se, ki boldog ararát várhatna, tiszta nójé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak myriád virág szelíd sajkája leng. Szivárvány lenne a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepély, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpiheg sóhajtva a fájó ősanyag. Immár
a kinnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyű béke. A virágból szabott hajó mégsem győzelmet emel föl jelvényként, hanem békét. S ha mégis győzelmet, akkor egyetlen fajta győzelmet. A befejezés sikerét, a költő győzelmét az anyagon, a pusztulás látványából szűrt, élni segítő hitet és szeretetet. A béke nem kintről jön. A béke bentről irányít. Kis Szent Teréz imája a belső békéről szól hozzánk. Hozzon a mai nap belső békét számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tud, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké. Jékeli Zoltán, Álom a békevárosáról című verse így határozza meg ezt az állapotot, amely után annyian sóvárgunk. Bár volna valahol egy meseváros, ezernyi tornyú, égverő falu, körös körül két tengerrel határos, város, melyből nem lesz por és hamu. S csodás nép lakja, csupa halhatatlan, szerelmet és halált nem ismeri. Úgy élnek ők e mesebeli katlan ekói közt, s életük isteni. Én téged oda menekítenélek, mint angyalok, éjjél örökre ott. A meseváros létezik, és reméljük mindannyian oda találunk egyszer.

Reményik Sándor gondolataival búcsúzom mára. Reményik igazi költői lélek. Nem lehet elgondolni olyan értéktelen semmit a világon, amire rá ne tudná borítani Salamon templomának minden pompáját. Hát még ha ez a valami a belső béke fogalma. Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás. Valami ritka rend. Széthúzó erők erős egyensúlya. Mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó. Szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép. S a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindenekhez, a békehez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent csend. A béke itt kezdődik. Bent csend. Isten hozott. Isten adjon a világ számára békét. Vigyázzanak magukra és egymásra. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Maradj velünk, mert imár beesteledik és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leó pápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szent Atya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó a guadalupei szűzanya a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egy órás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolna teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 8:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek fő celebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi magyarok nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akotiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért,

hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani, csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje. Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézz annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedreggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynökatya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Az

0: királyán. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez, szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik, és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban, víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett. Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Jan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk,

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Jézustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szentitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól, hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól, a szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtöv is égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Szól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

életünk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Hosszájan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szenttitka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mi

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Asszony.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedel. El. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: válaszol. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: napjaján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Isten. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Mária. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búna bajnak, eloszlatni van hatalmad.

vagy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Az emberfia ugyanis azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Nekem azért kedves ez a rész, mert az Úrnak a gondoskodását érzem belőle. Ha így a világra tekintek, akkor most is van mit megkeresnie, és keresi is. Lehet rá válaszolni, meg lehet hallani az ő hívását, és ez az igevers, ez a saját életemnek is a valósága. Nem voltam hozzá mindig közel. Úton voltam, hol nagyon is eltávolodva, hol közeledve, és megtapasztaltam azt, hogy mindig vár, hogy egyengeti az ösvényt, az utat, ami felé vezet. A Szentmisében a prédikáció volt, és máskor én mindig úgy ésszel figyeltem a liturgiára, a homíliára, és akkor valahogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem azt hallom, hanem valamilyen ilyen nagyon erős belső hang hív, téged várlak, és ez nagyon-nagyon nagy megdöbbenést keltett bennem, és erős vágyat arra, hogy igen, mondjak valamilyen, mint egy mágnes, úgy tudnám elmondani, ami ellenállhatatlan. Nekem ez volt az a tapasztalat, ami a felnőtt hitre jutásom kezdete az én Isten gyermekségemnek az útjának egy nagyon-nagyon fontos fordulópontja volt.

Pál Gabriella gyermekorvos gondolatait hallották.

Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a mennyei atya iránti határtalan szeretetemből és a belévetett teljes bizalmam által volt testem az Isten ember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és fiam iránti szeretetből terjesszétek az ő igéit, az üdvösség igéit, hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazt,

tettetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. február 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk, az Isten lényegénél hagytuk abba Isten igazi lényegét, részint a teremtett dolgokból, még világosabban az isteni kinyilatkoztatásból ismerjük meg. Szent Pál szerint a rómaiakhoz írt levélben, az első fejezet 20. versében írja, Isten igazi lényegét a teremtett dolgokból, tehát ami benne láthatatlan, munkáiból megérthető. A teremtményekben, mint tükörben mutatkozik a teremtő. Így például a teremtmények szeretetre méltóságából következtethetjük, hogy létrehozójuknak még sokkal szeretetre méltóbbnak kell lennie. Ugye az égi testek óriási nagyságából annak nagy erejére vonhatunk következtetést, aki azokat fenntartja. A világban mutatkozó pompás beosztásból és szép rendből a teremtő bölcsességére is következtethetünk, és így tovább. Mindazonáltal ezen az úton nem jutunk világos Isten ismerethez. A szép képből következtethetünk ugyan a művész tehetségére, azonban nem az ő erkölcseire, származására, hazájára, nevére. Így a teremtésből is következtethetünk ugyan Isten bölcsességére, minden hatóságára, azonban sok más isteni tulajdonság homályos marad előttünk. Istent a teremtett dolgok útján csupán úgy ismerjük meg, mint valamely homályos tükörben, és Isten ezekben olyanféleképpen tükröződik vissza, mint a nap a folyó vizében. Mivel az emberek Krisztus eljövetele előtt nagyon gonoszul éltek, értelmük rendkívül elhomályosult. Ennél fogva még kevésbé voltak képesek Istent az ő műveiből felismerni. Azért nyilatkoztatta ki magát Isten, több ízben beszélt az emberekhez, különösen a pátriárkák, proféták, végre pedig saját fia Jézus Krisztus által. A legvilágosabban Isten lényegéről Krisztus Urunk nyilatkozott, mások nem beszélhettek oly világosan, mert Isten lényegét nem látták. Azonban tökéletesen mégsem tudjuk kifejezni Isten igazi lényegét. Isten ugyanis végtelen, mi pedig csupán véges lények vagyunk. Miként a nagy tengert nem meríthetjük kis edénybe, éppen úgy nem foghatjuk fel véges eszünkkel Isten végtelen fölségét. Íme nagy az Isten, és belül haladja tudományunkat. Amik Istenben vannak, senki sem tudhatja, hanem csak az Isten lelke. Azért nem fejezhetjük ki szavakkal Isten igazi lényegét sem. Ugyanis szavakkal nem fejezhetjük ki, amit értelmünkkel fel nem foghatunk, mondja Szent Ágoston. Szimonidész világbölcset, Hieró szirakuzai király megkérdezte Isten lényegéről. Ez egy napi, aztán két napi gondolkodási időt kért, és a határidőt mindig kétszeresen meghosszabbította. Végül kijelentette a királynak, nem felelhetek meg a kérdésre. Minél tovább gondolkodom felőle, annál homályosabb előttem a dolog. Tehát könnyebb megmondani, hogy mi nem az Isten, mint megmondani, hogy mi az Isten, mondja Szent Ágoston. Sem a föld, sem a tenger, sem a levegő, sem az ő lakóik, sem a nap, sem a hold, sem a csillagok nem Isten. Mindezek ezt kiáltják felénk, hogy Isten alkotott minket. Tehát, aki Isten fölségét fel akarná fogni, az megszégyenül. Bölcs Salamon szerint, idézem, valamint sok mézet enni nem jó, úgy, aki a fölségesnek vizsgálója, el lesz nyomva a dicsőségtől, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Aki sokáig néz a napba, megvakul. Még inkább az, aki Isten fölségét ki akarja kutatni. Még az angyalok is eltakarják arcukat Isten előtt, olvashatjuk Ezekiel könyvében. Tehát fölségét még azok sem foghatják fel, szemlélik ugyan Istent, azonban csak oly mértékben, ami mértékben őt felfoghatják, és amit az angyalok nem tehetnek meg, azt akarnánk mi megtenni. Tehát Isten lényegét csupán tökéletlenül, azaz hozzávetőlegesen fejezhetjük ki, így például Isten, ami láthatatlan mennyei atyánk, aki önmagától van, végtelenül tökéletes, szép és boldog, és az egész mindenségnek teremtője és ura. Istenhez így imádkozunk,
mi atyánk, ki vagy a mennyekben, tehát atyánknak nevezzük, mert neki köszönhetjük életünket. Isten, ez életben láthatatlan számunkra. Ő ugyanis lélek, tehát Isten önmagától való. Midőn Mózes az égő csipkebakornál Isten nevét kérdezte, azt mondta, én vagyok, aki vagyok. Tehát magamtól való vagyok. Az izraeliták ezért az Istent Jahvénak, létezőnek nevezték, tehát Isten a legtökéletesebb lény. Seregek ura, ki hasonló hozzád, olvashatjuk a zsoltárokban. Látjuk, hogy az egyik földi lény tökéletesebb a másiknál. Némelyik csak létezik élet nélkül, mint az ásványok, másoknak már bizonyos életük van, mint a növényeknek, mert növekednek. Az állatok ezen felül éreznek és mozognak is. Az embernek pedig szellemi élete is van, mert megismerni és szeretni tud. Pedig még az ember fölé is, az egészen szellemi lényeknek megszámlálhatatlan sokasága van elhelyezve, akik közül ismét mindegyik különböző fokban tökéletes. Különböző fokban tökéletes lények sorozatát nem folytathatjuk a végtelenségig, végre is tehát egy végtelenül tökéletes lényhez jutunk, akiben minden kigondolható tökéletesség megvan. Mindaz, ami tökéleteset a teremtményekben csodálunk, csak vízfénye Isten végtelen fölségének. Semmi nagyobb nem gondolható Istennél, mondja Szent Anzelm. Azért Isten a legszebb lény is. Ha egyes földi lények szépsége annyira megragadta az embereket, hogy azokat Isteneknek tartották, tehát mi szép dolgoknak kell lenni azoknak a teremtő urának, mert az ő ősforrása minden, mert ő az ősforrása minden szépségnek, olvashatjuk a bölcsesség könyvében szintén. Ha ő benne nem volna meg minden teremtett szépség, sokkal magasabb fokon, nem adhatott volna abból a teremtett lényeknek. Isten végtelenül boldog. Isten folytonos és végtelen boldogságban él. Boldogságát semmi sem zavarja. Egyetlen teremtmény sem tudja Isten boldogságát csökkenteni vagy gyarapítani. Istennek tehát egyetlen teremtményre sincs szüksége. Miként a napnak nincs szüksége fényre, mert azt maga adja, éppen úgy Istennek sincs szüksége rejánk, ugyanis minden jó, amit neki adhatunk, végeredményben tőle van. Isten az egész világnak teremtője, ő hozta létre az eget, a földet, a tengert és mindazt, ami abban létezik. Egyszer, mint az egész világnak uralkodója. Ura, vagyis királya. A kívüle létező összes lényeknek, ugyanis állandó törvényeket szabott, olvashatjuk szintén a zsoltárokban. Valamennyi égitesnek állandó törvények szerint kell mozognia. Az eszes lények is megmásíthatatlan törvényeket, vagyis parancsokat kaptak Istentől. Miután azonban ezeknek szabad akaratuk van, eme parancsokat megszeghetik. A parancs megszegése azonban ugyancsak Isten törvényeinek értelmében megtorlással jár. Isten tehát valóban király, a királyok királya, aki örökké való. A földi királyok fősége csupán halovány képe Isten végtelen fősségének. Miután Isten a mi legfőbb királyunk, engedelmességgel tartozunk neki. Isten minden embert alattvalójává tesz, vagy beleegyezésük ellenére, és akkor nyomorultak, vagy beleegyezésükkel, és akkor boldogok. Tehát Isten egészen más, mint a világ. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Mai katekézisünkben ott hagytuk abba, hogy Isten egészen más, mint a világ. Tehát Isten kimondhatatlanul felette áll mindennek, ami rajta kívül létezik vagy gondolható. Szent Pál is azt mondta az athéni Areópágban, hogy nem szabad azt gondolni, mintha Isten aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz volna hasonló. Tévednek tehát mindazok a bölcselők, akik úgy vélik, hogy a világ Isten lényegének a kifejlődése, amint például a pillangó, a hernyó kifejlődése. Isten személyes lény, aki a világ felett áll, és azt semmiből teremtette. Isten te földi életben nem láthatjuk, mert ő szellem, vagyis anyagtalan, halhatatlan lény, értelemmel és szabad akarattal. Krisztus Urunk szerint lélek az Isten és azoknak, akik őt imádják. Lélekben és igazságban kell imádniuk, mivel Isten szellem, azért a zsidóknál minden ábrázolása szigorúan tilos volt. Istent senki sem láthatja. Szemeink és az Istenség között, mint a függöny volna. A csillagok az égen vannak, s nappal mégsem látjuk azokat. Csupán a sötétben lehet azokat észrevenni, föltéve, hogy az ég fellegmentes. Éppen így nem láthatjuk Isten sem mindaddig, míg életünk nappala tart. Csak halálunk után fogjuk őt szemlélni, feltéve, hogy súlyos bűnöktől mentek leszünk. Istenünk elrejtett Isten. Isten azonban a történelem folyamán többször látható alakot öltött magára. Így például, midőn Ábrahámnak megjelent vándor alakját, Jézus keresztelésekor galamb alakját, pünkösd ünnepén tüzes nyelvek alakját, azonban ezen esetek egyikében sem mutatkozott Isten a maga valósága szerint. Amint a bensőkben rejlő gondolatot a hang hallhatóvá teszi, úgy mutatkozott látható alakban Isten, valamint a hang nem a gondolat maga, éppen úgy a látható alak is, amelyben Isten megjelent, nem maga volt az Isten. A látható alakok, amelyekben Isten néha-néha megjelent, csak egyik-másik isteni tulajdonságot voltak megérzékíteni. A Szentírás gyakran Isten szent szeméről, füléről, kezéről beszél. Ez a kifejezés mód csupán arra való, hogy Isten tulajdonságait jobban megértsük. Az érzéki emberek Istent nem tudják másképpen, mint érzékileg felfogni. Az ilyen kifejezések, hogy Isten lát, hall, stb. Könnyebben megérthetők. Tehát csak egy Isten van. A legtökéletesebb lény csak egy lehet. A világon uralkodó rend egyetlen rendezőre enged következtetni. Maguk a pogányok is csak egy legfőbb istenséget tiszteltek, a rómaiak Jupitert, a görögök Zeuszt, a szükségben, az esküvésnél, a szerencse kívánatoknál és a háladások alkalmával is csak egy istenségre hivatkoztak. Lelkük tehát természeténél fogva keresztény volt. A sok istenhit úgy keletkezett, hogy az emberek a természeti erőket, amelyek őket félelemmel töltötték el, magának Istennek gondolták. A gonosz és a jó angyalokat szintén alsóbrangú istenségeknek tartották és imádták őket. Végre az embereknek a földiekbe való teljes betemetkezése is oka volt annak, hogy földi dolgokat a legnagyobb jó gyanánt tekintették és imádták. Istennek vannak tulajdonságai, ezzel folytatjuk, kedves hallgatók. Többféle tulajdonságát különböztethetjük meg. Ugyanis az egyetlen isteni tökéletesség a teremtményekben különböző módon tükröződik vissza. De némelykor a nap vörösen kel föl, máskor ismét halványnak látszik. Ennek dacára a napvilág mindig egy és ugyanaz. Csupán a földből felszálló párák, amelyek a nap és szemünk között vannak, okozzák, hogy mi a napot különböző színekben látjuk, és éppen így áll a dolog Istennel. Isten mindig ugyanaz az egy, legtökéletesebb lény, aki mentes minden különféleségtől. Csak az ő művei mutatják nekünk ezt az egyetlen isteni tökéletességet különféle beállításban, mondja Szalézi Szent Ferenc. Az isteni tulajdonságok is tehát az egyetlen és megoszthatatlan
isteni tökéletességnek, vagyis lényegnek különféle megnyilvánulásai. Istenben mindaz a tulajdonság, amelyet mi megkülönböztetünk, egy és ugyanaz. Az ő jósága mindenhatóság. Az ő mindenhatósága bölcsesség. Az ő bölcsessége igazságosság. Ennél fogva az isteni tulajdonságok azonosak az egyetlen isteni tökéletességgel. Isten maga az örökké valóság. Ő maga a mindenhatóság. Ő maga a bölcsesség. Tehát helytelen dolog volna így beszélni, hogy Istenben van örökké valóság, benne van mindenhatóság, stb. Tehát Isten a legosztatlanabb lény minden összetétel nélkül. Isten tulajdonságait csak a mi értelmünk képzeli el különállónak. A teremtett szellemi lényeknél a dolog másként áll. Ezeknél a tulajdonságok egymástól ténylegesen külön találhatók fel. Az isteni tulajdonságokat felosztjuk az isteni lét, az isteni értelem és az isteni akarat tulajdonságaira. Tehát az isteni lét tulajdonságai, Isten örök, végtelen időben, mindenütt jelenlévő, végtelen a térben, változatlan. Az isteni értelem tulajdonságai, hogy Isten mindentudó és végtelenül bölcs. Az isteni akarat tulajdonságai, hogy Isten mindenható, végtelenül jó, azért hosszantűrő és irgalmas, végtelenül szent és igazságos, végtelenül igazmondó és hű. Tehát Isten örök, mert mindig volt, van és mindig lesz. Vannak lények, amelyek múlandók, mint például a növény, ez keletkezett és valamikor megszűnik. Más lények a halhatatlanok, például az angyalok és az emberi lélek. Ezek egykor lettek ugyan, de többé meg nem szűnhetnek lenni. Egyedül Isten örök. Létezésének sohasem volt kezdete, és vége sem lesz soha. Ezért szólt Isten Mózeshez, hogy én vagyok, aki vagyok. Isten sohasem kezdett élni, mint mi emberek. Istent senki sem alkothatta, mert egyetlen lény sem létezik Istenen, és Isten teremtményein kívül, mondja Szent Ágoston. Isten önmagát sem alkothatta. Ha valaki önmagát alkothatna, akkor meg volna, mielőtt létezne, mondja Szent Efrém. Tehát Isten létezett már a világ előtt, éppen úgy, mint az építő mester, előbb létezik, mint a ház, az órás előbb, mint az óra. Tehát Isten sohasem szűnik meg lenni, mint mi emberek megszűnünk, azért nevezzük őt élő, továbbá halhatatlan Istennek, valamint létezett öröktől, úgy létezni fog vég nélkül. Isten előtt nincs sem múlt, sem jövő, hanem csak folytonos jelen, mondja Szent Ágoston. Azért Isten mindent jelennek lát, mondja Nazianzi Szent Gergely, még azt is, amit mi múltnak és jövőnek nevezünk, tehát Isten életében a tények nem egymás után következnek, Isten számára idő nincs. Egy nap az Úrnál annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Tehát ezért a leghosszabb idő sem képezi, még csak egy részét sem az örökké valóságnak. Azonban, ha valamely szikla az égig érne, és egy kis madár minden 1000 évben egy-egy homokszemcsét morzsolna és vinne el belőle, egyszer mégiscsak eltűnne a szikla, és mégis, ha az addig tartó roppant nagy idő volna csupán az örökké valóság, az elkárhozottak újonganának örömükben, hogy szenvedéseik egyszer véget fognak érni. Ha az örökké való örömöket el akarjuk érni, akkor ragaszkodjunk ahhoz, aki örökké való, mondja Szent Ágoston. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Pietrelcinai Szent Páter Pió, kapucinus áldozópap. Pió atya 1887. május 25-én született Itáliában, Nápolytól kis északkeletre, Pietrelcina nevű faluban. Szülei Grazio Maria Forgione 1860-1949 és Giuseppa De Nunzio 1859-1929 kisbirtokosok voltak. 7 gyermekük született, köztük Ferenc volt a negyedik, utána még 3 kislány született. Már kisgyermekként részt vett a ház körüli munkában, a bárányokat és egyetlen kecskéjüket legeltette. Amikor édesanyja játszani küldte, Ferenc azt mondta, nem megyek, mert káromkodnak. Szívesen időzött az angyalok királynéja templomban, itt tanult hittant is. Amikor egyedül volt, a rózsafüzért imádkozta. 5 éves volt, amikor egy nyári délután, otthagyva játszótársait, bement a Szent Anna templomba. Megjelent neki Jézus szentséges szíve. Ettől kezdve voltak látomásai, őrangyalát is látta. Mielőtt otthonát elhagyta, a 15 éves Ferencnek 3 látomása volt. 1902. decemberében az Úr megmutatta neki, hogy egész élete folyamatos és kemény harc lesz a sátánnal. Másnap reggel Ferenc elindult és bekopogott Morcone kapucinus konventjébe. Január 22-én beöltözött, és a Pietrelcinai Pius szerzetesi nevet kapta. A cellája szemöldök fáján ezt a föliratot olvashatta. Meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal Istenben. Örömmel viselte a novíciátus kemény fegyelmét. A szigorú élet, fűtetlen szobák, mezitláb viselt csaru, és az önkéntes vezeklések azonban megrendítették egészségét, ezért elöljárói hazaküldték Pietrelcinába gyógyulni és megerősödni. 1910-ben a benventói székesegyházban pappá szentelték. Ebben az időben az ördög gyakran és olyan gorombán támadta, hogy ahhoz hasonlót csak Vianney Szent János életéből ismerünk. Pió atya azonban megkapta a fölismerés és a kitartó harc kegyelmét. Egészségi állapota miatt ismét arra kényszerültek, hogy hazaküldjék, és Pió atya 1916-ig Pietrelcinában is maradt. Elöljárója, Benedek atya ugyan többször türelmetlenül hívta vissza a konventbe, de valahányszor visszament, rövid idő alatt visszaesett a betegségbe, ezért Pió atya úgy érezte, hogy csak terhére van társainak. Elöljárója Benedek atya a következő jelentést küldte a generálisnak. Tanúsítom, hogy Pió atyaim már 3 éve beteg, a gyomrában nem marad meg semmi, csak ha otthon van. 1915-ben behívták katonának, de az első vizsgálat után elküldték a katonai kórházba. Elöljárói 1916-ban San Giovanni Rotondo konventébe küldték. Itt töltötte élete hátralévő részét, több mint 50 évet. Sok misztikus kegyelemben részesült. Egy levele szerint 1910 óta viselte a láthatatlan stigmákat. 1912. április 18-án átélte a szívcsere kegyelmét. Ágoston atyának írta, Jézus szíve és az enyém, bocsánat a kifejezésért, egymásba olvadt. Már nem 2 szív dobogott, hanem csak 1, és az én szívem eltűnt, mint vízcsepp a tengerben. A könnyek adományát is megkapta. Sokat siratta a maga és a mások bűneit. Idegen nyelvekre az őrangyala tanította. Lelki atyának olykor, hogy belső személyes titkai ne kerüljenek avatatlan szemek elé, francia és görög nyelven írt, és amikor megkérdezte, hol és mikor tanulta a nyelveket, Pió atya ezt mondta, az égiek gyakran meglátogatnak. 1918. augusztusában átélte a megnyitott szív kegyelmét. Szeptember 20-án megjelentek testén Krisztus látható vérző sebei, a stigmák. Az Úr Jézus egyszer azt mondta Pió atyának, 50 évig viseled sebeimet, aztán hozzám jössz. És így is lett. Pió atya pontosan 50 év múlva halt meg, s halála pillanatában a sebek behegettek. Az emberek keresni kezdték, egyre többen mentek el San Giovanni Rotondo konventébe, hogy találkozzanak vele. Ezzel együtt megkezdődtek a vizsgálatok stigmáinak hitelessége felől. A kiküldött orvosok többsége kételkedett a hitelességükben, de egyikük, Festa doktor, nyilvánvalóan természet fölötti jelenségnek minősítette a sebeket. Egy hivatalos vizsgálatot végző egyházi személy ezt a jelentést küldte Rómába. Pió atya ördögtől megszállott, s a konvent tagjai csalók gyülekezete. Ellenségei még a konventből is el akarták távolítani, hogy a zarándoklatoknak véget vessenek. 1924. június 24-én megtiltotta neki, hogy hívőket fogadjon, gyóntasson, s bármi módon kapcsolatot tartson velük. Ezért Pió atya évekig remetei elszigeteltségben élt és teljesen egyedül misézett. Végül azonban e rendelkezéseket 11. Pius pápa egy újabb vizsgálat után 1933-ban visszavonta. Pió atya július 16-án misézett először újra a templomban nyilvánosan a hívők részvételével. Egy év múlva kezdte újra a gyóntatást. Ettől kezdve élete a reggeli szentmise után vég nélküli gyóntatásokból állt. 1954 nyarán a sokaság miatt a templom előtti téren kezdett misézni. Már 1925. januárjában megnyitott Pió atya egy 20 ágyas kis kórházat, majd 1932-ben fölvetette egy nagyobb kórház építésének a gondolatát a szegény betegek szenvedésének enyhítésére. A gyűjtés 1940-ben azzal kezdődött, hogy maga Pió atya, aki szegénységi fogadalma szerint pénzzel nem foglalkozott, egy öreg nénitől alamizsnaként kapott arany 10 frankossal megkezdte az adakozást. Az adományokat a magyar származású Kisvárdai Károly patikus kezelte. Amint híre ment a kezdeményezésnek Itáliából és az egész világból, áradni kezdtek az adományok, olykor több milliós tételekben. Bajocchi grófnő, miután Pió atya egy csodájával meggyógyította, egész jövedelmét rendelkezésére bocsátotta. Az építkezést 1947-ben kezdték, s a Casa Sollievo della Sofrenzát, szenvedés enyhítésének házát 1956-ban emelték föl. Pió atya ekkor a következőket mondta. Uraim és testvéreim Krisztusban, a Casa Sollievo della Sofrenza készen van. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a világ minden részéről hozzájárultak építéséhez. Olyan alkotás ez, amit a gondviselés a ti segítségetekkel teremtett. Csodáljátok és áldjátok velem együtt az Úristent. Mi elvetettünk egy magot, ő pedig szeretetének napsugarával életre fogja kelteni. A szeretet új serege kezdi meg tevékenységét Isten dicsőségére, s a betegek testének és lelkének erősítésére. Segítsetek továbbra is. Működjünk együtt az emberi szenvedés enyhítésének ezen apostoli munkájában, és az isteni szeretet, amely határtalan, és Isten, és az örök élet fényessége halmozzon el mindnyájatokat a kegyelem gazdagságával, amit Krisztus a kereszten szerzett. 1959. augusztusában a fátimai szűzanya vándorszobra két napig San Giovanni Rotondóban volt, és ez alatt Pió atya csodálatosan meggyógyult a betegség egy újabb nagy rohamából. 1964. május 11-én a Szent Széket tette meg általános örökösévé. 1968. szeptember 22-én Pió atya tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. Testvérei és a hívők imádsága közben 23-án meghalt. A lelki gyermekeinek írt leveleiből. Jézushoz a szíveddel is szólnod kell inkább, mint a száddal, sőt, bizonyos pillanatokban csak a szíveddel szabad szólni. Csak akkor szolgálunk Istennek, ha úgy szolgáljuk, ahogyan azt ő akarja. A könyvek olvasásával az ember keresi Istent, az elmélkedéssel megtalálja őt. A mi nyomorúságaink Isten irgalmasságának trónusai. Bele ne kezdjél semmibe, a legkisebb dologba sem, még nem ajánlottad azt Istennek. Az imádságnak álhatatosnak kell lennie, hiszen az álhatatosság a hit lényegéhez tartozik. Minden imádság jó, ha helyes szándék és jó akarat kíséri. Semmi miatt ne gyötört magad annyira, hogy elveszítsd lelked belső békéjét. Álhatatosan, bizalommal, nyugodt és derűs lélekkel imádkozzál. A lelkünknek szüksége van a szenvedésre, hogy a keresztnek mindennapi kenyerünknek kell lennie. Amint a testnek szüksége van a napi táplálékra, úgy szükséges a léleknek a kereszt napról napra, hogy megtisztítsa és elvonja a teremtményektől. Nem cserbenhagyás ez részéről, hanem szeretet. Ez az állapot nem büntetés, hanem szeretet, a leggyöngédebb szeretet. Ágyad érte az Urat, és megadással így áll a Gecemáni kert kelyhéből. Aki szeretni kezd, annak készen kell lennie a szenvedésre. Az ördögnek egyetlen bejárata van a lelkünkbe, az akarat. Egyéb rejtett kapuk nincsenek. Nincs olyan bűn, amit ne akarattal követtek el. Ha az akarat nem egyezik bele, nem bűn történt, hanem emberi gyengeség. A szív öröme a lélek élete, az élet szentség kimeríthetetlen kincstára. A szomorúság viszont a lélek lassú halála, és nem jó semmire. Az ördög erős azzal szemben, aki fél tőle, de igen gyönge azzal szemben, aki semmibe veszi.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben! Egyetlen forradalom lehet eredményes. Próbáljunk megjavulni abban a reményben, hogy mások is ezt teszik. Akkor valóban jobb lesz a világ, mondta George Bernanos.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Most következzen egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője maga Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Ezt a két művet Krisztus után körülbelül 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már mindkettőt idézik. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban eljutottunk egészen a 4. fejezetig, ma pedig az 5. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. Az 5. fejezetet, ahogy olvastam, nagyon cselekményes és több megdöbbentő vagy izgalmas történetet is olvashatunk benne. Először is vegyük a házaspár Ananiás és Szafira történetét, hiszen ezzel kezdődik. Ők ketten elhatározzák, hogy keresztények lesznek, ezért eladják mindenüket, ahogy akkoriban ez szokás volt, hogy csatlakozhassanak a helyi közösséghez. De úgy gondolták, hogy nem a teljes vagyonárát adják oda nekik, hanem megtartanak belőle maguknak, és ezt maguk között beszélték meg. Előbb Ananiás, a férj, majd pedig Szafira, a feleség mennek Péter apostolhoz, és kérdésére mondják hazudva azt, hogy mindenüket odaadják. A történet itt váratlan fordulatot vesz mindkét esetben, mert Péter apostol rávilágít erre a hazugságra, és előbb a férj, majd pedig a feleség mindketten meghalnak. Itt nagyon megdöbbentem. Püspök atya, ez valóban megtörténhetett, és két ember meghalt egyetlen hazugságért, ha pedig inkább egy jel, akkor mi a történet tanulsága, mondani valója számunkra?
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eljutottunk tehát az apostolok cselekedeteinek az 5. fejezetéhez, ami az ősegyház életébe enged betekintést. És hallunk arról, hogy szokás volt, hogy egyes keresztények teljesen szabadon, tehát ez nem volt kötelező, de aki így érezte, az minden vagyonát, földjét, házát eladta. És oda tette, így mondták, az apostolok lábai elé. Milyen céllal? Hogy ebből segítsék a szegényeket, és nyilván őt magát is, akinek már saját vagyona megélhetése nem volt. Tudjuk ezt például Rómából, hogy a 3. század közepén, tehát Krisztus után 250 táján, minden nap az ősegyház körülbelül 1500 embernek enni adott. Árváknak, özvegyeknek, és sok ilyen embernek is, aki mindenét odaadta erre a célra. Egyébként valahogyan így keletkezett a pápai állam, az eredetileg örökségekből. Tehát sok-sok idős keresztény, akinek nem volt rokona, hozzátartozója, a földjét, házát az egyházra hagyta. Így hívták ezt, hogy Péter öröksége, patrimonium Petri, és lassanként ebből áll össze egy kicsike földterület, amit az egyház használ. Vagyis fontos ezt tudni, hogy aki odaadta a vagyonát szabadon, nem kötelező módon, az elvárhatta, hogy a haláláig őróla szépen gondoskodnak, és minden nap neki enni adnak. Tehát ez egy kétoldalú, úgymond megállapodás volt, egy nagy lelkű cselekedet, de az egyház részéről is egy kötelezettségvállalás. Hadd tegyem azt hozzá, hogy Nagyon hasonló gyakorlatot látunk a kumráni közösségnél, vagyis az esszénusoknál. Ott is volt egy ilyen szokás, hogy aki a közösség belső tagja lesz, az a vagyonát odaadja a közösségnek. Azonban a nagy különbség az volt, hogy a kumrániaknál ez mindig kötelező volt. Tehát aki belépett, az az egész vagyonát odaadta a közösségnek, a keresztényeknél soha, hanem mindenki szabadon, aki úgy érezte, erre indítást érzett, azt tette meg ezt a lépést. Ennek a házaspárnak az esetében tehát az történik, hogy ők eladják a vagyonukat, házukat, földjüket, és annak egy részét odaadják az apostoloknak, cserébe megkapják ezt a jogot, hogy egy életen át őket eltartsák, de közben titokban a vagyonok egy részét megőrzik, és azt élvezni, használni is akarják. A történet egy nagyon ősi hagyományra alapul, tehát egy jeruzsálemi közösségben megmaradt eseménysornak az emléke, az, ami ott van a történet mögött, hogy volt valaha két házas ember, Ananiás és Szafíra, akik ezt a hazugságot megtették, és titokban akarták élvezni a vagyonukat, miközben elvárták az ő eltartásukat. És ahogyan ez lassan kiderült, és őket az egyházi közösségből kizárták, akkor nem sokkal később, döbbenetes módon mind a kettő meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy miért, hogyan alakult ez a két gyors haláleset, de az őskeresztény közösség így érezte, hogy ebben Isten keze van. És a történet inteni akarja az olvasót, a későbbi keresztény közösségek tagjait is a teljes becsületességre, őszinteségre, egyenességre. Aki anyagi dolgokban becstelen, annak az egész vallásossága hiteltelenné válik.
0: A következő részben olvassuk azt, hogy a közösséghez nagyon sokan csatlakoztak. Az apostolok számtalan csodát tettek. Ezt persze nem nézte jó szemmel az akkori főpap és a szaduceusok, ezért elfogadták őket és börtönbe vetették. A történet szerint éjszaka angyalok szabadították ki őket, és arra hívták, hogy a templomba menjenek újra tanítani. Másnap reggel ezt a csodát megdöbbenéssel fogadták a farizeusok, illetve a szaduceusok, és utánuk mentek a templomba. Ott meg akarták őket ölni, végül csak vesszőt kaptak, amiért, azt írja a történet, hálásak voltak az apostolok, mert hogy Jézusért sanyargatták őket. Püspök atya, ma is találhatunk olyan elszánt apostolokat, akik hálásak a jelenkor sanyargatásaiért, és az életüket is adják a hitért. Illetve még egy ponton tisztázzuk, hogy kik is pontosan a szadduceusok, akik követik az apostolokat, megfigyelve őket.
1: A történészek kutatásai szerint a 20.-21. század az az évszázad, az a korszak az emberi történelemnek eddig, ahol a legtöbb keresztény vértanú van. Talán erre nem gondolnánk. De a 20. század a keresztények vértanúságának a nagy korszaka volt, és a 21. is így indul. Hadd idézek föl egy-két döbbenetes esetet. Libanon. Egy nagyon jámbor hívő asszonynak a házát fölgyújtják, fanatikus muszlimok. Ő hála Istennek nincs otthon, éppen templomban van. Amikor jön haza, akkor látja, hogy lángokban áll a ház. Pusztán azért kellett ezt a házat fölgyújtani, mert keresztény ember lakik benne. És következő vasárnapon összejön a család, mint általában mindig a nagy család közös ebédre. És az idős néninek a fiai azon töprengenek, hogy ki lehetett, hogyan lehetne bosszút állni. Nagyon feszült a hangulat, nagyon keserű. És idős néni, úgy, ahogyan mindig szokta, imádságra hívja a családtagokat az ebéd előtt. És hirtelen nem egyszerűen az étkezés előtti imát mondja, hanem elkezd énekelni. Talán tudjuk azt, hogy a keleti keresztényeknél az evangéliumot mindig éneklik. És ezt annyira megtanulják a hívek is, hogy gyakran otthon is éneklik az evangélium szövegeit. A néni elkezdi ezt énekelni, amit egyébként gyerekkorban sokszor a kisgyerekeinek, ahogy ölbevette őket, énekelgetett. Méghozzá ezt az evangéliumot kezdi énekelni, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok üldözőitekért. Ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Aki átkoz titeket, arra mondjatok áldást. Így lesztek fiai mennyei atyátoknak, ki fölkelti napját jókra és gonoszokra. Esőt ad igaznak és bűnösnek. És aztán, hogy befejezi az evangélium éneklését, az idős néni még hozzáteszi. Gyűlölet ne legyen a szívetekben. Gyűlölet soha. A fiai megdöbbenve hallgatják, és néhány perc alatt visszatér a családban régi, szokásos keresztény hangulat, a bosszúvágy eltűnik. Egy másik döbbenetes eset 2014 ninivei fensíkról, a keresztényeknek menekülnie kell, mert az iszlám államnak a fanatikusai elfoglalják ezeket a falvakat. Többek között egy Karakos nevű falut, ami döbbenetesen eleven keresztény közösséget tartalmaz. Nagyon sok pap származott ebből a nagyméretű iraki faluból. Menekülnek az emberek. Házaikat elpusztítják, lerombolják. És nem sokkal később készítettek egy videós interjút egy kislánnyal, akit Miriamnak hívnak, és egyébként az interneten meg is lehet találni az ő megrendítő, gyönyörű tanúságtételét. És a végén, mert hogy látják ezt a ragyogó szemű, mosolygós kislányt, megkérdezi a riporter, hogy hát mit érez? Mi van a lelkében? Hogyan gondol azokra, akik ezt elkövették? És kislánya világ legtermészetesebb módján azt mondja, hogy minden nap imádkozom értük, hogy belássák, megtérjenek, hogy ők is a mennybe jussanak. Vagy valami nagyon hasonló történik. 2015 Líbia partjainál fanatikus muszlimok megölnek 21 kopt keresztény vendégmunkást, lefejezik őket. Ezt az alternatívát állítják elő, hogy vagy megtagadják a hitüket, muszlimmá válnak, vagy pedig elveszik tőlük az életüket. A tengerparton történik a döbbenetes lefejezés, amit ők maguk vettek filmre, ez is sajnos borzalmas módon ott van az interneten, megtekinthető, ez a szörnyű kivégzés. És nem sokkal később az egyik fiatalembernek az édesanyjával készült interjú, hogy mit érez, mit gondol. És ugyanezt a keresztény választ halljuk tőle, hogy Jézus erre tanít, hogy ne gyűlöljünk. És imádkozom azokért is, akik ezt a szörnyűséget elkövették. Vagy gondolhatunk Nigériára, ahol igen gyakran a Boko Haramnak a fanatikus katonái betörnek egy-egy templomba, és megölnek egy csomó embert, vagy bombát dobnak be. Nem ritka az olyan eset, hogy 10-20-50-en meghalnak egy ilyen támadásban. Következő vasárnap ugyanaz a templom zsúfolásig tele van. Senki nem védi őket. Ottani keresztények tudják, hogy kereszténynek lenni ezt is jelenti, mint késznek lenni a vértanúságra. Szintén nem olyan régen történt Mószulban. Egy keresztény házat fölgyújtottak. Utolsó pillanatban tudott az édesanyja és egy 12 éves kislány kimenekülni. De a kislánynak az égési sebei annyira súlyosak voltak, hogy nem sokkal később a kórházban az édesanyja karjai között meghalt. És utolsó szavai ezek voltak, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Döbbenetes. Második János Pál pápa a merénylet után, hogy kicsit jobban lesz, első útja a börtön. És Aliak Csát a merénylőjét átöleli, megbocsát. De gondolhatunk Olafson Placid atyára. Szovjetunió rettenetes táborok éhhalál szélén, megfagyás szélén ütik, verik, gyalázzák őket. és kitalálja az örömolimpiát. Minden nap hálát adni, minél több jó dologért. Vannak hősei, vannak vértanúi a mikorunknak is. Talán többen, mint valaha. Adjunk hálát értük, és tanuljunk az ő bátorságukból, elszántságukból. Tanuljunk tőlük odaadást, megbocsátást, a szenvedéseknél is erősebb hitet és szeretetet. És a szadduceusok. A maga a név, hogy szadduceus, onnan származik, hogy cádokita. A C-ből lett S, és ilyesfajta módon alakul ez a magyar megnevezése. A Jézus korabeli zsidóság egyik fő vallási csoportjának. Cádok főpap volt Dávid király idejében, és az ő leszármazottait hívták cádokitáknak, vagyis szadduceusoknak. Ők voltak a főpapi családok, és elsősorban a főpapi családok fejei. A vallási irányzat, amit képviseltek, azt tanította, hogy a Bibliából leginkább Mózes 5 könyvét, a Tórát kell komolyan venni. A többieket mellékesen kezelték, és emiatt a szadduceusok általában nem hittek az örök életben. Nem hittek angyalokban. Nem hittek a lélekben. A föltámadásban. És úgy tartották, hogy a világ eseményeit mindenek előtt az emberi szabad akarat irányítja. Nem annyira az isteni gondviselés vagy Isten akarata. Vagyis vallásilag egy mai szemmel talán így mondanánk, liberális típusú teológiát képviseltek, ami sok mindenben kételkedik, és alapvetően az emberi szabad akaratot helyezi a gondolkodás középpontjába. Érdekességként hadd jegyezzem meg, hogy a szadduceusok bibliai értelmezése nagyon hasonlít a kumráni közösségnek, az eszénusoknak a Biblia értelmezésére, és ennek az oka az, hogy amikor Krisztus előtt 152-ben a Hasmoneus dinasztia, Makabeus családnak a leszármazottai a főpapságot magukhoz ragadják, és Jonatán, Júdás Makabeusnak a testvére nem csak király akar lenni, hanem főpap is, akkor ezt a régi főpapi család, a cádokita család, vagyis a szadduceusok egy szörnyű vétségnek tekintik. Egy olyan ember, aki nem a főpapi családból való, elragadja a főpapi tisztséget. És tulajdonképpen ekkor hagyják el nagyon sokan a főpapok közül Jeruzsálemet. És döbbenetes módon kimennek a pusztába, koldus szegénységbe. És ott, mint egy szerzetes közösség, várják a messiást. Belőlük születik a kumráni közösség. Ez az oka annak, hogy a szadduceusok törvénymagyarázata és a kumrániaké között nagyon sok a hasonlóság. Hadd mondjak erre egy különleges példát, ami elsőre talán alig érthető. Sokat vitáztak Jézus korában a farizeusok, írástudók, szadduceusok azon, hogy ha egy tiszta edényből, egy tiszta folyadékot öntök egy szennyezett helyre, mondjuk egy edényben már szennyezett ennivaló vagy folyadék van, akkor a folyás irányjal ellentétesen tisztátalanná válik-e az a tiszta edényben levő tiszta folyadék is, mivel hogy érintkezett a kettő, ahogy öntötte, valaki kapcsolat volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot. És a farizeusok általában logikusan azt mondták, hogy nem. Ők egy kicsit emberbarátibb, a nagy néptömegek számára is elfogadható törvénymagyarázatot képviseltek. A szadduceusok azonban kőkeményen, szigorúan azt mondták, hogy igen, itt kontaktus volt a tisztátalan felület és az edény között, ahonnan öntötték a folyadékot, az edény is, az edényben levő folyadék is tisztátalanná lett. Ezt találjuk tehát a szadduceus törvénymagyarázatban, és ugyanezt Qumránban. Tehát látszik, hogy a két mentalitás kapcsolatban van egymással. A szadduceusok egyébként, mivel hogy a főpapi tisztséget később újra, elsősorban ők töltik be, Ezért kénytelenek voltak a római hatóságokkal valamilyen módon együttműködni, és kompromisszumokat kötni. Erre is hadd mondjak egy döbbenetes példát, ami számunkra talán alig-alig elképzelhető. A főpapnak a ruhája, amit viselnie kellett nagy ünnepeken, húsvétkor, pünköstkor, sátoros ünnepen, engesztelés napján, ez nem a zsidók kezében volt, hanem a római helytartó kezében. És ő nagykegyesen átadta a főpapnak, akkor el tudta végezni az ünnepi szertartást. De ha nem adta át, akkor nem tudta. Tehát döbbenetes, megalázó módon elvették a főpaptól még a liturgikus ruhát is, amiben egyedül lehetséges volt érvényes módon elvégezni az ünnepi szertartásokat. A szaduceusok tehát ilyesfajta kompromisszumokba kényszerültek, és a római helytartóval nagyon is együtt kellett működni. Egyébként később a rómaiak ezt belátják, hogy ez a fajta sakbantartás a zsidóvallási életnek túlzás, és Pilátusnak a száműzetése után, amikor nagy zavargás támad Palesztinában, pontosan azért, hogy megnyugtassák a zsidókat, a szíriai helytartó, aki ott rendet csinál, egy-két intézkedést hoz, és többek között ezt is megteszi, hogy visszaadja a főpap ruháit a zsidóság kezébe, hogy az ünnepeket szabadon ünnepelhessék. Ezt látjuk tehát a szadduceusoknál, hogy vallásilag inkább liberális, szabad gondolkodó, szkeptikus emberek, politikailag pedig kompromisszumkeresőek. Tehát ők az államhatalommal, az akkori római birodalommal együttműködtek, valamilyen értelemben behódoltak. Ugyanakkor nagyon-nagyon befolyásos emberek voltak, mert a főpap általában ő közülük került ki. És a főpap volt a főtanácsnak a feje, vagyis a zsidó kicsi önkormányzatnak, ma így mondanánk talán, hogy parlamentnek, az elnöke a főpap volt. Tehát ilyen értelemben, annak ellenére, hogy ez egy kisebb csoport volt, a zsidóság nagy része nem is úgy gondolkodott, mint ők, de mégis a befolyásuk hatalmas volt.
0: Ott tartunk tehát az 5. fejezetben, hogy éjszaka angyalok szabadítják ki az apostolokat a börtönből, és kérik őket arra, hogy a templomba menjenek tanítani. Másnap itt talál rájuk a szaduceusok, illetve a főpapoknak a serege, aki folyamatosan követi őket, illetve értetlenül állnak az esemény előtt. Kérdőre vonják Péteréket ezzel kapcsolatban, hogy miért gyógyítanak, amikor ők azt kérték, hogy ezt Jézus nevébe ne tegyék. Péterék pedig ugye azt válaszolják, hogy Istennek engedelmeskednek, és nem az embernek. Ekkor döntik el, hogy meg akarják őket ölni. Ám de volt itt egy Gamáliel nevű farizeus, aki arra inti a farizeusok, illetve a szaduceusok csoportját, hogy ne ezt tegyék, hanem egy, majdnem azt mondhatjuk, védőbeszédet mond mellettük. Ő létező személy volt, akinek a beszéde miatt enyhül meg a zsidóság, és ezért kapnak enyhébb büntetést, Péter apostolék?
1: Gamáliel az itt teljesen létező, abszolút hiteles történelmi személy, sok helyen olvasunk őről. Többek között Pál apostol említi, hogy ő Gamáliel lábainál tanulta a zsidó vallásnak az alap elemeit, ott tanult Jeruzsálemben, Gamáliel iskolájában. De nem csak innen, hanem a zsidó forrásokból is számtalan helyen találkozunk Gamáliel nevével. Gamáliel a híres Hillél rabbinak volt, vagy a fia, vagy az unokája, és az ő iskoláját vitte tovább. Krisztus után 25 és 50 tájékán volt ennek az iskolának a vezető rabbia, és hát ebben az időben tanult ott többek között Pál apostol, az akkori Saul is. Egy nagyon jámbor ember. Többek között a Talmudban ezt olvassuk, hogy Gamáliel halálával eltűnt a törvény igazi tisztelete. Eltűnt a tisztaság és az önmegtagadás. Tehát látszik, hogy egy szent életű rabbiról van szó. Milyen volt ez a Hillél féle iskola, amelynek Gamáliel az örököse lett? Talán emlékezünk arra, hogy Hillél az egyik legnyitottabb szívű és szimpatikus rabbinikus irányzatnak volt az alapítója. Ő a fogságból, illetőleg Babilonból érkezik, itt tanulja Jeruzsálemben a törvénynek a mélyebb ismeretét, méghozzá nagy hősiességgel, igen gyakran nincs pénze, hogy a tanterembe beengedjék, és az ablaknál fekszik, van olyan eset, amikor ráhull a hó, de ezzel sem törődik, hanem hallgatja tovább a bölcsrabbik tanítását. Őróla maradt fönn ez a nagyon szép kis legenda, ami szerint egyszer egy római katona azt mondta neki, hogy hát annyira bonyolult, annyira hosszú a zsidóságnak a sokféle tanítása, hogy ezt ő nem győzi végighallgatni, de ha amíg ő fél lábra áll, elmondja a lényegét, akkor szívesen meghallgatja. Hillel rabbi bólintott, mondta, hogy álljon fél lábra, és Hillel rabbi csak ennyit mondott, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd másnak. Ez az egész törvény, a többi csak magyarázat. Látta tehát Hillel rabbi az egész tórának a lényegét, ami a fele barát és szeretet. Mint hogyha Jézus szavait hallanánk, a legfőbb parancs, szeresd uradat Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Vagy az aranyszabály, amit szeretnétek, hogy nektek tegyenek. Ti is tegyétek meg másnak. Ez a törvény és a próféták tanítása. Hillel rabbinak egy másik híres rendelkezése is nagyon gyakran szerepel a zsidó forrásokban. Egy nagy gondot jelentett, hogy minden hetedik, illetőleg 50. évben az adósságokat el kellett engedni. Ugyanis, ahogy közeledett ez a 7. és 50. év, már senki nem adott kölcsönt. Mert tudta, hogy ezt nem fogják soha visszafizetni. És ez tulajdonképpen a kölcsönkérőknek sem volt jó. És ezért Hillel rabbi kitalált egy ilyen érdekes cselet, hogy ezt a kölcsönt úgy tekintik, mint a templomnak adott kölcsön, korbán, Istennek szentelt ajándék. Akkor már nem kell ezt a adósság elengedést alkalmazni. A templom felé való adósság az mindig megmarad. Ezt a fajta kiskerülőt, amit egyébként Jézus kritizál, nem úgy általánosságban, hanem akkor, amikor ezt olyan céllal is alkalmazták, hogy valakinek a saját szüleiről ne kelljen gondoskodni. És a vagyonát így tekintette, de ez nem egy valóságos adományozás volt, úgy tekintette, hogy a templom vagyona szent, korbán. És emiatt nem kell a szüleiről gondoskodni. Jézus ezen háborodik föl, hogy megkerülik a törvénynek a legelemibb előírását, hogy tiszteld apádat és anyádat a saját hagyományaik érdekében. Visszatérve tehát Hillelnek az iskolája egy ilyen humánus és nagyon nyitott zsidó mentalitást képviselt. Ennek lett a vezetője ennek az irányzatnak vagy iskolának, Gamáliel, aki Hillelnek fia vagy pedig unokája volt. Egy gyönyörű beszédet mond el Gamáliel rabbi a főtanács előtt. Két példát hoz föl. Két mozgalmat, ahol a vezetőt megölték, és utána a mozgalom szétesett. És ez mutatja, hogy csak emberi mozgalom volt. Az első galileai Júdás. Krisztus után 6-ban egy nagy népszámlálás van. Ugyanis ekkor veszi át Róma Júdeának és Szamariának a területét, mint római provinciát. Ekkor van helytartó, illetőleg kezdetben prefektus, később helytartó ezeknek a tartományoknak az élén. És ahogyan ez az átvétel történik, ekkor van a nagy népszámlálás. Quirinius Szíria helytartójának a vezetésével, segítségével. Ugyanis számba akarják venni az adózókat. Innentől az egész terület Rómának adózik. És ekkor egy hatalmas fölkelés robban ki, amelyet a galileai Júdás vezet. A felkelést vérbe folytják, és a mozgalom gyakorlatilag szétesik. A másik példa, amit Gamáliel fölhoz, ez egy jóval későbbi. Krisztus után 44-46 tájékán egy Teudás nevű, magát profétának tekintő valaki gyűjt maga köré sok száz embert. így mondja Gamáliel 400 követője volt. Azt állította ez a Teudás, ezt Josephus Flaviustól tudjuk, hogy ő még a Jordán folyót is ketté tudja választani, azon fogja átvezetni a követőit, és így állítja helyre Izrael országát, a szabad zsidó államot. Azonban római katonák lerohanják a követőit, egy nagy lovas csapat. Rengeteg embert megölnek, többiek elmenekülnek, Teudást is elfogják, lefejezik, és a mozgalom gyakorlatilag megszűnik. És Gamáliel azt mondja, hogy a kereszténység ugyanígy. Ha csak emberi mű, Jézust megölték, akkor szét fog esni. Azonban, ha nem emberi mű, akkor meg fog maradni, és egyébként az apostolok cselekedeteiben pontosan ezt látjuk, hogy pünköstkor 3000 ember megtér, aztán hamarosan 5000-en vannak, aztán terjednek szét Galileában és később Antiókiában, Damaszkuszban és sokfelé másutt. Futó tűzként terjed, hatalmas erővel. Hogyha nem szűnik meg, mondja Gamáliel, ha nem tűnik el a történelemből, akkor mégiscsak isteni. Nem pusztán emberi mozgalom. A vezetőjét látszólagosan megölték, elpusztították, de valami titokzatos erő van mögötte, van benne. És vigyázzatok, mondja Gamáliel, hogyha ellene tusakodtok, ha az apostolokat elítélitek, megvesszőzitek, kivégzitek, akkor nehogy Isten ellen kezdjetek el harcolni. Nehogy ez tűnjön ki, hogy valójában magának, Istennek az akaratával fordultok szembe. Egy zseniális beszéd, megdöbbentek a hallgatók, elgondolkodtak rajta a főtanács tagjai, és végül is szabadon engedték az apostolokat.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban is folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését az Új Szövetségben. Addig is maradjanak velünk, hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Pázsóka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Mi is hívjuk Önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Imádkozzuk el Leó pápával a déli urangyala imát, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, megpróbáltatottakért. Imádkozzunk a békéért, és mindazokért, akik kérik és várják az imáinkat. Majd az ima után Pál Zsóka tolmácsolja Önöknek a Szent Atya szavait.
2: Angelus Domini, nunciavit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiam progressivus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et dux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: Kedves hallgatók, augusztus 30-án, az évközi idő 22. vasárnapján Leó pápa a Castel Gandolfoi Piazza della Libertà nevű téren az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el a déli úrangyalaimát, és szokásához híven beszélt a nap evangéliumáról is. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli sorelle, buongiorno e buona domenica!
1: Kedves üvéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok! A mai evangélium azt mondja el nekünk, hogy Jézus feltárja tanítványai előtt közelgő húsvétjának misztériumát. A messiásnak mondja, Jeruzsálemben kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Amit mond, nagyon távol áll attól, amit ők egy győzedelmes és nagyhatalmú messiástól várnak, akinek segítségével legyőzhetik és lábbal tiporhatják ellenségeiket. A vele töltött idő alatt már sokszor rácsodálkozhattak tetteire és szavaira. Ez az utóbbi kijelentése azonban valóban minden elképzelésüket felülmúlja. Péter pedig kifejezi egyet nemértését és szemrehányást tesz Jézusnak. Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Nem sokkal korábban még felismerte benne Krisztust, az élő Isten fiát. Most viszont meglepődve és talán csalódottan a hallottakon, a korábban tett gyönyörű hitvallásának, mint egy ellentmondva, szemrehányást tesz Jézusnak. Mintha azt mondaná neki, igen, hiszem, hogy te vagy a Messiás, de nem így kell megmenteni a világot. Reakciója buzgóságból fakad, melyet kétségtelenül őszinte szeretet táplál, mégis elgondolkodtad bennünket. Nekünk sem mindig könnyű ugyanis megértenünk és elfogadnunk Isten útjait, különösen akkor, amikor nagyon eltérnek a miéinktől. Ilyenkor megkísért bennünket, hogy a hit minden logikájával ellentétben azt gondoljuk, az Úr téved, vagy ami még rosszabb, nem hallgat meg bennünket, vagy nem törődik velünk. Amikor ilyen bizonytalan helyzetbe kerülünk, Péter minden lobbanékonysága ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első, hogy soha, még ilyen helyzetben se szakítsuk meg a párbeszédet az Úrral, sőt, bizalommal tárjuk elé azt is, hogy nehezen értjük, mit kér tőlünk. A második pedig az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekvését, hanem inkább alázattal figyeljünk az imádságban arra, amit cselekvése által feltár előttünk, még akkor is, ha az nem felel meg várakozásainknak. Az apostol fejedelem nagysága ebben is megmutatkozik. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán. Majd elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, hogy ha az ő nyomdokaiba akarnak lépni, meg kell tagadniuk önmagukat, fel kell venniük keresztjüket és követniük kell őt. Péter meg is teszi. Miután meghallgatta Jézust, elfogadja a kihívást, és egész életében, egészen a vértanúságig hűmaradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójaként ismert fel. Kérjük hát az Urat, hogy hitünk megélésében és imádságunkban bennünk is meglegyen Péter őszintesége. Alázattal mondjuk el az Úrnak, mit érzünk valójában, akkor is, amikor zavar van a szívünkben. Ugyanakkor tanuljuk meg Péter készségességével elfogadni azt is, amit várakozásainkon túl kér tőlünk. Segítsen bennünket Mária, aki engedelmesen átadta magát Isten terveinek, egészen fiának, Jézusnak a keresztjéig.
0: Mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak a mai adás szerkesztői
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklon.